Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön. Ja sam, 100 put srcem zalutala.

0: Afkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli!
1: Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul.
3: 91.
4: Na jó reggelt! Itt van Edina meg Zeci. És akkora Stanley Cup-ja van az Edinának, hogy ide tette közénk, hogy addig látom Edinát. És a szívószáj az pont így, mint az orrába lenne.
5: Na, úristen!
4: Haláli!
5: De egyébként jó, mert ezzel ösztönzöm magam, hogy igyak.
4: Igen. Vizet. Ezt észrevettem én is, muszáj ez a vízivás manapság, ugye divat. Van egy pár divat manapság, az egyik az ugye, hogy igyál sok vizet. Sok-sok vizet.
5: Igen.
4: A másik meg a 10.000 lépés című történet, most ez még nagyon mindenhol. Napi 10.000 lépés, amióta van ilyen órám, hogy elkezdjem követni, hogy mit csinálok, rájöttem, hogy 10.000 lépés felejtsd, de nálam az nagyon messze van.
5: Én örülök, ha nekem a 6.000 megvan. Jó, van, én közel lakom ide.
4: Lehet, hogy ezért kell oda-vissza menned, vagy valami ilyet ki kell találnod
5: sőt,
4: neked, és
5: úgy látszik. Pont lemértem most reggel, hogy szépen sétálok, ahogy szoktam, nem szaladok, meg mit tudom én.
4: Igen.
5: És nincs egy kilométer se. Abszolút nincs
4: hát
5: egy kilométer, úgyhogy, és egyébként nem sietve értem be föl a lépcsőn, teljesen
4: fél
5: a stúdióba,
4: óra.
5: Egészen a lakásom ajtójáig 9 perc volt.
4: 9 perc? Jó, gyors. Az elég gyors.
5: Tényleg szomszédba lakom.
4: Eléggé. Ezzel utalva Edina arra utal, hogy ő a központban lakik, kérlek szépen. Hát igen, fancy lány.
5: Elfettem a titkomat.
4: Fancy lány, úgyhogy lehet keresni, hogy vajon hol lakhat Edina.
5: Térképen valaki játék. Most elővette a térképet, és hogy méregeti, meg így. Okay.
4: Szóval Zoli is értekünk, hogy itt van, korán reggel, szevasz, és tudjátok, mi van a hétvégén? Oldtimer találkozó. Jaj, jó, nagyon szeretem ezeket, mindig megnézem. Mindig megvan. Érdekes különben, hogy a Panner TV oldalán én mindig előbb találom meg a kék hírt, mint a rendes hírt. Én nem tudom, hogy ez mély van így. Hát ez az én szerencsém. Úgyhogy az Oldtimert megint megtaláltam ezt a hírt kékbe. Normálisban nem, de mindegy. De tényleg mindig ez van. Mindig a kék híreket látom. Lehet, hogy én nekem az algoritmus úgy érzékeli, hogy az én mentális,
5: kék kategóriába
4: az én mentális állapotom abszolút a kéket érdemli, amiért nem hibáztathatom, mert alapvetően úgy érzem, hogy igaza van. De a lényeg az az, hogy pénteken, azaz június 5-én, nem tudom a kék híreket olvasni, az igazság.
5: Jaj, mennyi bajod van korán reggel?
4: Nem tudom elolvasni. Mert tudjátok, a kék hír az a nagyon egyszerű hír. Tudod, amikor nagyon le van egyszerűsítve.
5: Igen.
4: Csak írják, hogy péntek június 5-e lesz. Oké. Okay. Oldtimer régi, megvigyázott járműveket jelent az Oldtimer. Oldtimert úgy olvassuk, hogy Oldtimer.
5: Közben keresem
4: a... Igen.
5: Hát, ha...
4: Na, próbálom kibogozni
5: megvan,
4: ebből a kék hírből.
5: Van, van.
4: Tényleg?
5: Persze.
4: Olvasd már be, mikor lesz, könyörgöm, ebből nem tudom kibogozni.
5: Júni 5-e és 7-e között rendezik meg.
4: Aha.
5: És még lesz egy gyermekrajzpályázat is.
4: Na.
5: Ugye a régi autók világa a téma. Mm. És a harcosok sorakozója lakótelepen lesz kiállítás, mégpedig 5 és 7 óra között. És ugye szombaton Palicson lesz 9:30-tól a veterán járműveknek a kiállítása.
4: Á, nice. Különben egyik évben kimentem oda a Prozivkára, és hát azon a fő sétányon van ilyenkor a sok-sok autó. Mm. Nagyon jól néz ki, Palicson meg ugye általában
5: lesz,
4: a nagy terasznál.
5: Lesz Szabadkán is a központban, vasárnap, reggel 10-től 1 óráig.
4: Ó, wow! Na, igen, ott meg aztán voltam sokszor.
5: Szóval igen, lehet ez... kijönni, megnézni, mert hogy 10 országból jönnek Szabadkára, 140 résztvevő.
4: Nagyon érdekes különben ezek a régi járművek világa. Engem
5: szépek.
4: Őszintén... Szépek. Az az igazság, most pont meglepő pont tőlem, de érdekes, nekem ezek a régi motorok annyira nem nyűgöznek le. De Jézusom, ezek a régi autók, atya úristen különben. Főleg ezek az ilyen nagyon-nagyon-nagyon régiek, mint úgy szoktam mondani, mint azok az autók, amivel a szörnyel a de frász ment, tehát azok a nagyon régiek.
5: Jaj, engem a rendőrautó, a milícia, azt írja ugye az oldalán.
4: Hát igen, persze.
5: Ó, engem azok nagyon, annyira tetszenek, nekem nagyon bejönnek.
4: De azon belül melyik? A régi XU rendőrautó?
5: Igen, azok a nagyon-nagyon-nagyon régi.
4: Mi a Fityó vagy a 101-es?
5: Mind a kettőt láttam már.
4: Komolyan? És neked ez jön be?
5: Aha, nekem hát azok olyan kis aranyosak.
4: Érdekes a sztori, hogy pont ez. Itt van velünk Ede is, ő is megérkezett. És hát, na, szóval a lényeg az egészben az, hogy így kimegyünk, és mindig látunk egy-két valami olyan különlegességet, hogy megőrülsz, hogy wow, mi a franc? Mm. Például van egy olyan autó, szerintem rengetegen nem is tudják, hogy létezett. Az Opelnak van egy olyan autó, amit tudják, hogy Opel GT. Az egy régi sportautó.
5: Yeah,
4: és annyira jó néz ki élőben. Nagyon-nagyon picike, nagyon szép sportautó. vagy láttam a régi 6-os BMW-t, fantasztikus, tehát holnap jöhetne egy a garázsba.
5: Eszembe jutott beírtam ezt, hogy kidobja a fotóba. Hát olyan, mint a, nem, te, nyilván nem olyan, mint a kit a Knight Riderban.
4: Ja, hát sportkocsinak sportkocsi ez is, meg az is, igen. Azt hiszem, hogy ez a kit, ez egy Pontiac Firebird volt, azt hiszem.
5: Azt nem tudom.
4: Na mindegy, különben. Tudod, mi az érdekes nekem? Az jutott az eszem, hogy amíg a kisfiúknak ugye általában lóg otthon poszteren a motor meg az autó, bár nálam olyan közepesen, mert nálam egy Harley Davidson lógott, aztán ez nem jött be felnőtt korra, mert aztán ugye a Harley Davidson a mai napig nem tudom hova tenni, mint motrot, de hát hogy én egyszerűen nem értem ezt az egész világot, de viszont az lógott gyerekként, mert biztos nagynak tűnt, vagy nem tudom, hogy jónak nézett ki, vagy régen azt hittem, hogy az a motor. A másik viszont az, hogy de akkor lányok, te mi lóg a falon?
5: Poszterek ilyen énekes nőkről szerintem, meg ilyen nem tudom, ilyen... Például nekem volt micimackós, ilyen nagy micimackós püstáskám, oviba, hazzal mentem, de nagyon szerettem barbizni. De egyébként voltak ilyen versenyautóim, azok a felállított pálya. Amikor volt ketten lehetett játszani, mind a kettőnek volt olyan távirányítója, drótos. Drótos? Hát a drótos, a távirányítót kellett rákötni a pályára, és akkor megbírtad építeni a pályát, és akkor voltak autók, és akkor azokat kellett rárakni, és ilyen volt az alján ilyen, tehát nem ilyen mágneses autók voltak, meg ilyen modernek, mint amik most vannak, hanem ilyen voltak ilyen, minek
4: kis
5: mondják.
4: Kis pöckei voltak.
5: Hát nem, hanem ilyen kis szálak az alján, olyan drót, nem, hát nem is drót volt, az nem tudom.
4: Nekem
5: nem
4: volt ilyen, nekem egy pöcök volt a kocsi alján, az volt a kontakt.
5: Nálunk voltak valamilyen pici kis. Hát hasonló, mint a kefe, igen, a Viktor mondja a fülemre, hasonló, mint a kefe, olyan valami volt. Tényleg? Az alján, egy pici része.
4: Viktor, neked is volt ilyen kefés autó, nem?
5: Azt kellett,
4: csak Edirának volt kefés autója.
5: Igen, azt kellett ráállítani ugye a pályára, hogy érintkezzen vele, mindig azzal szenvedtünk, hogy jól érintse azt a kis rét.
4: Igen.
5: És akkor nyomni kellett, akkor tudtuk megnyomni a távirányítót, és akkor úgy mentek és versenyeztünk, és na olyanom volt.
4: Jó.
5: Úgyhogy igazából én is... fiús lány is voltam valamilyen szempontból, de voltak azért ilyen játékaim, ilyen autópályák, meg ilyen mit tudom én, micsodák. De azért nyilván én egyébként nagyon terrorista lány voltam, azt tegyük hozzá, tehát hogy azért tőlem féltek a fiúk. Úgyhogy ilyenben nem volt probléma.
4: Tényleg? Aha. Mi a franc? De erre mindjárt kitész, az egyik hallgató Sándor azt mondja, hogy jó reggelt, minden korán kerülnek péntekén és hétvégén, most még csak jó idő hiányzik, a héten óriási záporok mostak
5: jó
4: bennünket.
5: Lesz.
4: Sok minden úszott, szép napot, jó műsorot, üdv nektek, de valami Németországból hallgat minket különben.
5: Hát
4: Sándor, hogy terrorizáltad a népet, vagy mi történt?
5: Hát igen. Én nem szerettem, hogyha engem így nem tudom, így nagyon bújnak hozzám, vagy pusztigatnak, mint a kis óviba például, vagy nem tudom, amikor a gyerekek így
4: hát
5: kicsik.
4: Hát ezt mesélted, oké, de viszont pusztigathattál
5: hát
4: mindenkit.
5: Igen, csak én megvertem mindenkit nagyon durván.
4: Aki, ja, megvertél aki... durván?
5: Igen.
4: Ököllel meg minden?
5: Nyilván nem, hát amennyi erő volt bennem óvodás koromban, de hogy így nagyon ilyen.
4: De mi volt a probléma? Azt elég barátságos tettél felnőtt korodra. Ami a férfiakat azért illeti. Szóval, hogy így...
5: Hát mi nem történt? Tudom. Lett egy kis eszem.
4: Így megfordult? Kifordultál önmagadból?
5: Nem, mert tényleg, hogy azért tudták, hogy én mindig kiálltam így mindenki mellett, így a barátaim, barátnőim mellett, és soha nem szívleltem, ha valakit bántanak, vagy csúfolnak, vagy valami, és akkor én mindig ott voltam, és akkor igazából abba hagyták a fiúk, mert tudták, hogyha én megérkezem, akkor ott bunyó van.
4: Ja, hogy te voltál a Punisher?
5: Ja, hát igen, úgyhogy...
4: Edira volt a Punisher.
5: Voltak itt ilyen dolgok, úgyhogy de aztán nyilván visszavettem, szóval nem voltam azért annyira nagyon... erőszakos.
4: Kezdett ilyen felnőtt, és ilyen, így ezzel a kinézett ilyen verekedős nő lenni, azt
5: nem,
4: én estem a képzelni.
5: Nem vagyok erőszakos annyira.
4: Hát igen. Már sose tudni, különben Edinánál tudjátok, sose tudni.
5: Hát igen. Miből, nem, soha nem szerettem miből, mi az igazságtalanságot. És akkor
4: az igazság. Hát tényleg, akkor te szíved mélyen tényleg olyan, mint a Punisher, nem tudom, nézted azt a filmet, de igen.
5: Volt egy olyan eset általános iskolában, azt hiszem, hogy elsőben volt, amikor az egyik hát osztálytársam szerelmes volt belém, és ő nagyon így mindig kedveskedett volna, meg minden, és én meg így mindig így küldtem, és mondtam neki, hagyjon már békén, ő mindig puszigatni akart. És annyira fölidegesített, hogy elmentem, és leúztam a WC-be a tolltartóját.
4: Hát nem is tett leúzni egy tolltartót
5: a WC-n. Hát olyan kis vékony, olyan kis cucc, tehát olyan, nem mondom, az a nagy tolltartó.
4: Aha.
5: Hát
4: leúztam
5: kaptam is egy megrobót.
4: Azt a mindenit, szóval ijedetlen.
5: Aztán igazából megjavultam, aztán csak egyszer dobáltam be a faleveleket ősszel az ablakba, az ablakon, de utána megjavultam.
4: De és ezt miért csináltad? Az honnan jött? Mi ez a sztori?
5: Hát mert összeszedték az iskolába, összeszedték a faleveleket a takarítónők, és akkor jött egy ilyen játék, egy ilyen nem is tudom, és akkor bedobáltam.
4: De, jaj, értem. Szóval téged könnyű volt rávinni a rosszra?
5: Hát magam eléggé. Vittem rá magamat a
4: ja,
5: rosszra.
4: Ja, hogy ezt nem többen csináltatok, hanem magad találtad
5: hát,
4: ki?
5: Hát nem feltétlen, hanem én indítottam el a lavinát.
4: Ja, értem. Azt a mindenit.
5: De aztán tényleg megjavultam, aztán tényleg jó lány voltam.
4: Ez érdekes, basszus. Ez érdekes, hogy ilyenekre vissza tudsz emlékezni, mert nekem
5: az
4: tudod...
5: Ilyen, kicsit, én tényleg ilyen kicsi voltam, vagy na, tehát, hogy nem volt még feltétlen eszem.
4: Aha. Nem tudom, érdekes, így vissza ezeket a régi emlékeket, érdekem úgy gyene, úgy valami emlékeim vannak, de én mindig mondom, hogy nekem pici a hard disk, de hát nekem ezek a régi emlékek relatív ki vannak nyomva az újak által, úgyhogy...
5: Pont ezeken gondolkodtam, hogy mennyire nekem sem, most nagyon sok minden nincs meg.
4: Tehát, hogy
5: hát és milyen jó lenne rájuk emlékezni, hogy ne csak más mesélje, vagy nem tudom, tehát hogy így egész kicsi, nem tudom, 2 éves tüli napon, meg mit tudom, nyilvánra nem emlékezik az ember, de hogy ha csak nincs valamilyen különleges szuperképesség, de hogy milyen jó lenne az arra is emlékezni. Tehát, hogy így, na, szoktam ilyeneken is gondolkodni.
4: Hát igen, nem tudom. Nekem az is érdekes különben az a másik, hogy hány éves kortól vannak reálisan emlékeid. Mert itt van például nekem az egy nagyon jó barátunknak, van most kisbabájuk, ilyen, hát mennyi most, 7 hónapos, vagy fogalmam sincs. És akkor mindig a jókat eljátszogatunk, meg minden, és akkor az az érdekes, hogy mondjuk így most ő engem így, nem tudom, most így, ugye látott így 6 milliószor, és hogyha most nem látna, nem tudom én, egy 8 évig, akkor neki még halvány emléke is lennének róla, hogy ki vagyok. Szóval ez olyan
5: igen.
4: Érdekes
5: dolog. Megkérdezi, mi találkoztunk gyerekkoromban?
4: Igen, találkoztunk gyerekkoromban. Nem találkoztunk.
5: Hát igen, mert mire olyan idős lesz, hogy emlékezzen bármire is, vagy legalábbis na, tudja hova tenni a dolgokat, addigra te már olyan öreg leszel, hogy már ilyen lógnak majd a dolgok.
4: Hát ez az. Jó van, azért még 30 évesen kezdenek el gondolkozni az embereket? Nem. Mondjuk az én esetemben kb. Igen.
5: Na, hát, ott van a pont.
4: Igen. Nekem abszolút különben, nagyon sokszor van elézésem, hogy 15 év alatt olyan valami fajta automata üzemmódba vagy.
5: Én?
4: Nem, úgy az ja. Ember, úgy általában. Mert tudod, hogy mit csinálsz, úgy elkezd. De most ez az én saját logikám, de ugye eleve, hogy gyerek vagy ott az első 4-5 év az annyira automata üzemmód, hogy megőrülsz. Akkor 5-10-ig ott valami alapprogramot kapsz, mert az iskolában megtanulsz olvasni, meg írni, meg mit tudom én, de alapvetően megint mit csinálsz, te érdemben semmit nem tudsz még mindig csinálni, már 10 éves vagy.
5: Hát, hogy azért akkor... nem emlékezünk sok mindenre így suliból, már mint a tananyagra gondolok.
4: Nem tudom, de aztán pedig ott 10-15 között, ájda ott egy picikét, hogy megindul az élet, ott már ott nem tudom, 14-5 évesen azért már úgy, addigra már úgy vannak, nem tudom, reális gondolataid, meg akkor már úgy mész, meg akkor már úgy kezdődik úgy tapogatózni, hogy oké, akkor van itt egy életnevű dolog, ahol vannak dolgok, ahol vagyok én, ahol van valami szereped, vagy valami akció-reakció, ott akkor majd kitapasztalod, és akkor jó, és akkor ott ájde 15-6-tól. Ott indul az igaz élet, meg egyértelműen 20-tól indul, én nem tudom, tehát alatta az tényleg semmi.
5: Hát igen. De lehet, hogy van semmi, olyan hallgató, aki mindenre is emlékszik előző életéből.
4: Ja, hogy így ennyire? Hát lehet, én ezt már nem tudom. Na szóval ilyen érdekes dolgok ezek. Érdekes dolgok ezek.
5: Igen.
4: Ennyit tudunk hozzátenni. Az igazság, hogy most én vagyok olyan, mint Edina. Nagyon nézem a pénteket, és bozasztó éhes vagyok, pedig még csak most ébredtem fel. De hoztam reggelit, hogy enni fogok.
5: Pont, egyébként én is, ahogy jöttem munkába, és már éreztem, hogy
4: jó, van, de te állandóan éhes vagy, ezt tudjuk, de hát jó, ezt már tényleg elmondtuk mindig.
5: Egyébként kolbászt akartam hozni.
4: Hát azon nem csodálkozom.
5: Csak rájöttem, hogy én tegnap este 11-kor megfőztem a reggelimet, de lókolbászt akartam hozni, meg jó kis kenyeret vajkrémmel is.
4: Kolbászt, meg jogurtot, vagy valami ilyen őrületet.
5: Jaj, jogurtot elfejtettem venni tegnap.
4: De nem, tényleg mindig. Az a baj, mindig sóvárgunk itt ez a műsor alatt a kaja iránt, és akkor mindig arról a legkönnyebb beszélni, mert...
5: Képzeld, egyszer bejönnénk ide, és így a Viktorián terül asztalka. Na igen. Terülj asztalkámat csinálni, a svécki sztót.
4: Hát amúgy jó, hát, de már annyit szó ettől műsor közben, szóval el tudom képzelni, hogy ilyen az.
5: Én is, abszolút. Viktor, határozottan el tudjuk képzelni.
4: El tudjuk képzelni, mert már volt sokszor ilyen, úgyhogy igen. Főleg úgy, hogy az a technikus csak valamiért, tudom, hogy az mindig nagyon vicces nekem, mondjuk mindig idegesek, amikor ilyen azt látják, hogy valami kaja van a stúdióban. De nem tudom az okát különben, nem tudom például egy szelet kenyértől még kell például félni, hogy az mi történik.
5: Hát nem fél, csak meg szeretnék kóstolni.
4: Morzsai kirepül, és akkor nem tudom, beesik a számítógép, az felgyullad, és akkor nem tudom, én attól, nem tudom, leég az épület teteje, vagy nem tudom, hogy mi félnek a kajától. Ahogy hívják, mondjuk én tudod, mitől tartalék, hogyha én lennék a technikus, az ilyen, ilyen cukros üdítőktől az asztalon, tudod, egy rossz mozdulati föllöködés, tudod, ráömlik mindenre.
5: Igen.
4: Hihetetlen. Az egyik ismerősök pont mutatta valamelyik nap, valamit dolgoztunk, és a laptopját így nyomkodja, és mondja, hogy várjál, régen használtam ezt a laptopot, kicsit be vannak ragadva gombok, mert ez a kólás laptop. Hát mondom, szuper.
5: Ú, ilyen sztori nálunk is volt, hát, hogy beleömlött.
4: Én még nem jártam is soha, de igen,
5: a mai napig jó, lekopogjam, és az, sőt, nagyon sok éves már, majdnem 20 éves a laptop, és működik azóta is, úgyhogy.
4: Hát így az egyik hallgató István, hogy jó reggelt, mikor jön az Ákos atya. Nem tudom, eleve reggeli az konkrétan pillanatokon belül elmegy nyári szünetre, úgyhogy nem tudom, hogy addig lesz-e Ákos atya, nem tudom, hogy egyáltalán ki mindenki jut be addig ide hozzánk, de valami lesz. Na mindegy, zenéjünk egyet, 6 óra 15 perc van.

0: Közérdekű információ következik.
1: Nos, 6 óra 25 perc van, és mondjuk az információkat. Például az időjárás az érdekes alakul. Ugye most azért kaptunk esőt is, meg mindent itt az elmúlt napokban. Mindenki azt mondta, hogy kell ez nagyon, kell ez nagyon, kellett már nagyon. Hát jó, oké. Rendben van, ugye ma 26 fokos lesz a csúcs. Holnap állítólag visszaesik egy picikét, holnap ilyen 23 lesz a csúcshőmérséklet. És hát az a történet, hogy holnap délelőtt állítólag full eső lesz, egész délelőtt, aztán az majd eláll. Nézd különben, hogyha hétvégén bármikor is esnie kell, akkor tényleg szombat délelőtt esse ki magát, aztán hagyja minket békén.
2: Igen, mondjuk, hogyha már így déltől így lesz egy válaszvonal, és déltől meg már verőfény és napsütés is meleg, akkor nekem eshet, egész nyugodtan eshet délelőtt.
1: Akkor igen, de hát, hogy kár, hogy az időjárás az
2: emberek. Főleg, hogy délután jövök dolgozni.
1: Tehát. Hát igen, az a legjobb, de hogy az az érdekesebb az egészben, hogy így, ha lehetne így dílt kötni így az időjárással, akkor tényleg így meg lehetne beszélni, mikor essen, de hát ilyen
2: na, hajnali, ez mondjuk jó lenne.
1: Hajnali 2-4-ig nyugodtan szakadhat, tehát minden nap nyugodtan. Vagy ha nagyon kell hétvégén, akkor megköthetjük az üzletet, hogy tényleg szombaton délelőtt mondjuk egy 11-ig, akkor eshet nyugodtan.
2: De kezdet gondolj bele, hogy milyen jó lenne, hogyha ha így lenne ilyen veza az időjárásnál, ó, mint bírnám. Itt a világban egyeseknek, hogy csak így szólnak, hogy figyelj, van egy büntetésem, nem lehet, és akkor csak így szólnának, hogy figyelj csak Idi, gyere ide Idi, gyere csak gyere. Vagyunk már nem,
1: ezek különben én halál durván gondolkozok néha azon, hogy hát ebben a mai modern világban, amikor tényleg már minden van már, tényleg már mindent kitaláltak különben, hogy nincs valami olyan legalább, hogy tudjam kontrollálni, csak
2: biztos
1: lehet körülöttem.
2: Befolyásolni az idő. Hát a brit tudósok biztos valamit kitaláltak már.
1: Hát a brit tudósok tudja, hogy valamit már kitaláltak különben.
2: Vagy most hallgatnak minket, és azon gondolkodnak, hogy...
1: Már tudja, hogy ezen már gondolkoztak, hát szerintem van. Ezen már gondolkoztak ezer éve. Most jönnének az összeesküvés elméletesek, akkor rögtön mondanák, hogy az már létezik, ez a harp, meg a nem tudom micsoda, hát jó valaki. Biztos. Jaj. Nem szólok bele.
2: Igen. A hallgatókhoz szólok egyébként, de ezt lehet, hogy elmondom később is, amíg valaki nem ébred fel. Ajánljanak már nekem nagyon jó horrorfilmeket, egyrészt, de ne olyan langyikat. Másrészt meg olyanokat, amik nem tudom, hogy látták-e a Lost eltünteket, vagy a manifestet, ami ilyen repülő lezuhan, és akkor így, én ezeket nagyon szeretem. És akkor ilyen szigetre, és
1: mi az, hogy Lost, az a Himi-Humi sorozat?
2: Az az eltűntek, az amikor lezuhan a repülő egy szigetre, és több évados.
1: És azt mondtad, hogy ne Himi-Humi horror, hanem jót, mint a Lost. Hát ne arra, hogy
2: nem azt mondtam, hogy olyat, mint a Lost, hanem hogy vagy horrort, vagy olyan kategóriát.
1: Ja, pontos vesző.
2: Így igaz.
1: Azt szereted? Hát én azt elkezdtem nézni, az első bejön. 30 percnél nem bírtam tovább nézni.
2: Én már az első évadnál a 16. részt néztem meg éjfélig tegnap este, igen. Meg van a Manifest, azt is ajánlani tudom mindenkinek, hasonló, nem hasonló, sokkal jobb egyébként.
1: Manifest, valami pénzfesztivál?
2: Nem, az is ilyen repülő, tudom, lezuhanós. És az a baj, a negyedik rész Netflixes, és még nincs meg, ahol én nézem sorozatbarátom, csak angolul.
1: Hát akkor nézd meg angolul.
2: Nem.
1: Nem?
2: Én mondjam, nem szeretem úgy a sorozatokat, meg
1: semmi. Ja, komolyan?
2: Igen.
1: Fú, Edina, az kemény.
2: Az a baj, hogyha különben meg feliratos.
1: Az kemény.
2: Én nem tudok figyelni a filmre, mert olvasom a feliratot. Tehát, hogy én engem ez nagyon elvisz. Nagyon durván. Nagyon.
1: Igen, ez körülbelül olyan, mint amikor tudom, vannak ezek az ilyen videók, hogy milyen élmény tévét nézni, vagy például egy jó kis animét nézni, úgy, hogy közben eszel. És akkor tudod, hogy a kezedben van ugye a kaja, és akkor nézel fölfelé, addig tudod, hallgatod, hogy most le fogok számolni veled, akkor lehajulsz, hogy egyéb valamit, akkor hallod, hogy visszanézel, akkor megint. Szóval igen, szóval érted, hogy amit nem látod a feliratot, akkor vége van különben a
2: történetnek. Egyébként az a durva különben, hogyha én eszek, akkor nekem muszáj, hogy menjen valami, és muszáj valamit nézzek, például otthon. Tehát addig nem tudok elkezdeni enni,
1: olyan vagy,
2: még
1: a
2: nem
1: kis
2: kapcsolok
1: babák.
2: Be egy sorozatot, vagy valamit. Komolyan mondom, halál komolyan mondom nektek.
1: Hát jó, van, oké. Nézzétek, ez is valami, ez is valami. Áramkimaradás lesz ma, Szabadka az érintetetben, Oromhegyes. És ennyi, igazából. Hát ugye van a legendás tavaszi nagytakarítási akció, ami ma kis bajmokban történik. Majdnem bajmokon, de nem kis bajmokban.
2: Szóval Viktor, ne figyelj.
1: Ne figyelj ide.
2: Határ. Mi a helyzet határa?
1: Jó, teljesen jó a határ. Rendőrök meg még nincsenek.
2: Igen, többé-kevésbé a horgosi kis határon kell 15 percet várni.
1: Érdekes, Magyarország felé. Az utóbbi időben nagyon kreatívak a rendőrök. mindig új helyeken állnak.
2: Igen.
1: Mindig olyan radarom van most már rendőrökre, úgy figyelem őket, mintha nem tudom micsoda.
2: Na, milyen új helyen?
1: És hát múltkor láttam az Electro Volvo-dra előtét.
2: Ott már voltak többször.
1: Hát én nem tudom, én azon a környéken nőttem fel, én ott még életemben nem láttam.
2: Lehet burekoztak.
1: Idén látom először őket ott, én előtte soha az életben nem láttam például ott rendőrt. Soha. De hát most vannak, mindenhova kiállnak, mindenhol valamit csinálnak, vagy mérnek, vagy ellenőriznek.
2: Én is ilyen rendőr lennék, ne haragudj, hát hülye lennék oda beállni, ahol van mindig. Hát nem.
1: Hát jó van, oké. Gátoljátok csak a forgalmat. Én azon is rögtön, amikor, és dobáld, a Robi hívta fel a figyelmet erre, mikor mondom, hogy ott zsinagogánál nagyon sokszor állnak, és akkor mondom, hogy igen. Na, akkor zsinagogánál megint ott vannak, mérnek, és Dovardna Robi írta, hogy mit mérnének, ott csak ellenőriznek.
2: Igen.
1: És rájöttem, hogy tényleg ott mindenki a lassan megy, tényleg ott biztos, hogy nem mérnek, hát ott csak simán.
2: Mind ahol én lakom a környékemen, itt a Magyar Konzulátus utcájában, ott is van, az egyik beállott a
1: színháznál?
2: Igen, ott a DM-nél, kis tokivakival, a többiek, így mondom, autóval, ők meg ott állnak konkrétan majdnem a konzulátusnál, a busz megállóban.
1: Aha.
2: Nagyon kedvesek, mert olyankor a busz nem bír beállni.
1: Tényleg?
2: Igen, és egy hatalmas nagy fönnakadást okoznak, de hát ez mellékes nyilván. Hát, na, nyilván.
1: Ez kit érdekel? Én nem tudom, a rendőrök...
2: A konzulátusnál, a busz megállóban.
1: Aha.
2: Nagyon kedvesek, mert olyankor a busz nem bír beállni.
1: Tényleg?
2: Igen, és egy hatalmas nagy fönnakadást okoznak, de hát ez mellékes nyilván. Hát, na.
1: Ez kit érdekel? Én nem tudom, a rendőrök annyira furák. Van például Palicson egy kedvenc helyük, ott a töltőállomás.

0: Nézzük. Hát de miért várja, azzal szembe is beszoktak ott állni a bozótosba, ja. Amikor a Szabadka
1: felől érkezőket. Hát jó, de a bozótos az ugye senki.
0: Persze.
1: De ez ki? Egy privát ház, hát, basszus.
0: Igen.
1: Privát házba. Hihetetlen. Na jó, nem tudom, ez nálunk.
0: Hát ha most rendőr lettem volna, akkor erre tudnék választ adni.
1: Ez abszolút.
0: Ha akarnék.
1: Hát igen. Ha kapnál rá engedélyt, de nem biztos.
0: Mindegy. De még lehetek.
1: Hát hallottam, így folytatod, bármi megtörténhet.
0: Lehet, nyert kapok egy üzenetet, hogy jó napot kívánok, hallottam, jöhet.
1: Én azt tudom, abban nem vagyok benne biztos, hogy mennyi a korhatár, hogy még lehet szerető.
0: Hát igen.
1: De hogy amikor volt sok-sok évvel ezelőtt, volt egy ilyen akció, hogy szerbül és magyarul is elkezdték hirdetni a rendőrakadémiát.
0: Igen.
1: És akkor azt tudom, hogy jött hozzánk is a szórólap. Meséltem egyszer régen a rádióban már, mert ez nagyon megfogott, és megegyeztem. Ugye a szlogenet lefordították, nem tudom szerbül, hogy volt, de magyarul az volt, hogy erre te is képes vagy.
0: Jó.
1: Ez van elég degradáló, hát ez, nem?
0: Hogy olyan, igen. Hogy kicsit erős.
1: Józsikám, ez még neked is menne, úgyhogy jelentkezz most.
0: Igen,
1: soha.
0: Aztán meg...
1: Igen.
0: Aztán meg kiderül, hogy abszolút nem képes rá senki. Jó, nekem a kedvencem, bocsánat, tényleg bocsánat, de kedvencem az, amikor ugye nagy fizikai erőnléti cuccon kell keresztül menni, akár tűzoltóknak, akár ugye rendőröknek.
1: Igen.
0: Erről többen is így beszámoltak. Van ismerősöm is, aki ugye beszámolt, van olyan is, akinek nem sikerült, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kellett tényleg erővel csinálni, hogy mondjam ilyen, na, tényleg volt
1: egy
0: erős
1: dolog. Kamion.
0: És akkor utána meg meglátod a nagy pocakos rendőröket az utcán, aki utána se bírna szaladni, ha lopsz valamit.
1: Hát jó, van, de lehet, hogy...
0: Hát jó, azért
1: nem kell folyamatosan. Hát
0: így vagy egy kis szálkás ember, és utána megvan a íz, és azt mondod, hogy na, akkor most zabálunk, gyerünk, és hát akkor igen, 200 kilós leszek. Hát,
1: elértem életem célját, rendőr lettem, most már eszem a fánkot.
0: Ezt abszolút nem tartom korrektnek. Nem, bocsánat.
1: Hát jó, van, te nem tartod korrektnek, mert te folyamatosan ilyen valami kigyúlt
0: izmos. Hát de most gondolj bele tényleg, ha valami történik, akkor hogy szalad utánam? Hát ne arra, hogy én ezzel a 60 kilómmal simán ellibbenek előtte, tehát biztos nem bírna 150 kilós rendőr utánam szaladni. Hát most nem. Most
1: hát ideig biztos, hogy bírna. Hát de nem, de lehet, hogy lesokkolna
0: inkább. Én már aromon lennék, mikor ő elindul szabadkáról.
1: Elkezdesz futni, meg csak így álljon meg! Psz, és így már kapod, és azt a sokkolod.
0: Most ez tényleg senki ellen nem szól, csak most ez úgy sokszor foglalkoztatott privát
1: fit emberként. Rendőröket a világnak, ezt mondja Edina.
0: Most képzeld ilyen
1: Edina, valószínűleg keveri ezt a rendőr dolgot. Kicsit keveri a csippendés sokkal most itt Edina a dolgokat, de... Jó, érte, hogy mire gondolsz.
0: Ja, azért így is hallgassatok. Tehát, ha jönne itt egy maca, akkor azt hiszem, hogy minden bűnt elkövetnétek így karöltve a hallgatókkal együtt.
1: Milyen maca? Rendőr maca. Biztos.
0: Ez nem biztos, ha nem 100%-os.
1: Értek, 35 perccel a műsor kezdése után már Edina a különben. Csippendi rendőrökről beszélget.
0: Ezt kikérem magamnak, nem én mondtam, ezt te mondtad. Mm. Egy szó nem hagyta el a számot, hogy Csippendi a rendőrt.
1: Azt
0: mondja, hogy
1: egy hallgató elegant, no pop, ugye? Igen, különben igen. És írja különben ti, hogy az is lehet különben, hogy privát emberként nem büntetik cserébe, és akkor úgy bejárnak
0: hozzá. Benne
1: van
0: a pakliba, figyelj, és egyébként igen.
1: Vagy rendőri védelmet kap.
0: Képzeld, menjél a boltba, és így vinnyogva kísérnének végig. Na, az igen.
1: Vinnyogva?
0: Hát így szoktam hívni,
1: hoppá,
0: amikor
1: vidalnak. Hoppá, előugrott orrom egy pillanatra.
0: Jaj.
1: 91,5-től, na mindegy, 6 óra 36 perc van.
0: Hát én kérdeztem, mert falusi lány vagyok, nem ilyen madám úr.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Na szóval, megkezdődhettek a tárgyalások a roamingdíjak eltöréséről Szerbia és az EU között. Ezt már pecegtetik azért egy ideje.
2: Jó ideje.
1: És akkor a tervek szerint a régió polgárai a jövőben az EU tagállamokban is külön roaming költségek nélkül használhatnak mobiltelefon szolgáltatásaikat. Európai források szerint a megállapodások akár 2027 első felében megszülethetnek. Na most az az érdekes ebben az egészben, hogy basszus, mikor elolvastam ezt a hírt, nekem az jutott az eszembe, hogy az elmúlt mondjuk 10-20 éve, vagy amióta mi így mobilozgatunk, hogy Jézus Isten, mennyire megváltozott minden. Most arra nem kell belemenni, hogy milyenek voltak a telefonok, ugye? De egy picikét mégis bele kell menni, mert ugye valamikor nem volt fontos abszolút az internet, hiszen nem is volt, hanem emlékszel, először valamilyen nagyon fura valami volt, ilyen VAP, azt hiszem úgy hívták, az valami nagyon régi, valami nagyon elődje volt ennek az egész internetnek, aztán jött az Edge, ez az az E betű, és akkor aztán szépen lassan jött ez a mobil internet, és érdekes, hogy amikor megjelentek az okostelefonok, akkor igazából az okostelefon az internet nélkül nem volt okos, tehát akkor volt először, amikor kezdtük érezni, hogy aha, kell az internet, de hát ugye az még nagyon drága volt. És akkor ugye kezdődött szépen lassan az a történet, hogy bárhova mentünk, akkor mindig kerestük a kávézókat, meg a nem tudom micsodát, kerestük a wifi jelet.
2: Ja, igen.
1: Tehát volt ez ilyen, hogy mindig, akkor tudom, emlékszem, az egyik ismerősen vezetett egy kávézót, és akkor pici-pici, és nem működött a wifi, és akkor tudod, ilyen felháborodás, hogy miért? És akkor mondja, hogy hát azért, mert a router nem tudom, ilyen 60 embert bír, és akkor te meg már 68-dik vagy, és akkor... Szóval ilyenekkel hát, indultunk. Igen. Plusz ugye az van, hogy bármikor, amikor mentél külföldre régen, akkor simán beleestél ilyen őrültök gondba, hogy bekapcsolva hagytad a valamit, vagy valami, és akkor hazajöttél, és akkor nem tudom én, 1000 euró, meg 2000 eurós számla, meg... Ezt tudom képzelni, hogy ezt hogy gondolták komolyan. Abban az időben van egy ismert zenész itt nálunk, akiről azt terjedt, hogy ő egyszer elment Görögországba, és ez ilyen legenda. És hazajött, és nem tudom, használta a GPS-t, meg minden, tudod, úgy, amit akar, és 6000 eurós számlát kapott. Nem
2: Jézusom.
1: Tudom, durva. Én azt tudom, hogy én is beszívtam, egyszer Budapesten voltam, és hát most én nem tudom, hogy akkor mennyi lehetett 1 euró, de valamennyivel, de lehet, hogy volt 100, vagy 80, vagy nem tudom, na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy elmentem Budapestre két hétre, és használgattam, hogy időnként a netet erre-arra, és emlékszem, hogy hazajöttem, és kaptam egy 18000 dináros számlát. Na most ezen ma annyira nem lepődnénk meg, de akkor az nagyon durva volt, amikor ma egy előfizetés, mit tudom én mennyi, 4-5000 dinár, ugye általában, de akkoriban meg sem mennyi volt, 1000 dinár volt érted, és akkor tudod, most 1000 dinár, az olyan volt, mint hogy nem tudom én másfél évnyi számlát kellett volna fizetni, és akkor...
2: Nem, őrültek tényleg ezek a, hogy ha véletlen bekapcsolva hagyod, a netedet, a mobilnetet, az őrült összeget le, vagy hívsz, vagy... Tehát, hogy, és egyébként sosem nem tudtam ezt, és mindig összekeverem. Teszem azt, én elmegyek Magyarországra,
1: igen.
2: És én hívok valakit, akkor az én számlám fog értelemszerűen megugrani. Azért, akit hívok itthoni, azért nem. Nem?
1: Ez legjobb,
2: vagy hogyha igazából ő itthon van, és teszem azt, ő hív engem, és én ott vagyok Magyarországon, és felveszem, és dumálunk 10 percet, akkor az én számlám is megugrik?
1: Csak a tiéd ugrik meg.
2: Az övé nem, mert ő itthon van.
1: Tudod, hogy ebből, ez hogy a...
2: Soha nem értettem.
1: De én elmondom neked, hogy én hogy fogtam
2: fel. Nem értettem,
1: fel.
2: Nem emlékszem már rá, hogy hogy
1: de van. Hát, aki téged hív,
2: igen?
1: De hát ő neki nem kötelességet tudni az, hogy te hol vagy.
2: Hát igen. Igen.
1: Neked kötelességet tudni, hogy hol vagy. Igen. Ezért minden egyes alkalommal, hogyha ez régen ugye így volt, vagy lehet, hogy most is, hogy ha te tisztában vagy vele, hogy Magyarországon vagy például,
2: igen.
1: És téged hív valaki, akkor te tudod eldönteni, hogy neked ez megér annyit, hogy te felvedd. Ugyanígy, amikor hívást kezdeményezel, akkor megint te tudod eldönteni, hogy neked ez megéri-e, neked ez kell-e.
2: Az azért kérdezem, mert hogy máskor volt már olyan ismerősöm,
1: igen.
2: Azt mondta, hogy ezt nagyon tudja, hogy azt mondta, hogy annak a számlája is megemelkedik, aki téged hív. És nekem azért nem volt ez világos sohase. Tehát nyilván nem mertem kipróbálni, mert hát tudom, hogy így is, úgyhogy én fogok rosszul járni, ez biztos zokásosan, úgyhogy...
1: Nem, abszolút nem. És a másik dolog pedig az, hogy és akkor szépen lassan így kezdődött normalizálódni a helyzet. Először ugye Európában. És én emlékszem arra, hogy nekem Lengyelországban mentem egy esküvőre, tudod mikor? Basszus, lehet, hogy 8 éve. És akkor már oda mindenki úgy ment, az összes európai úgy ment, hogy már Google Maps tudod neki, meg így álmunkban se tudod, tehát nem bírtuk megengedni magunknak, hogy Jézusom, internetet használjunk egész Európán keresztül, vagy részben, hanem mi még klasszikus GPS-ek, meg offline, meg mindenki offline mester volt akkoriban, meg stb. Stb. És akkor aztán telt múlt az idő, és akkor szépen lassan az első lépés, ha jól emlékszem, az volt, hogy akkor a balkáni országokban, na, működik az, hogy ne legyen roaming. És akkor amikor legelőször mentem így, sok-sok évvel ezelőtt, emlékszem Montenegróba, és akkor mondtam, hogy tényleg, akkor most ez működik, felhívtam a szolgáltatót, és mondják, hogy igen, de mondom, hogy kell ezt használni. Hát úgy, hogy bekapcsolom a roamingot, és higgyem el, hogy használom a roamingot, csak ezek után nem kell érte sokat fizetni, nem olyan, mint hogyha a számlámról menne, tudod, de ennyi. Uh-huh. És mondom, ez nekem fura, és sok-sok év után most egyszer csak kapcsol be a roamingot, és higgyem el, hogy nem lett olyan számla. Uh-huh. Tehát mondom, egyszer élünk, és a lényeg az, hogy elmentem Montenegróba, ugye valami nyaralás volt, és tényleg hazajöttem, és nem volt semmi, ugyanakkora volt a számla, mint máskor. Mondom, wow, és tudod, hogy végig wifiztem a strandon, meg minden. Alapvetően én ott unatkozok, mint a halál, de szóval így akkor túl lehetett élni. Na mindegy.
2: Hemegy Zekán Péter nyaralni a strandra, ott van a strandon, tengerem van, és unatkozik.
1: Hányan nem unatkoztam, mert mobilozta. De szóval mit akarok mondani, ez az egyik, a másik pedig az, hogy, és akkor utána jött az, hogy hála a jó Istennek, hogy legalább egyes csomagokban bejött az, hogy legalább 2, 4 vagy 6 gigád van roaming interneten Európába. Igen. És akkor jó, ezzel már lehet élni. Tehát ezzel már lehet élni. Ezzel át tudsz menni Magyarországra, simán tudod használni a Google Maps-et, ami neked nagyon fontos, simán meg tud nézni a legfontosabb értesítéseket, tudsz nyugodtan telefonálni online, de hát hogy ez így már rendben van. Na most ez totál el is törlik, akkor meg fantasztikus.
2: Hát akkor én örülök, mint majom a farkának. De tényleg, és akkor nem kell mindig azon gondolkodni, most venni kell netet, jaj, ennyi van, jaj, akkor oszd be, akkor venni kell még, mert nem elég, és akkor nem arról van szó, hogy a telefonon ülünk, vagy ülök, de na, én ennek kimondottan örülnék.
1: Abszolút, szóval
2: az oké, egyébként a szeretem, mert bár most ebben az új csomagomban, ebben most Magyarországra is kaptam egy pár gigát, eddig ugye nem volt, és mindig örültem, hogy... hívjatok emberek, nem vagyok elérhető.
1: Mi a?
2: Meg hogy tipikus, hogy nincs netem, jaj, de jó, és így tipikus, szabadnak éreztem magamat, hogy úristen.
1: Na.
2: És így, na, jó eset egyébként. Uh-huh. Úgyhogy offline térképen volt, letöltöttem, szépen mentem, tudtam, hogy mit, hogy merre, meddig. És akkor aztán megint van, amikor így máshova megyek, mentem, akkor már olyan nem tudom, teszem azt egy nyaralásra, akkor úgy alapból, hogy megvetted, és akkor is nyilván, ha mentél valamára, akkor jó volt a net.
1: Aha.
2: Meg akartad az étlapot bújni, hogy most hol milyen kajádába ülj be, és akkor mit próbálj ki, akkor arra oké is volt a net. De hogy ott már csak már akkor végigpörgetted, nem tudom, Facebookot, Instagramot, mit tudom én, és akkor az olyan
1: Na szóval ez egy ilyen történet, hogy lehet, hogy nem sokára megúszunk, és ez mondjuk ez egy hatalmas könnyítés lesz, hogyha eltörlik a
2: roaming díjakat. Bár hogy azt írja, hogy 27 első felében megszülethet a döntés, akkor az a mi értelmünk szerint 28 lesz.
1: Nem, hát majd kiderül.
2: Hát az itteni dolgokat.
1: Kiderül, hogy mikor jön el a roaming mentesség. 6-50 perc van, mindjárt jövünk hírekkel.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Újabb rövid távú 3 hónapos gázmegállapodást kötött Szerbia az orosz Gazprommal, jelentette be Dubravka Djedović Handanović, szerb bányászati és energetikai miniszter. A megállapodás fontos Szerbia polgárainak és gazdaságának, mert stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak, tette hozzá. A NISZ helyzetével kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta, Szerbia semmit sem tett azért, hogy Amerika szankciókat vezessen be ellene, és nem is járult hozzá azok bevezetéséhez. Ezért a polgároknak nem szabad elszenvedniük ezek körülmény következményeit.
7: Ismét megtartották az úrnapi városi körmenetet Szabadkán. A hívek az avirai Szent Teréz székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisét követően az oltári szentséget kísérve vonultak végig a város utcáinak kijelölt útvonalon. A körmenet során 4 megállónál álltak meg közös imára és áldásra, miközben a résztvevők énekekkel és imádsággal tettek tanúságot hitükről. Az esemény a II. Világháború előtti hagyományokat idézte fel, amikor az úrnapi körmenetek a város vallási életének meghatározó eseményei voltak. A körmenetet a ferences templomnál zárult ünnepélyes szentségi áldással.
6: Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. Szoboszlai a Liverpool 57 meccséből 53 alkalommal a pályán volt, összesen 13 gólt szerzett. Az idén során 5-ször lett a hónap játékosa. A magyar futballista 2023-ban igazolt az angol csapathoz. A harmadik szezonjában elérte a 100 mérkőzéses mérföldkövet. Ez korábban a magyarok közül csak Gera Zoltánnak sikerült.
2: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén felhős időnk lesz, 26 fokos csúcshőmérséklettel.
0: MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli, FM 91,5 MHz.
1: Nos,
2: 7 óra 17.
1: Bizony lassan indulnak különben az utazások. Nem tudom, hogy hogy szoktok állni ezekkel a szállásokkal, de hát ugye a legtöbb ember megindul és szállást foglal, közben Atti is megérkezett, szevasz. És hát annyi féle átverés van azért ebben a világban, és hogy a szörnyű, úgyhogy most végveszünk egy párat. Végül is kezdhetjük azzal, hogy vannak ezek az úgynevezett cseles fotók, amivel oda csábítanak minket. Jó beállított fotó, stb. Azért óvatosan. Gondoljuk csak arra, hogy egy-egy tökéletességes sugalló képpel milyen ügyesen lehet csalni a medence vagy a szoba méreténél.
2: Én egyébként téma szakértője vagyok.
1: Ugye?
2: Csak úgy beharangoznám itt magamat.
1: Tudtam én. Na hát mesélj, milyen élményed van ezzel kapcsolatban?
2: Nem, én nagyon alapos vagyok.
1: Alapos?
2: Nagyon.
1: Jó, elég a kis mániákus fejed van különben.
2: Igen, és én nem hozok tényleg ilyen gyors döntést. Én nagyon durván utána nézek a dolgoknak, és nyomozok. Nagyon nyomozok.
1: Aha, és akkor például ezeket a képeket hogy csekkolod le?
2: Hát csomó oldalon utána nézek, a szállásnál, a különböző ilyen olyan hirdető oldalakon, a véleményeket megnézem, negatívakkal kezdem például, időrendi sorrendbe rakom, hogyha nem tudom, 10 évvel ezelőtti negatív, akkor az hát már oké. Nem tudom, tavalyi vagy idei, akkor az már nem előnyt élvez, és itt tényleg nagyon sokat elolvasok
1: belőlem. Ha 10 éve volt a rossz komment, akkor az jó, de hogyha 2 éves a rossz komment, akkor jó. Vagy rossz,
2: hát
1: vagy
2: a,
1: hogy?
2: Most a 2 év az még attól függ, de mondjuk a tavalyi vagy idei, akkor azért már elgondolkodik az ember, ha sok van.
1: Aha,
2: ha mondjuk 10 évvel ezelőtt volt, nem tudom, rossz komment, és azot nem tudom, felújították, még mit tudom én, váltás történt, igazgatóváltás, akkor az ember elgondolkodik rajta, hogy na. Uh-huh. Tehát az nem egy mérvadó, egy nem tudom, több évvel ezelőtti komment, de mondjuk, hogyha frissek, akkor azért elgondolkodik. Aha. És ha sok is van, akkor azért elgondolkodik az ember.
1: Hát igen, érdekesek ezek az ilyen szobafotók, meg ilyesmi. Én mondom, egyszer már jártam úgy, hogy a fotókon látszódott a szoba, a fürdő, meg a konyha, ahol ugye van a frigó, meg a stb. Uh-huh. De ott helyszínen kiderült, hogy a szoba meg a fürdő az egyben van, a konyha viszont külön van.
2: Hát igen, hoppá! Mert lehet olyan szoba, hogy mit kapsz. Tehát, hogy ez is benne van a pakliban, de ilyenkor egyébként lehet reklamálni, és hogyha tényleg ők hibáztak, akkor nyilván azt adják, mert lehet, hogy ők hibáztak. Ha viszont tényleg nincs hely, akkor is lehet hát problémázni végül is, mert hogy akkor miért nem szóltak?
1: Aha.
2: Mert hogy te nem azt foglaltad, de
1: ja, te leállsz problémázni?
2: Volt. Hát persze.
1: Komolyan?
2: Hát miért? Hát azt foglaltam, hát ne haragudj, hát én nem azt kaptam, amit a képen. Hát most...
1: Nice, hát jó, hát igen. Én láttam különben...
2: Főleg, hogyha drágábbat foglalsz, és kapsz egy olcsóbbat. Hát ja, azért igen. Ne haragudjunk.
1: Hát igen. Mondjuk én így még nem jártam soha, de jó lehet. Lehet, hogy az ember így jár, akkor nyilván megreklamálja. Kiveszi, nem tudom én, hogy szokták ezt hívni?
2: Na?
1: Az ilyen honeymoon suite-et. Azt tudod, az amikor ilyen, az mindig
2: igen.
1: Az ilyen nagy,
2: tudod,
1: és akkor kapsz egy valami kis nyomorult helyet a pincébe, és akkor mondod, én nem erre fizettem be.
2: Hát igen.
1: Igen, szóval abszolút. Meg láttam én a TikTokon ilyen videókat, ahol az van, hogy mondják, hogy ezt nem hiszed el, mert hogy ilyen gyönyörű kilátást fotóztak le. A gyönyörű kilátás valóban ott van a házban, kamu ablak, és a kamu ablak mögött van egy festmény.
2: Jó.
1: Tehát azon van az a kilátás, mert azért súlyos. Sőt, olyan is volt, hogy az ablakon rajta van a fólia, amin a kilátás van, és amikor kinyitod, akkor egy szomszéd épület van ott 30 centire. Szóval azért vannak ilyen...
2: Ezek nagyon
1: jó, de ezek nagyon extrém példák, azért beszéltem. Hát általában az emberek azért nem szaladnak bele, de igen. Amiben én már beleszaladtam nem egyszer, ez pedig az, hogy megvannak a fotók, megvan minden, és ezt nem is tudom igazából, hogy kéne kiszűrni.
2: Most?
1: Ez pedig az, hogy honnan tudod, hogy renoválják-e, vagy nem.
2: Hát egyrészt van olyan szálláshely, aki föltünteti, különböző oldalakon is, szállásfoglaló oldalakon, a saját oldalukon is. Hát ha sehol nincs föltüntetve, az a baj. Tehát az a legnagyobbik baj.
1: Az baj. Nagyon sokféleképpen jártam, 3-5 az eszembe rögtön. Budapesten 8. kerület, ugye 8. kerület már nem olyan szörnyű, mint régen. Uh-huh. 8. kerület mellett van valami nagyon nagy bevásárló központ, ott van egy nagyon komoly mozi, és abban volt a rendezvény, ahol mennünk kellett. És akkor kérdezték tőlem, hogy nézd csak, hát ebben a szállásban van kettőféle lehetőség, van a Classic Rooms, meg a Deluxe Rooms, melyiket uh-huh. kérem, mondom, nem kell fenszízni, bár csoda tőlem ilyet hallani, de mondtam, hogy
2: hát igen.
1: Mondtam, hogy nem kell fenszízni, jó nekem a Classic Room. Mondták, oké. Na most én nem tudtam, hogy az a különbség a klasszik meg a Deluxe között, hogy az első három emelet az fel volt újítva fullba. De fullba. És az a Deluxe. A klasszik az meg azt jelentette ebben az esetben, hogy az meg nincs felújítva.
2: Hát igen, igen.
1: És az tényleg olyan volt, mint a filmekben, ahol a rossz prostituáltakat viszik megölni. De hát úgy nézett ki. Tényleg katasztrófa, villogott a lámpa úgy a folyosó. Tudjátok, egy katasztrófa. Úgyhogy az nagyon rossz volt. Akkor utána Komárnóban, Szlovákiában voltam egy olyan szálláson, hogy gyönyörű ilyen, mint egy kis mini kis kastélyszálló, ami nagyon szép volt. Full körbe volt rakva állással, és full körbe volt rakva fóliával. Úgyhogy ilyen fóliák között kellett átmenni. Nem hazudok, reggel, amikor felkeltem, és hallottam valami hangokat, akkor kihúztam a sötétítőt.
2: És rádnézett a munkás.
1: Esküszöm, a munkások voltak ott. Szóval katasztrófa. És a harmadik pedig az, hogy nem annyira vészes, azt túl lehetett élni. Az pedig az, hogy Szarajevóba mentem, és ott is volt egy ilyen szép nagy hotel, Szarajevó szélén, hogy fönn, gyönyörű kilátás, minden. És tudod, én végig azon gondolkoztam, hogy Istenem, annyira fáradt vagyok, mint az állat, de mondom, most mindjárt odaérek, és akkor elmegyek a wellness részbe. És bemegyek, és mondom, hogy rögtön akarok menni a wellness részbe. Uh-huh. Jaj, ne haragudjanak, renoválás alatt van.
2: Látod, de jó. Mindenki megkapja, amit megérdemel.
1: Ja, apát fogjuk különben. Szóval, hogy vannak ilyen,
2: igen,
1: vannak ilyen
2: de
1: dolgok.
2: De egyébként szerintem manapság, legalábbis a tapasztalataim szerint, amiket olvasok és látok, vannak, akik tehát nagyobb számba föltüntetik, hogyha renoválás van. Akár a hotelben, akár pedig a wellness részlegen. Mm.
1: Hája.
2: Főleg a szállásfoglaló oldalak. Szerintem sok legalábbis, mondom, amiket én így alaposan, és tényleg alaposan mindig átolvasom, ott fel van tüntetve tényleg. Meg ugye jönnek ez, hogy akkor felár, miért kell fizetni még, ezek is a kedvenceim, hogy elmész, teszem, ha szeretnél elmenni egy kis kikapcsolódásra a családdal, vagy csak itt szimplán pihenni a pároddal, és akkor szeretnél wellnessbe menni, és akkor írja, jó, oké, persze, mehetsz, felár ellenében. Hát, kösz. Tehát, hogy így...
1: Igen. Mert azt már megszóltuk, hogy a reggeli mondjuk feláras, oké. Nem mindenhol tartalmazza az árat, igen. Az rendben van.
2: Hogyha tartalmazza is, akkor inkább úgy van, hogy az ebéd vagy a vacsora a feláros. Mert lehet, hogy a reggeli tartalmazza, csak hogyha kérsz, igen, még ebédet vagy vacsorát, vagy félpanzió, de hogyha kérsz még ebédet, akkor az a felár, nem tudom én. Meg ez oké, tehát hogy például teszem azt, egy masszázsért fizetni kell külön,
1: az
2: vagy felár.
1: Hát az nem jár soha.
2: Igen, de az, hogy használjam a nem tudom én a kis medencét, ami nem egy sportúszoda, hanem egy 2x2-es kis medence, vagy mit tudom én, hagyd ne kelljen már azért fizetni.
1: Vagy tudod, az a kis nyomorék hotel gymek, amik mindig, egy jót nem láttam még, de ugye mindig van. Van kettő, igen, futópad, meg valami hímiumi.
2: A kedvencem, amikor meg tényleg látsz egy brutál hatalmas nagy szállodát. Igen. Tényleg nagyot. Rengeteg szobával, meg fogadótérrel. És van egy ilyen 2x2-es kis wellness részlege.
1: Aha.
2: És akkor oda meg becsődül az 5000 ember, és akkor így, hello, bocsi, várok két oroszát, hogy be tudjak ülni egy nem tudom.
1: De különben az Latiboron van egy érdekes divat, ugye ott van egy olyan történet, hogy tudsz úgy apartment venni, hogy eleve ki fogják adni majd neked. Tehát úgy veszed meg. És, nem, és amikor te akarsz menni, akkor nem biztos, hogy mindig a sajátodba fogsz jutni. Hanem ugye mindig az a lényeg, hogy valamelyikbe majd kapsz helyet. Vágod ezt a business modell?
2: Nem.
1: Szóval az a lényeg, hogy ugye úgy veszel egy apartmant, hogy az eleve arra van kitalálva, hogy oda igazából mindenki befektet. Tehát én is veszek egy apartmant, meg te is veszel egy apartmant, meg a Viktor is vesz egy apartmant.
2: Ja, hogy egy szállodán belül.
1: Ne, ez egy apartmanház, nem hát, szálloda, egy apartmanház.
2: Hát igen, igen, nevezzük, mint privát, egy több ház, nem? Tehát, hogy hasonló, mint egy emelet.
1: Igen, mint egy nagyon szép luxus, ilyen több ház, igen, így van. Szemült,
2: igen, tudom.
1: De az úgy van, hogy rögtön az a cég vállalja, hogy mi megvesszük azokat az apartmanok, ők kiadják nekünk. De hát, hogy igazából abból ő is kap valamennyi pénzt, meg mi is kapunk nyilván valamennyi pénzt. Azzal jár az egész történet, hogy nem biztos, hogy amikor te szólsz, hogy különben én most mennek hétvégére, hogy akkor a tiéd szabad, mert lehet, hogy, és lehet, hogy, lehet, hogy te épp a Viktorit fogod kapni, tehát te mindig fogsz kapni bent egyet, de nem biztos, hogy a sajátodat.
2: Értem. Aha.
1: Na, és, akkor, és ezekben szokott lenni általában wellness lent, és akkor oda be kell jelentkezni előre, egy nappal előre, és akkor tudod használni.
2: Na ez mondjuk oké, ha tök be jó. Kell jelentkezni, még azt mondom, hogy oké.
1: Ja, ja.
2: Itt úgy az egyik hallgató, hogy ezért nem kell menni sehova, otthon kell maradni, és kész.
1: Persze.
2: Hát jó,
1: nem.
2: De na, néha azért nem jól kell. Esik egy kis.
1: Igen, vannak érdekesek ezek az extrák, azok a legjobbak, azok a, de azokban én csak hotelekben láttam ilyen kisebb szállásokat. Nem, amikor tényleg a... én azt bírom, amikor tényleg kapsz köntös szépen, meg papucsot, meg mi.
2: Igen, egyébként, ha ez mind benne van az árban, az akkor jó. Az tök jó. Igen. Tehát, hogy az korrekt. És még korrekt. Azért se kell külön fizetni, hogy kapj egy köntöst. Igen, az nyilván már mellékes, hogy nem tudom, egy SS, XS-es méretként kapsz egy 3XL-es, ami 10-szer körbe ér, de jó, oké, kapsz, na, ne legyünk már nagyon elszállva, kapsz, ez a lényeg. De tényleg vannak ezek a feláras cuccok, amiket megint csak a szállásfoglaló oldalak egyébként feltüntetnek, többé-kevésbé, szerintem egyébként túlnyomó részt feltüntetik. Valaki oda is írja, hogy mennyibe kerül, tehát hogy mit tudom, hogy teszem azt, egy masszázs, nem tudom mennyibe kerül, ilyen is van, viszont ami nekem a kedvencem, és én ezt szoktam praktizálni, hogy oké, megnézem ezeket az oldalakat, a szállásfoglaló oldalakat, de utána felmegyek a hotel oldalára, és vagy ott foglalok, vagy onnan kérek ajánlatot, mert jóval olcsóbb és kedvezőbb.
1: Aha, na az igen.
2: Igen.
1: Megkerülj Edin a rendszert.
2: Igen.
1: Nekem ami a legfontosabb, ez pedig a felszereltség.
2: Na meg az.
1: A felszereltség. Igazából én nekem kettő dolog van csak, ami kell. Mert hogyha az van, akkor nekem rengeteg helyet spórolnak meg. Törölköző hajszárító.
2: Igen.
1: Törölköző hajszárító.
2: A hajszárító az nálam is.
1: Azért, mert az rengeteg helyet elfoglal, amikor utazol. Igen. Főleg, amikor például motorra utazol. Tök jó most, hogy eszembe különben, hogy most foglaltam egy csomó szállást. Egy csomó, tehát kettő különbözőt igazából. Ez egyiket egy napot leszünk, a másikon 5-6-ot, és a lényeg az, hogy látod, annak ellenére, hogy ilyen nagyon okos vagyok itt a rádióban, látod most kapcsolatban, hogy amúgy abszolút nem ellenőriztem, hogy ezek a dolgok vannak-e.
2: Hát,
1: úgyhogy nyilván
2: igen.
1: Viszek magammal, az a svaki slucsáj.
2: De vannak ezek a pici hordozhatók különben.
1: Mik?
2: Hát a hajszárítók.
1: Hát van nekem van. Is persze. Sőt, nekem másmilyen nincs is, nekem
2: de
1: csak
2: egyébként,
1: olyan
2: egyébként én így vagyok a nyaralással, tehát hogy nekem az első, és most viccen kívül, és nem semmilyen izélés, de hogy nekem az első, hogy megnézem, hogy van-e hajszárító.
1: Aha, hát nézd, ezek fontos dolgok.
2: Nekem igen, tehát hogy nekem aránylag tényleg hosszú hajam van, tovább tart megszárítani, és akkor nekem ne jöjjön senki az agymám, mert megszárad. Persze nyilván vannak olyan napok, amikor megszárad, de én szeretem megszárítani saját magamnak. És akkor
1: az, hogy a Tio soha életében nem szárított hajat, amikor parókát hordasz? Tihi,
2: lehet,
1: ez
2: hogy, kell, lehet, hogy kopasz.
1: Így kell, hogy kiderüljön? Hát most a parókát hordanék, akkor én sem szárítanám a hajamat, az biztos.
2: Hogyha?
1: Mi van? Hát ez nem.
2: Az de egyébként tényleg sok férfi szerintem nem szárítja
1: jó.
2: A haját.
1: Fölcsatolod reggel és kész.
2: A Viktor se. Elárultunk egy titkot, úristen.
1: Viktor nem szárítja a haját, de akkor hogy élsz? Reális.
2: Egyébként igen.
1: Ajánlom minden ilyen okos férfinek, Viktor, neked is, hogy télen, amikor rohangálsz, akkor gyorsan megszállítod a hajad, és kimész, és akkor mire? Simán agyhártya gyulladást kapsz, nem? Nem szállítod?
2: De a Viktor szereti az agyhártya gyulladást.
1: Azt, hogy a télen se szállítja a haját. Én őszintén nem tudom, hogy ezt hogy csináltak. Én valószínű, hogy elpusztulnék rögtön abban az évben, amikor ezt így kitalálnám, hogy nem szállítom meg a hajam, szóval hihetetlen.
2: De igen, tényleg vannak ilyen alapfelszerelések, amik nyilván jól jönnek, főleg tényleg egy törölköző, bár nyilván sokan azt is mondják, hogy annak ellenére, hogy van, inkább elviszik a sajátjukat, mert nem tudják, hogy mossák ki, meg kihasználta, meg persze van olyanra is példa,
1: hát igen,
2: de egyébként hozzáteszem ezt is, nagyon sokan akkor már úgy megjegyzik kommentként a visszajelzésekbe, véleményekbe, hogy mit tudom én, koszos volt, nem minden, hogy már több ember ezt írja, akkor nyilván elgondolkodsz rajta, hogy mész egyáltalán oda, vagy akkor tényleg viszed a sajátodat.
1: Hát én megnézem az értékelést, ez viszlát, én nem nézek utána.
2: Ó, én igen, én nagyon, nagyon, nagyon. Most van, nem tudom, 10 000 komment, nyilván nem olvasom el az összeset, de...
1: 9 000.
2: Hát, majdnem. Tényleg, ha valami nekem nagyon megtetszik, és azt mondom, hogy na, én ezt szeretném, akkor én ráfekszek arra, és én nagyon durván, hogy átnyálazom az egészet. Mi
1: ezt
2: az
1: nem
2: már?
1: Csak, ezt más is hallotta, ugye?
2: Mi?
1: Ha valami tetszik neki, akkor ráfekszik, és átnyálazza, azt mondta. Hát jó, oké.
2: Okay.
1: Nem bírom én ezt tovább.
2: Mi ezt így mondjuk?
1: 7 óra 30
2: perc. Mész haza?
1: Az orrom, ez egy nagyon durva hely. Én nem tudom, mi történik. Na mindegy, ez van.
2: Te hülye vagy.
1: 7 óra 30
2: maradjunk
1: ennyivel.
2: Várom a támogató kommenteket.
1: Hát ilyen nincs, esküszöm.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? A Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll.

0: Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Zdravamed ND-nél. 069 388 08 15 vagy 024 455 51 55.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannó reggeli.
2: Nos, bármilyen hihetetlen, Edina legnagyobb örömére...
3: Lada Samara.
2: Nem, Lada Niva.
3: De várjál még...
2: Itt van az új Lada Niva.
3: Reagálnék, mert jöttek itt azért hozzászólások.
2: Ja, jó, állj, de...
3: Gizi néni, hogy igaza van Edinának, ha már fizet, alaposan utána néz, miért adja ki a pénzt. És ez igaz, ez teljes mértékben így van.
2: Fogához veri a garast.
3: Igen, de akkor is Tihi hozzászólása visz mindent.
2: Mit írt?
3: Imádom, én annyit nevettem. Van egy haverom, akinek az a hobbija, hogy ellopja hotelból a törölközőt, és van egy rakás törölközője otthon, hajszárítókat nem szokta, azt ott szokta hagyni.
2: Azt ott hagyja, hát igen.
3: Imádom, ez mekkora.
2: Nehéz levenni. Ugye tudja Edina jó, hogy beszélni kell a Níváról, vagy beszélni kell, hát ugye be van tervezve, hogy itt az új Lada Niva, a Lada Niva Legend. Igen. De ő végig nekem arról áradozott itt a szünetben, hogy jaj, de hogy neki mennyi élménye van, hogy ő mennyi időt töltött a, és mennyi sok szép emléket szerzett egy Lada Samara hátsó ülésén.
3: És olyan miért mondom, lett jó, az okay. A neve, hogy Lada Samara?
2: Na és
3: miért? Ladának a Samara. Hát ezt kérdezem.
2: Jaj, miért? Hát nem. Ladának a Niva, az miért Niva?
3: Hát de az nem a Ladának a Nívája, az olyan...
2: Hát egy Niva.
3: De miért Samara?
2: Kdeti a Ladan a Nívi? Nem? Vagy nem tudom, szóval, hogy ezt itt tudom elképzelni.
3: Szóval... Ó, és Tihi küldte is a kis kocsijukat, a Lada Nívát.
2: Neki is Lada Nívájuk van?
3: Hát nem, ez egy
2: ne
3: céges.
2: Ne szórakozz! Céges Lada Niva.
3: Nézd, ezeket... Igen, ezek ilyen nagyon jó terepjárók.
2: Nagyon
3: pont jó. Ezt mondtam, hogy ezeket ilyen mezőgazdasági autók, mint a traktorok, olyan gépek, és akkor ezek olyan autók, és akkor a,
2: hát,
3: a kis
2: a vadászoknak.
3: Igen.
2: De miért csak a kis vadászoknak?
3: Mi?
2: Kis vadászoknak?
3: Hát most nagy vadászok.
2: Van egy ilyen nagy vadász, akkor az mit csinál?
3: Hát az már megy a Niva Legendel.
2: Igen. Azt mondja, Tihi röhög az, hogy Edina azt mondja, hogy munkagép.
3: Hát de várja, miért a traktor nem munkagép?
2: De amúgy igen.
3: Na,
2: de hát tudom,
3: Niva... is lehet. Hát a Niva, Lada Niva is lehet munkagép.
2: Hát igen, haszongép jármű. Ezek a kifejezések.
3: Imádom, hogy kitalált ezt, hogy Lada Samara. Imádom.
2: Igen, Edina ezzel szórakozik, különben már fél órája csak elmondom nektek itt a születbe.
3: De ezt kell hallani, nyomkodom, Samara?
2: Nyomkodom így a telefont, és közben folyamatosan ilyeneket hallok a háttérben. De Zeci, de vétel, Samara! Lada Samara! Így élek én a szünetekbe! Csak hogy tudjátok.
3: Milyen jó nevek vannak mi?
2: Ilyeneket, ezt hallgatom folyamatosan.
3: Lada Hörcsög, ez a következő? Vagy mi, ha lefordítjuk, vagy mi?
2: Tényleg, én ezt már nem bírom követni. Különben,
3: Lada
2: tényleg.
3: Lova!
2: Ó, ez igen, ez egyre komolyabb a szint, amit megütünk.
3: Lada kakosa.
2: Egyre komolyabb a szint, amit megütünk. Higgyétek el, nem hiszik ő különben, rendes lány alapvetően különben, tényleg. Ez ilyen így időnként különben.
3: Kérdezem
2: teljesen.
3: Én, ha van Lada Samara, akkor Lada csirkéje miért nem lehet? De most ugye őszintén.
2: Azért, mert különben melyik nyelvterületről származik ez?
3: De ha lefordítjuk magyarra.
2: Na, és
3: Lada chicken.
2: És a Lada Samara, az mit jelent magyarul?
3: Az jelenti magyarul, hogy Lada Samara. Hát most...
2: Hát... Én azt a rohadt életben. Azért kevés ember tudja nálam, elérni azt, hogy tényleg lefagyok. Edinának kicsi sikerül.
3: Fadva.
2: De hát hihetetlen. Na mindegy. 50 éve van velünk viszont a Niva. Samarát nem tudom. Hogy az így meddig volt.
3: Megnézem.
2: Én igazából azt sem tudom, különben ez kapásból az melyik. A Lada Samara.
3: De hogy nem tudod.
2: Az olyan, mint az Opel Kadett? Olyan valami? Hát. Csak biztos ez jobb be. Hát ez...
3: Na várjunk. Azt írja, hogy 1984 között gyártották. Várjunk. A Samarát.
2: 1984 között.
3: Nem között, várjál.
2: Gyerekek, ez...
3: Várjunk.
2: Ezzel a nővel vagyok én műsorod. 4 óra hosszát!
3: Sorozatgyártása 1984. december 18-án indult a szovjet Maurosz Avtováz autógyárban, és egészen 2013. decemberéig tartott.
2: 13, van 13-as Lada Samara, vegyünk egyet.
3: Ezzel ez a típus volt az első fronthajtású, nem fiatalapokra épülő Lada modell.
2: Ezt ad össze. De ha autót vesztek, azt is ketten, hárman mentek, hogy nehogy rejtett hibája
3: igen,
2: legyen.
3: Ez is igaz. Megy az egész család, meg a szakértő pluszba, hogy autót veszünk.
2: Megnézzük az új autót, igen. Na de az a, én nem tudtam különben. Igen, van ez a gyár, akit mond az Edina. állítólag mai napig ők gyártják ezeket a járműveket. Jócskán sok új alkatrészt kapott a Lada Niva Legend, de azért jelenti ezt Lada Niva Legendnek, mert abszolút meghagyták a réginek a vonalait, csak ugye fejlesztették a technológiát. Uh-huh. Különben most tényleg most a váltó is más lesz, meg a motor is más, meg minden más.
3: Igen, mert
2: más.
3: Hogyha megnézzük ezeket a fotókat, akkor tényleg szinte olyan. De most kezdett beülök a kis Lada szamarámba, nem a Lada Niva Legendembe, és így megyek a boltba.
2: Hát de amúgy meg mi bajod van? Mi bajod lenne? Hát... Menne egy ilyen Lada? Még gáz?
3: Hát nekem igen. Mondjuk nekem nem szép ez a változat. Tehát, hogy én így ebben nem...
2: Nem ülnék bele.
3: De, beleülnék, csak nem kell nekem személy szerint.
2: Jaj, neked személy szerint. Alapőszintén tök pofás. Én adnám.
3: De egyébként tényleg hasonlít a régi változatára.
2: Kell egy kis tuning, és amúgy teljesen jól néz ki különben. Abszolút.
3: Simán téged, ebben simán el tudlak képzelni. Szerintem cseréld el a Nissanodat. Vegyél egy Niva Legendet.
2: Uh-huh. Amúgy különben, nagyon érdekes dolog, hogy mennyibe kerülhet. Most megpróbálom megnézni nálunk különben Szerbiában, de Janos, hogy szerintem nem árulnak újakat ebből.
3: Szerintem biztos, hogy nem.
2: Azt mondja Lada. Lada? Hát csak sima Niva van. De bérem meg mondjuk 2024, és fogadjuk, hogy nem jön ki semmi, a persze.
3: És azt írja Tihi is, hogy terepen szinte mindenhol tud menni. Uh-huh. Jó, egyébként itt tényleg láttam már nyilván közelről, hogy mondjam még, hogy megy.
2: Hogy
3: elég
2: megy?
3: Gyorsan. Tehát most...
2: Elég gyorsan ment.
3: Hát magához hát képest, igen.
2: Azt mondja, most itt csak így azt mondja, the Lada Niva Legend starts around 17,000 eurónál indul, normális csak vagy.
3: Annyi ott is marad. Hát annyi, már azért inkább más leszek, mint egy...
2: Hát, mert az AI mondja, az a European prices, európai
3: de
2: összegek.
3: De a te pénztárcát hozzá az kis pénz, úgyhogy neked megfelel.
2: Edina. De Lada Niva Legendet?
3: Na, fölébredt az így. 750-korul
2: Dobáldárobi.
3: Na, majd mindjárt jön szakértő, meg szakérti.
2: Kapaszkodj. Lada Niva Legend állítólag Európa jár a 16 000-től.
3: Jaj, a kis aranyos. Látod, mit kérdezett?
2: Mit?
3: Milyen nagy kolbász helyzet? Biztos szeretne hozni nekünk kolbászt.
2: Nem, hanem biztos már megint azt, hogy...
3: Sült kolbászt.
2: Nem, majdnem mondtam valamit. 16 000-től 35 000 euróig felszerelés függő. Nem, szerintem ez hülyeség, nem kerülhet ennyibe. Szerintem 20 fölött nem lehet eladni ezt az autót, nem? Csak a valami fanatik rajongóknak. De nincs esély.
3: Hát valaki biztos megveszi.
2: Ez mondjuk elég kemény. Elég heavy, de jó van, mindegy. Szóval, amit én nem tudtam, hogy hívják azt? Lada, mit? Niva, vagy nem Lada Niva, nem csak Lada.
3: De mit?
2: Az a másik autót, az előbb mondtad nekem.
3: A Niva Travel?
2: Niva Travel. Lada Niva Travel, az egy elég komoly próbálkozás, hogy különben egy újabb terepjáróra.
3: Ért nekünk Dani.
2: Nem a legszebb,
3: különben, bocsánat,
2: nem
3: ezt írja. A Lada Samara az Oroszországban lévő Samara folyóról kapta a nevét, ezt írja a ChatGPT. Edina, ne hagyd abba a kacagást, üdv Dániel.
2: Hihetetlen. Ezzel röhögött végig. Látom, hogy a Samara folyó. Van, mint ahogy a Passat, az pedig ugye egy szél.
3: A Passat nem érdekel nekem, a Samara is.
2: Na látod, de akkor Samarát azt vezetnéd, az bejön?
3: Nem.
2: Nem.
3: Nem, de akkor nevem, olyan vicces. De egyébként tényleg olyan hosszú, mint egy szamár.
2: Hosszú, mint egy szamár?
3: Viktor, imádom ezeket a
2: Viktor,
3: fejeket.
2: Viktor, hol vagyok? Hát...
3: Hol vagy? A stúdióban.
2: Azt mutatja nekem Viktor, hogy különben Samara ide vagy Samara oda, fejezzük már be, mert mindjárt jönnek a hírek, úgyhogy nagy örömmel teszem ezt.
3: Jövünk még.
2: Meg kitárgyaljuk ezt
3: de
2: a Samara sztorit.
3: Az a nagy helyzet, hogy én itt maradok veled, ott, hogy a hallgatók nem hallanak.
2: Ez igaz.
3: Lesz itt még őze is, meg bakkecskéje.
2: Ajaj, na gyerünk, zenéljünk.

0: Beautiful.
1: Reklám.
2: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
6: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
1: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
10: Újabb rövidtávú 3 hónapos gázmegállapodást kötött Szerbia az orosz Gazprommal, jelentette be Dubravka Djedović Handanović, szerb bányászati és energetikai miniszter. A megállapodás fontos Szerbia polgárainak és gazdaságának, mert stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak, tette hozzá. A NISZ helyzetével kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta, Szerbia semmit sem tett azért, hogy Amerika szankciókat vezessen be ellene, és nem is járult hozzá azok bevezetéséhez, ezért a polgároknak nem szabad elszenvedniük ezek következményeit.
11: Ismét megtartották az úrnapi városi körmenetet Szabadkán. A hívek az avirai Szent Teréz székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisét követően az oltári szentséget kísérve vonultak végig a város utcáinak kijelölt útvonalon. A körmenet során 4 megállónál álltak meg közös imára és áldásra, miközben a résztvevők énekekkel és imádsággal tettek tanúságot hitükről. Az esemény a II. Világháború előtti hagyományokat idézte fel, amikor az úrnapi körmenetek a város vallási életének meghatározó eseményei voltak. A körmenetet a ferences templomnál zárult ünnepélyes szentségi áldással.
10: Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. Szoboszlai a Liverpool 57 meccséből 53 alkalommal a pályán volt, összesen 13 gólt szerzett. Az idén során 5-ször lett a hónap játékosa. A magyar futballista 2023-ban igazolt az angol csapathoz. A harmadik szezonjában elérte a 100 mérkőzéses mérföldkövet. Ez korábban a magyarok közül csak Gera Zoltánnak sikerült.
3: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén felhős időnk lesz 26 fokos csúcshőmérséklettel.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs. Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.

0: Manon reggeli.
1: 8 óra 17 perc van, hát utazás az mindjárt indul. Nagyon sok mindenki számra indul az utazási időszak. És hát van egy kompleti, a brutál nagy listánk, ami nem hülyeség különben átnézni egy ilyet. Miért ne lenne a neten utazási lista? Ami ugye nyilván a papírokkal indul, és ez fontosabb, mint gondolnánk. Én már jártam simán úgy, hogy a határa vettük észre, hogy valamelyikünknek nem volt ott az útlevele. Simán jártam úgy, hogy megindultunk Münchenből visszafelé, és nem volt nálam az útlevél, úgyhogy fordultunk vissza.
2: Ott és képzeld el, hogy teszem azt, egy nagy buszos utazás megy, és akkor ott egy. Hát nyilván akkor nem fordul vissza a busz szerintem, hanem azt mondják neked, hogy ne haragudj, szállj le. Tehát, hogy
1: miért? Hát nem hiszem, hogy azt mondják, hogy szállj le.
2: Hát de miért, majd ott mi történik?
1: Hát küldjék
2: vár
1: utána.
2: Vár téged egy egész busz a határon. Hát nem fognak átengedni a határon, szerintem.
1: Ja, hogyha határon veszed észre?
2: Hát igen.
1: Ó, az baj.
2: Vagy pedig igen, az ténylegesen baj. Vár a busz, és akkor valami ájkrokonod utánat kell, hogy hozzá, de akkor azt hiszem, hogy téged szentséggel mindenki.
1: Az biztos, de hát az nagy baj. Ugye repülőjegy esetében ugye ki kell nyomtatni a repjegyet, ugye azt kell magadba vinni, oltásigazolvány, ha olyan helyre mész. Uh-huh. És hát ugye, meg ez most, én nem tudom, ezt nálunk nem csináljuk, de különben amúgy létezik a világban, meg nálunk is a határon különben, hogyha tovább értékesebb dolgot viszel magaddal, ami műszaki cucc, akkor tudod a sorszámát, meg igen, mindent, hogy felírod, és akkor kapsz egy ilyen pecsétet, hogy te ezt különben kivittad az országból. Úgyhogy elég durva. Na hát így a papírok. De hát jártam én is papírra, hogy azt sem állt kömmel ellenőrizni, hogy melyik országban milyen papír kell. Keveredtem én már bajba emiatt, hogy határon mondták, hogy ez nem felel meg. És akkor boom, eljárás. Eljárás, csináltak velem végig valami, mindegy, lényegtelen. Szóval ez van.
2: Egyébként te szoktál így vezetni valamilyen listát? Teszem azt egy ilyen utazás, hogy mi az, amit még meg kell, hogy vegyél, vagy...
1: Nem, sajnos, vagy, de kéne.
2: Én szoktam sajnos, általában leírni, mint a bevásárló listát, hogy mi az, amit még meg kell vegyek. Van olyan is, amikor írok listát, hogy mit pakoltam, vagy mit kellene pontosabban bepakolnom, de én tipikusan az a személy vagyok, aki többször is kipakolja a bőröndöt, majd újra pakolja.
1: Ja nem, hát ilyet nem csinálom.
2: Én igen, és képes vagyok arra, hogy este bepakolok,
1: és reggel kipakolsz.
2: Minden becsukok, minden. Csak az a baj, hogy reggel még nekem vannak ilyen rutinjaim, amikhez kellenek a cuccok, azt újra be kell majd rakni. De nem is ez a baj, hanem az, hogy rá stresszelek, hogy biztos elraktam, biztos kell az még. Van, hogy valamit kiveszek, van, hogy még berakok, és reggel újra kipakolok, és újra mindent bepakolok. Mert én annyira ráfeszülök erre, hogy nehogy valami otthon maradjon, vagy akkor inkább nem viszek többet, hanem kevesebbet, és majd ott vásárolok, és azt hozom haza.
1: Aha.
2: Úgyhogy,
1: na most Csilla kolléganőnk azt mondja, hogy útlevél hiányában valóban leszállítanak a buszról. Tesómat kitették a török-bolgár határon.
2: Na, wow. Azért mondom, igen.
1: Na, mondjuk ez kemény.
2: Képzeld.
1: Írja nekünk, Kati, legalább kaptál croissant. Hát igen. Amikor nem voltak jók a papírjaim, kaptam croissant. Szóval utána a másik elektromos kütyük, hogy mit viszünk magunkkal, ugye ezt is végig kell venni, hát most ez mindenkinél más, különben tényleg ilyen laptoptól kezdve, MP3 lejátszó, okostelefon, stb. Ugye nyilván az okostelefont nem mondjuk otthon most már soha, de mondjuk nekem ettől sokkal fontosabb mondjuk ezeknél, hogy a kábeleket. És épp azon gondolkoztam, hogy én most nem is viszek magammal jövő hétre az útra, különben semmi elektromos kütyűt különben a mobilomon kívül, elég lesz azt tölteni.
2: Igen.
1: Ja, azt tölteni, meg ugye vannak ilyen headsetjeink, azokat is tölteni kell. Normális esetben vinném magammal az órát, azt is tölteni kell. Ugyan már mindent tölteni kell. Különben én vagyok a kis mucik dög vagyok, mert kéne vennem egy ilyen nagy utazó adaptert, eljöttem már rá, amiben bele tudok dugni 3-4 dolgot, igen, vagy az ötöt jó, akár. Igen. És akkor úgy kéne ezt csinálni, igen, mert így nem tudom, azon is gondolkoztam, hogy vigyek magam a hosszabbítót, nem tudom egyszerűen, érted, fogalmam sincs.
2: Én egyébként így vagyok ezzel az okos órával, hogy vízálló, de még nem nagyon mertem meg tengerbe se. Nem tudom. És igazából azt hiszem, hogy tavaly épp nem is vittem el az órámat.
1: Aha.
2: Pont emiatt, mert igazából mikor csak este húztam volna fel, mert egész nap jövök, megyek, fürdök, ja, mit tudom én, nem tudom, hogy nem vinném bele a vízbe, aha, akkor még minek vigyem el. Az egy este felhúztam, úgyhogy inkább nem is vittem el.
1: Ja.
2: Lehet, hogy idén megpróbálkozok majd vele, hogy valóban-e, csak kérdéses, hogyha vízálló, de mégse, akkor igen, mi van?
1: Igen, tehát igen, igen.
2: Garancia szerintem már lejárt, úgyhogy...
1: Hát ja. Amúgy különben az, ami tényleg nagyon fontos, ez a mini gyógyszertár. Hát először is különben rohadtul tudnod kell, hogy neked mi a bajod. hogy mi az, ami veled elő tud fordulni. Nekem például itt van, lásd, be van készítve a szemcsepp. Én nem tudom, miért nekem időnként tényleg annyira ki tud száradni a szemem. Ugye most én mindig motoros utazásokra megyek, és akkor ott főleg...
2: Sok hölgyet nézel.
1: Túl sokat nézelődök, és mondjuk az nekem tud probléma lenni. Most már nem, de érdekes ez basszus, és most nem megyek ebbe bele, de érdekes ez az étrend, hogy mit eszel meg, hogy eszel. Régen folyamatosan kellett, hogy legyen nálam emésztő tablettam, egy pici-pici, és akkor így megállt a gyomrom. Most amióta másképp eszek, akkor ez így nem fordul elő, de ezt tudom, hogy mindig vittem magammal, meg biztos, hogy fájdalomcsillapítót én mindig viszek magam, sose tudod.
2: Nálam is kézgyógyszertár van otthon, tényleg engem így tanítottak, hogy mindig legyen otthon, akár fejfájás csillapító, torokfájás, láz, köhögés, nekem minden van otthon.
1: Ennyire sok minden?
2: Minden van otthon, igen, és tényleg, hogyha valami baj van, akkor tudok rögtön hova nyúlni, és a tengerre is így vagyok, ha megyek, hogy mindig viszek oda, még ezt a széntablettát is viszek, meg hasmenésgátló, meg mind, tehát minden ilyen cuccokat viszek. A torokfájásra viszek dolgokat, fejfájásra, tehát hogy fájdalomcsillapítókat, ugye migrénre, meg mit tudom én, tehát hogy azért én így tényleg így bepakolok. Inkább legyen oké, hogy ott is a legtöbb helyen van gyógyszertár, de tudom, hogy itthon mik vannak, milyen fajták vannak.
1: Pontosan,
2: én azokat,
1: pontosan.
2: Enyhe ízőt szeretem, mert nem szeretem, csak tudom, hogy hatásosak nekem. Úgyhogy én mindig így erre is
1: most például én nekem katasztrófa volt, és ezért kell erre nagyon odafigyelni. Tehát gondolom, számomra ez egy rossz élmény volt. Én tudom, hogy melyik márka nyugtatja le az én szememet, és én elmentem Bécsbe úgy, hogy majd mindjárt repülünk most Olaszországba, nem tudom hány napra, és nekem annyira fájnak a szemem, hogy megőrülök, mert ilyen allergiás időszak van, és én sose tudom, hogy melyik évben mitől függ, hogy engem elkap-e vagy nem. Abba az évben elkapott nagyon. És elmentünk a gyógyszertárba ott Bécsbe, és most magyarázom én neki a márkát, mert minden ők azt nem ismerik. Hát mondom, szuper, mondom, akkor ilyen szemcsepp kéne, ami lenyugtatja a szememet, tehát látja, hogy vörös, érted. Adott valamit, és alig működött.
2: Jó.
1: És én végig pislogtam az egész olasz utazást.
2: Biztos valami olyan nem volt benne, aminek kellett volna.
1: Hát nyilván igen. Most, hogy én eleve különben mit kaptam, lehet, hogy különben csak sima műkönnyet, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval jó van, mert jó az is, szóval nem azért, csak az nem nyugtatja meg az allergiát, ugye? Csak mikor száraz a szemed nagyon.
2: Írt egyébként esetleg... Andor, hogy volt futkosás, amikor az egyik ismerősömnek eltört a magyar személye nyaralás közben, útlevele meg nem volt. Na hát igen, ez is azért kellemetlen. Igen. Hogy kell-e vinni
1: szívás
2: mind a kettőt akkor, mert mi történik?
1: Aha.
2: Ha? Hát igen. Azért
1: én
2: ez,
1: nem hiszem.
2: Ez...
1: Nekem van egy fémtartóm, abban vannak ezek a dolgok, hogy nehogy véletlenül ilyen előfordulhasson. Mi az, hogy műkönny? Hát ez simán különben, azok különben nagyon... Tényleg nem hallott. Dobárd a Robi, annyira sok mindenről nem tud különben, ez hihetetlen. A reggeli műsorban kiderül.
2: Ez nagyon jó.
1: Hát a műkönny az egy olyan fajta szemcsepp, aminek az a lényege különben, hogy amikor tiszta száraz a szemed, ennek különböző okai lehetnek, például nem tudom, nyitott sisakkal motorozol, vagy bármi, vagy nem tudom, valaki csak érzékeny, rengeteget nézik különben a monitort, vagy valami, egy csomó minden van, aki tudod, különben ez hihetetlen, de állítólag van ez az ilyen dolog, hogy tudod, annyira bele vagy merülve a monitorba, például, hogy elfelejtesz
2: pislogni. Hát igen, akkor és akkor folyik a könyvmelábadnak a szemeid.
1: Hát vagy pedig épp az, de így nem stimmel az egész, és akkor olyankor kell a műkönny, ami gondolom, hogy nincs tele nem tudom milyen gyógyszerekkel, hanem az a lényeg, hogy nedvesítse a szemedet, és akkor valami ilyesmi. És akkor erre van, és akkor hirtelen megnyugszik a szemed, erre van kitalálva a műkönny, ha nem tévedek. Na, aztán különben van egy olyan dolog, hogy a tisztálkodó szerek, hát jó, na ez a fontos, a kis neszeszer, az muszáj nálad legyen tényleg. Itt megint az, ami neked kell. Én loptam egy pár, hát loptam végül, és hát ezt el lehetett venni, ugye, a hotelekből. Aha. Ezeket a picikek kis tusfürdőket, meg az ilyesmiket, és akkor megtartottam azoknak a kis bocáit, szép magyarul, és így jut eszembe, segíts, hogy mondják ezt?
2: Hát tasak?
1: Nem, kis. Ah, bocsa. Mindegy, és akkor ugye azok picikék, és akkor az
2: jaj,
1: üvegcse.
2: Jaj, Viktor, úristen, megijedtem.
1: Üvegcse,
2: jaj, nem
1: Viktor
2: mondtam más.
1: Fülünkre.
2: Kis flakon,
1: igen. Ezek vannak, és akkor azokat én megtöltöm, és kész viszem magam. Fokrém, ugye, meg
2: de egyébként most már nagyon sok ilyen utazás, ilyen pici kis százmillisek
1: van,
2: vannak. Tehát
1: ez
2: most
1: nagyon
2: már,
1: jó
2: most már, igen, most már nagyon-nagyon sokat gyártanak ilyen utazásra direkt, hogy aki nem nagy bőröndel, és nem... leadja, vagy feladja, hogy mondják azt a podgyászt, hanem felviszi a gépre, akkor ugye ott megvan a 100 milli, és nem tudom, hogy hányszor 100 milli lehet, és most már nagyon sokat gyártanak arra is. És igen.
1: Ezt egy pár éve mutatták, fantasztikus.
2: Tele vannak a drogériák már ilyenekkel, itt Szabadkán is, szerintem már elég sok felé.
1: Dobáld a Robi is írja, azt mondja, tele van ilyenekkel. Igen, komplet, nekem pár éve mondta a haverom, hogy van egy ilyen részleg ennek.
2: Igen.
1: Fantasztikus, őszintén megmondom, ezek a mini kis, és az a jó, hogy olcsó is.
2: Igen, mert pár mindent, napra, ha mész.
1: Igen, de hát, hogy sok
2: mindent. Meg több napra is egyébként jó lehet.
1: Mit tudom én, 100 dinár minden egyes ilyen kis valami. És akkor veszel mindent, picikek is, mert van pici, nekem tudom, mit tetszik, van az a pici naptej,
2: van.
1: Az is, meg pici
2: minden. Izzadságátló is, fogkefe, minden, fogkrém.
1: Minek nekem 5 napra valami nagy naptej?
2: Még pici hajlak is van, kérlek
1: de
2: szépen.
1: Aha.
2: Ó, én szeretek ott vásárolni, tényleg, mert szóval praktikusak. Igen.
1: Jó dolgok. Ruhafélék, ruhákkal általában én azért komoly bajba vagyok.
2: Igen.
1: Én sosem tudom, hogy mit vigyek. Általában úgy szoktam vinni, hogy ilyen nyári időszakban, hogy a rövid ujjúból teszek többet, és akkor igen, egy ilyen általános pulcsit viszek magammal. Az ugye legjobban kombinálható talán, de úgy nehéz felkészülni különben. Ugye, én értem különben a nőket, amikor ilyen hatalmas kofferekbe pakolnak, ugye ők felkészülnek mindenre lehetőségre. Mi van, ha hideg lesz? Mi van, ha esik az eső? Mi van, hogyha nagyon meleg lesz? Mi van? Én értem. De valahogy én ezt így mindig próbálom minimalizálni, valószínű, hogy nem tudom, most is belakok egy darab rövidnadrágot, egy darab hosszúnadrágot, egy papucsot. A papucsot sokszor kihagytam, és rájöttem, hogy az rohadtul kell. Nem feltétlenül azért, mert strandon lent vagy papucsban, hanem azért, mert basszus, nem tudom, én ilyen nagyon papucsos vagyok különben a házban, és rájöttem, hogy nekem az kell, nekem az mezitláv az nem normális. Tehát mindenféle idegen talajon sétálgatni, nem tudom, nekem valahogy az úgy nem fér bele. Ez most az én saját hülyeségem, de mindegy.
2: Igen, meg tényleg az, hogy én mindig készülök arra, hogy tudom, hogy én mindig szeretem előszeretettel leenni magamat, főleg, ha valami
1: komolyan
2: világos ruha van rajtam.
1: Kis mocskos vagy?
2: Hihetetlen. Te vagy mocskos. És mindig többet pakolok inkább, vagy elszakad, vagy bármi tényleg olyan történik, és inkább képes vagyok még egyet pluszba berakni, hogy biztos, hogy biztos legyen. Meg én például allergiás vagyok a szúnyog csípésre.
1: Igen.
2: Úgyhogy nekem az ilyen nyaralásokkor alapfölszerelés a szúnyogírtó, az a kis bedugós
1: nem
2: is,
1: ja,
2: meg a magamra fújós is. Úgyhogy nálam ezek ilyen alapfölszerelések, és én ezek nélkül tényleg nem indulok el sehova.
1: Igen, kellenek ezek a dolgok, kellenek, ezeket egyszerűen be kell szerezni. Utána mi van még? Ugye hát, hogyha az ember megy túrázni, akkor nyilván egy kis túra felszerelés is
2: hát
1: kell,
2: igen,
1: de hát most az egy másik történet, meg praktikus ez, meg praktikus az. Hát én most például kaptam az egyik barátomtól egy kulacsot, ilyen nagyon stram kis kulacs, és mondta, hogy az azért van, hogy vigyek magammal mindig kávét, mert annyira érdekes, amikor többen utaztok együtt, én ugye főleg amikor így motorra megyünk többen, akkor ugye azért benne van az, hogy tudnod kell, hogy milyen a másik, mert meg vagy ki, mitől akad ki, ugye? És nekem van például az egyik barátom, aki tudjuk pontosan olyan, mint te, de hát, hogy ő ha éhes, akkor egyre idegesebb különben.
2: Jó fej.
1: Tehát egyre idegesebb. Én meg nekem meg nem tűnt fel, de amióta velük megyek, azóta tudod mi, hogyha sokáig nem iszok kávét. Felhívták erre figyelmet, és rájöttem, hogy különben igazuk van, és akkor az egyik barátom vett nekem egy termot, és mondta, hogy ez vidd magadra, és akkor nem lesz gond, bárhol megállsz, akkor van nálad kávé és kéz. Amúgy különben igazava.
2: Igen.
1: Maximálisan, úgyhogy igen, na ilyenek vannak. Mert ebben az a szörnyű, amit én nehezen fogadtam el, hogy a klasszikus utazáson ugye az van, hogy általában autóval mész, busszal, vagy valami, és akkor ugye az a történet, hogy az a lemész rengeteg több száz kilométert, vagy akár lehet, hogy 5-6-7 százat, attól függ, milyen az autó. A motoroknál az a különbség, aki nem motorozik, azoknak elmondom, hogy ott azért 200 kilométerenként meg kell állni. Automatikusan jönne nekem is, hogy akkor mindjárt iszok egy kávét, mindjárt nem tudom, veszek ezt, veszek azt, de nem jó ez így, meg nem lehet, mert akkor meg nem élsz oda soha. Nem biztos 200 kilométerenként megállni, és mindenhol nem tudom leülni kávézgatni, de akkor tényleg nem élsz oda soha. Úgyhogy tényleg ez ilyen, én úgy szoktam jönni, hogy erőltetett menet, megállsz, mint a pit stop, tudod, gyorsan tankolsz, maximum egy kis presszót megállsz, bum, bevágod, gyújtod, és mész tovább, kész. Mert különben nem élsz oda soha.
2: Persze, igen.
1: Különben tudod, hogy a tengerre utaznék egy 3 napot. Szinte megállsz ebédelni, tudod, megállsz mindig.
2: Igen.
1: Egyszerűen nem érsz.
2: Hát nyilván vannak még ezek a dolgok, amiket úgy pluszba viszel. Van, aki viszi a kis varrókészletét, például anyukámnál mindig volt tű, cérna, ez is volt, kisolló, minden ilyen. Régen még ugye térképet is vittünk, amikor még gyerek voltam, és autóval mentünk így a szülőkkel, meg például füldugót szoktam vinni a mai napig előszeretettel, Régen vittük a napernyőt is, mikor autóval mentünk. Tehát, hogy voltak ilyen, sőt, független attól, hogy volt az apartmanba jövő eszköz, mi mindig vittük a sajátunkat, mert azért az a biztos.
1: Uh-huh. Ez egy érdekes történet.
2: Nyilván tányért nem vittünk, de a saját otthon jövő eszközünk, a kiskanál villát, poharat, azt vittünk. Mert az tudjuk, hogy az jobb, higiénikusabb. Mert régen nyilván nem hotelba, vagy nem tudom, milyen ízekben mentünk.
1: Hogy hanem lehet nem higiénikus egy villa?
2: Hát az, hogyha nem tehát ott van az apartmanban a régi időkben, hogy tudom én,
1: az
2: mindenki használta. Igen.
1: Közös.
2: Amikor teszem, azt még gyerek voltam, és kibéreltünk Montenegróba, mit tudom én, bárba, vagy susányra, mit tudom én, hova jártunk. Értem. Akkor ott kibéreltünk egy kis apartmant, ugye, amikor hárman mentünk anyuékkal, akkor ugye ott voltak felszerelések, de az biztos volt, hogy a sajátunk, azt tudtuk,
1: értem.
2: Az milyen, mert nem tudtuk, hogy nem ismertük a gazdát, meg ilyenek, hogy most mennyire most ő azt el, vagy az elittünk levő, vagy érted,
1: és akkor... Na mindegy, de jó, értem a logikát.
2: Hát de a sajátomat, meg hát nyilván, hogyha másival is eszek, oké, de az a biztosabb, ha az enyém is, tudom, hogy az
1: hát ezt találjuk. Na hát ezek ilyen dolgok, úgyhogy ezt gondolom, hogy nagyon sok mindenki van ezzel így, de most, hogy beszélgettünk, szerintem igen, az lesz, hogy csinálok én listát, mikor már feladók itthon fognak maradni, úgyhogy jó, hogy beszéltünk erről.
2: Igen.
1: Na hát akkor itt az idő, hogy kicsit én is felébredjek, úgyhogy jön a diplomatikó. Úgyhogy jó, hogy beszéltünk erről.
2: Igen.
1: Na hát akkor itt az idő, hogy kicsit én is felébredjek, úgyhogy jön a diplomatikó. Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Diplo. Y ahora andamos.

0: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép.
3: A tankcsapda.
1: A Crven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
1: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
9: Programajánló.
10: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadkakukac.mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: 8:45 perc van. Tudjátok azt a sztereotípiát, hogy a BMW-seknél nem működik az irányjelző?
2: Soha.
1: Ez amúgy igaz.
2: Nem is működött, és nem is fog.
1: Ez amúgy igaz, különben láttam egy ilyen hatalmas...
2: 100%-ig igaz.
1: Egy hatalmas képet, az pedig, vagy egy videót, hogy így utalva arra egy BMW-t van felvéve, és utalva arra a kiírás, hogy a nők, és amikor küldik neked az egyértelmű jeleket. És a BMW azt csinálja, hogy kidobja az indexet jobbra,
2: és balra megy.
1: Majd kidobja az indexet inkább balra, és lefordul jobbra. Tudod, hát, hogy... Haláli.
2: Már, ha kidobja az indexet.
1: Igen. De én arra jöttem rá, hogy... Ja, de ilyet a rádióban nem szabad, ugye? Szóval, hogy na jó, csak annyit mondok el, hogy én sem használok mindig indexet. Nagyon gyors a... Ja, ilyet sem szabad mesélni a rádióban. Szóval, hogy amikor a megfelelő, szóval én amikor annyival vezetek, amennyivel
2: magyarán
1: lehet.
2: Magyarán átléped a sebességet.
1: Szóval amikor annyival vezetek, amennyivel lehet, de mindenki más valami negyed annyival megy, akkor általában én csak cikázok köztük, és nem szoktam indexelni, mert úgy érzem, hogy úgyis mindegy nekem.
2: Jó, de
1: lassú,
2: te megteheted, tudod?
1: Lassú, mint a kutya. Már bocsánat, hogy így mondom. Anetta, ahogy szokta mondani, ő még, hogy ilyen lassú sofőreket lát, mindig az az első ötlet, hogy biztos tortát visz az autóba. Biztos tortát. Mert mi más lenne az indok? Mi más?
2: Még
1: menni ilyen rohadt lassan különben?
2: Igen.
1: Biztos azért, mert tortát viszel.
2: Jó, az tényleg nekem is kiüti a biztosítékot, amikor 50-nel lehet menni, és 30-al megyünk. Miért?
1: Tehát a piacnál mentem, egy cseremotrot kaptam, és az van, hogy tudod, azt nem ismered annyira, azzal azért nem fogsz vadulni, tudod. És megyek így nyugodtan egy autó mögött, és mondom, hogy Jézusom, mennyire lassan megyünk, mennyivel megyünk már, mondom. És így lenézek a sebességmérőre, és így 28-al. Na, mondom, jó van apát.
2: Na, hát igen.
1: Hát mondom, igen. Hát, mi elaludtak ott?
2: Igen.
1: Vagy az két tortát vitt?
2: Emeletes tortát?
1: Normális?
2: Igen,
1: mit csinál?
2: Igen.
1: Én tudom, hogy különben kegyetlen ez a forgalom, mert ha túl lassan mész, az is baj, ha túl gyorsan mész, az is baj, de megvan az a pici sáv, ahol menned kell, ugye? Tehát őrültek háza. De most a BMW estében azt történt, és azért vicces ez az index sztori, mert most tényleg baj van az indexekkel. 2026-os modelleket hívtak vissza.
2: De várjál, motorkerékpár.
1: A BMW motorrad, de hát igen, ezek motorkerékpárok. És az van, hogy különben nagyon hülye hiba van, ez különben gyártói hiba, az egyik beszállító, aki hozzáadik az alkatrészt, ők rontották el. Mint kiderült, ugyanis az van, hogy így te megadod a jelet, hogy indexelni akarsz, hogy mondtam. Egyébként elhúz engem ezekkel a dolgokkal, érted? Szóval indexelni akarsz.
2: Én meg se szólalak, én vagyok a hibás.
1: Te olyanokat mondod nekem azt a szünetben, én sokat térdet gyűjtem régen.
2: Hát mondom, igen, mert rossz kislány voltam, és ott kapuba kellett térbecsülnöm.
1: A kapuba?
2: Igen.
1: De most, Viktor, tényleg én vagyok az... Ugye, hogy össze-visz, ugye, hogy olyanokat beszél, hogy az borzasztó? Ugye, Viktor, nézd?
2: Hát de most komolyan, Viktor, én most tényleg rossz voltam. Olyan, és az volt a büntetésem, hogy a kapuba kellett térbecsülnöm.
1: Én nem mondom, hogy kívülről hallgatók szegények mit hallnak.
2: De állíts el a gyújtásodon most már komolyan. Várjál.
1: Most te, én vagyok az Edina. De, te vagy az Vekám. Mit reagál erre? Jaj, én régen nagyon rossz kislány voltam. Sokat kellett térdet ülnöm a kapu közepén.
2: Senki nem mondta, hogy a kapu közepén
1: vagy kellett. A kapuban.
2: Hát de,
1: hát de a sarokba szoktak a gyerekek, de mi az, hogy rossz kislány voltam a kapuba? Hát
2: igen, mert próbáltak büntetni, csak nem
1: a lehet. A kapuba?
2: Szerintem nem
1: mi, hogy
2: így volt.
1: Lássák
2: szerintem,
1: az emberek, hogy szerintem,
2: hát igen. És mindig, mikor jött haza apukám, akkor már tudta, hogy haj, mit csináltál már.
1: Hát én ilyenről nem is hallottam még. Igen. Esküszöm. Annyira kidobtáltak, hogy azt mondja, hogy a téma, hogy az index.
2: Esküszöm, hogy...
1: Nem vagy észre.
2: Hogy biztos, hogy hallgatók közül is más is már térbetyűt. Kukoricán. Hát igen, mert a kapuban beton van, érted? És az fájdalmas azért. Sokáig.
1: Azt mondja, valaki szeci, még egy kicsi kibírod, megcsinálod. Az erő veled van.
2: Ki nem menjek? Fogsz te még réni utánam? Miattam.
1: Nem, én szerettem az Edinát, csak annyira, de Edinában az az érdekes, hogy nem, vagy lehet, hogy nem tudom, én belőlem hozzá ezt ki, de ugye nem csak én vagyok, Edinának minden szava 8 értelmű, de most nem. Nem két értelmű, 8 értelmű. Tehát
2: olyan minden nőnek azért, ezt
1: olyan
2: azért, labdákat
1: dobsz fel folyamatosan a műsor, hogy megőrülök már, érted?
2: Hogy ezt a szeretik a nők, amikor így sokat. És akkor a férfinak persze azért van a férfi, hogy kitalálja, hogy a nő most melyikre gondolt.
1: Hát most, ha mindig az lenne, amire én gondolok, akkor az elég egy 8 éjfél utáni műsor lenne
2: kitalál.
1: Azért.
2: Éjfél után vagy te. Éjfél után ma alszok.
1: Érted? Rossz kislány voltam térdelve a kapu
2: de miért,
1: közepén.
2: Hogy mondják azt? Hát rosszul Isten, viselkedtél, hát nem? Hát hogy mondják másképp? Hát, te hogy mondod a városba?
1: A város.
2: Az Eti Földön ezt hogy mondják,
1: hogy ha... Én úgy beszéltem, mikor kiskoromban rossz voltam, akkor beállítottak a sarokba.
2: Szerintem azért, mert egy modern gyerek voltál.
1: Ez egy normális mondat, de nem az, hogy,
2: hát de hogy
1: amikor
2: azt,
1: rossz
2: hogy a
1: kislány
2: sarok...
1: voltam, térdeltem a kapuba.
2: Hát de hogy mondjam azt, hogy ha nem álltam sarokba, mert nem álltam a sarokba, mert nem volt szabad sarok a házban.
1: Azt mondja, valakinek nincs esetleg, hogy Edina térdelt. Elég nagy nézettsége lenne. Meg fogok halni. Így nem lehet műsort vezetni. Hát ide, most már kezdőnek átjönni a másik rádióból, és hallják, hogy valami nem stimmel itt a megint a Panna reggelivel, hát ez őrülök.
2: Azért, mert itt vagy, és elrontod
1: a műsor. Na szóval, maradjunk, hogy kit érdekel az Index? Maradjunk a kapunál. De igazából...
2: Nem, írta nekünk egyébként Anita, hogy ő ma épp esküvői tortákat fog szállítani.
1: Ugye?
2: Kellemetlen a forgalomba.
1: Ő is lassan fog menni. Szóval visszahívják a motorokat.
2: Na és ott van, és írta Attila is, hogy falun az élet, ég és föld. Hát igen, még falun vannak olyan szerencsés, illetve városban vannak olyan szerencsés emberek, mint Zekán Péter, aki sarokban áll, nem térbe betyül. Addig vannak a falusi verziók, akik kukoricán, meg az ilyeneken a betonon térbetyűek, tudod?
1: Azt mondja az egyik hallgató, hát Beci, teljesen igazodban. Megáll az ész. 85-2 perc van.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Újabb rövidtávú 3 hónapos gázmegállapodást kötött Szerbia az orosz Gazprommal, jelentette be Dubravka Djedović Handanović, szerb bányászati és energetikai miniszter. A megállapodás fontos Szerbia polgárainak és gazdaságának, mert stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak, tette hozzá. A NISZ helyzetével kapcsolatban a miniszter hangsúlyozta, Szerbia semmit sem tett azért, hogy Amerika szankciókat vezessen be ellene, és nem is járult hozzá azok bevezetéséhez, ezért a polgároknak nem szabad elszenvedniük ezek következményeit.
7: Ismét megtartották az úrnapi városi körmenetet Szabadkán. A hívek az avirai Szent Teréz székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisét követően az oltári szentséget kísérve vonultak végig a város utcáinak kijelölt útvonalon. A körmenet során 4 megállónál álltak meg közös imára és áldásra, miközben a résztvevők énekekkel és imádsággal tettek tanúságot hitükről. Az esemény a II. Világháború előtti hagyományokat idézte fel, amikor az úrnapi körmenetek a város vallási életének meghatározó eseményei voltak. A körmenetet a ferences templomnál zárult ünnepélyes szentségi áldással.
6: Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgó csapatának legjobbja az előző szezonban a szurkolók szavazatai alapján. A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több mint 2/3-át begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést. Szoboszlai a Liverpool 57 meccséből 53 alkalommal a pályán volt, összesen 13 gólt szerzett. Az idén során 5-ször lett a hónap játékosa. A magyar futballista 2023-ban igazolt az angol csapathoz. A harmadik szezonjában elérte a 100 mérkőzéses mérföldkövet. Ez korábban a magyarok közül csak Gera Zoltánnak sikerült.
5: Időjárás.
7: Szabadkás környékén felhős időnk lesz 26 fokos csúcshőmérséklettel.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
8: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Vendég a háznál. Vendég a háznál.
1: No, hát itt van velünk a Real Chocolate tulajdonosa Lengyel István. Szevasz!
2: Szia!
1: És hát tudod mi a nagy kérdés? A nagy kérdés az, hogy nálatok ugye mindig vannak valami újdonságok, mindig valami új dolog, mindig valami új dolog. Amiben nem gondoltunk bele sose, de most a mikrofonon kívül, hogy beszélgettünk, hogy tudod kiszűrni azt, hogy minek van értelme? Mert annyi mindent lehet látni a világban. De te most már tapasztalt vagy, hogy szűritek ki, hogy ezzel érdemes próbálkozni, ezzel nem?
3: Ez egy nehéz dolog, hiszen ami a világban trendek működnek, az nálunk nem működik.
1: Ja, igen.
3: Körülbelül igen.
1: De mi az, amire biztos vagy, hogy ez nálunk nem megy el?
3: Akár az ízkombinációk, tehát azért mi egy specifikus térség vagyunk, én úgy gondolom, meg népesség. Tehát mi összegyűjtjük az információkat, a tudást, az ötleteket, hogy úgymond a világszínvonal megmaradjon, de azt így próbáljuk rá applikálni a mi fogyasztóinkra, úgymond, és picit így szépen lassan formálni a fogyasztási kultúrát, mind ízvilágban, mind ízlésben, tehát hogy ne rögtön egy nem tudom milyen extravagáns párizsi csokoládé trendet hozzunk, hanem azt, ami fogyasztóink
2: szóval, megszállunk. Mi volt az az íz, ami mondjuk abszolút nem jött így át a itteni, teszem azt, vajdasági közönségnek, fogyasztóknak?
3: Ez attól függ, hogy mikor. Itt, amit az előbb is beszélgettünk, hogy például mikor megnyitottuk Zentán a csokoládéboltunkat 2020-ban, akkor mi próbáltunk ilyen tök vagány fagylalt ízkombinációkat, például a madagaszkári csokoládé, passió, gyümölcsel, különböző fűszeres, és mindenki nagyon megörült neki, hogy hú, milyen jó, de akkor kérek egy csoki vaníliát.
2: De... és pisztácia nincs?
3: Igen.
1: Ilyen kis konzervatívak vagyunk?
3: Igen, de ezt nagy sikerünknek könyveljük el, hogy ez a tavaly, tehát olyan 24-től már úgy gondolom ez átfordult, és nagyon sokan úgy jönnek, hogy mi az újdonság, vagy milyen extra ízek vannak. Tehát így már elfogadottá vált most már egy, hogyha passió gyümölcsnél, csak említettem, egy passió gyümölcs tájföl kombináció, most már ez abszolút elfogadott. Tehát ezt ilyen sikerünknek könyvelem el, hogy kitartóak vagyunk, és próbáljuk a különleges ízeket, illetve hogy a fagylalt az nem csak egy nyári hűsítő, hanem maga egy gasztroutazás is.
2: Én egyébként abszolút a fagyit, én tudom enni télen is, tavasszal, ősszel, tehát hogy nekem nincs ilyen, hogy fagyi akkor az csak és kizárólag nyár, meg teszem az tavasz, ha már ugye nagyon jó idő van, hanem én télen is képes vagyok fagyin élni, úgyhogy én...
1: Meg érdekes különben nagyon nálatok az, hogy ugye nálatok vannak úgynevezett sikertermékek, egyértelmű. De hát van a Real Chocolate-nek az első csoki, amit mindenki ismer. Azt meglátjuk 1000 kilométerre, tudjuk, hogy az. Utána ugye a fagyira jócskán ráfeküdtetek, úgyhogy nyilván a fagyit is tudják az emberek. De őszintén, még én, aki beszélgetek veled ugye relatív sokat itt a rádióban, hogy én is mikor elmentem először pár éve a zentai boltba, akkor láttam, hogy Jézusom, hát itt azért ez messzebbre nyúlik. Tehát itt rengeteg minden van most már.
3: Igen, próbáljuk magát a Real brandet is úgy építeni, hogy mi egy széles tárháza vagyunk a csokoládé kínálatnak, és hogy ezt mi Zentán készítjük. Tehát egy, azt próbáljuk azt prezentálni akár a helyi fiataloknak, hogy semmi sem lehetetlen, akár vállalkozás szempontjából. Mindaz, hogy mi Zentán, egy vajdasági kis településben tudunk simán világszínvonalú csokoládét értékesíteni, mert ugye sokan mondják, hogy itt nincs semmi, meg a különböző közhelyek, ezt mi tagadjuk. Tehát ez a mi szempontunkból nem igaz lehet, nem érezzük, és nem is próbálunk ezt ragaszkodni, hanem tényleg nekünk az a cél, az alap koncepció, hogy mi helyben próbáljunk világszínvonalt megteremteni, mind környezetben, akár a bolt környezetét, akár a termékek minőségében, akár a csomagolások vizualitásában, tehát hogy mindenképpen az ember megkapja azt a fogyasztási vagy vásárlói élményt, akár hogy elmenne Brüsszelbe, vagy Párizsba, vagy akármilyen kvalitású helyre.
1: Mert hogy például nálatok van egy olyan dolog, amit én régóta kerestem, és aztán mit ad Isten, nálatok van ezek a kis bombonok?
3: Így van, ez egyébként egy állandó ilyen picit nehézkes téma, mert mindig nagyon nehéz készíteni őket.
1: Hát az biztos.
2: Nekem a szivaros maradt meg a fejembe, amit itt a reggeliben láttam,
1: aludtam. Hát az volt egy spéci, ugye? Az csak időnként van? Vagy az most már mindig van?
3: Nem, most már mindig van.
1: Mindig van. Szivartruffel, vagy hogy kell mondani?
3: Igen, truffel.
2: Hát nem, én nem szivarozom, de hogy azért szívesen kapnék ezt, hogy megenném azt a kis szivart.
1: Hát tényleg jó.
3: Igen, mondjuk rá, az a termékünk főleg a férfiaknak készítettük, tehát nem annyira édes, egy csokoládés, de mégis lágy, krémás, kakaós, tehát megvannak azok az íztónusok, amiket így célzottan is kiknek készítünk,
2: vagy találtunk.
3: Igen, van olyan is, de a lényeg az, hogy legyen egy széles tárházunk, ahol mindenki tud találni különben, hogy néz ki ízben, textúrában, és mindegyik csokoládé, hogy adja azt a fogyasztási, illetve ízélményt, amit mi megálmodtunk.
1: Hát igen, visszatérve, ez pedig biztos úgy néz ki a kis bombonok, mint hogy látjuk ez általában ezekben a videókban, ma már ugye ez a How It's Made, hogy azok a hatalmas formák, és akkor az bizony egyesével töltöd meg, úgy gondolom.
3: Igen, van ilyen fajta, a másik az ilyen vágott bombon, mikor először elkészítjük magát a töltelékrészt, ezt felvagdossuk pici kockákra, és ezt bevonjuk csokoládéval.
1: De gondolom azt nem, arra van valami technika, az nem olyan egyesével kell, biztos az lehet ilyen masszív mennyiségbe, egyszerre ötveretbe?
3: Nem, azt egyesével.
1: Egyesével?
3: Azt egyesével, így van. Tehát ez a kézműves csokoládé
1: különlegessége
3: hogy igen, mindenit. Lehet, hogy egy picit több csoki van, kevesebb, De mi azért szeretjük.
2: Nekem ilyenkor az van mindig a fejembe, laikusként, így, hogy nem foglalkozom vele, hogy bírjátok ki, hogy nem faltok bele. Nyilván ennyi év után már lehet, hogy elegetek van belőle, de hogy én belegondolok, hogy beszabadulnék oda, hát úristen.
1: Nem tudom, ez tényleg sose kérdeztük.
2: Tehát az a készítés, látod, hogy ott folyik a csoki, jön. Hát tudom, amikor én otthon készítek valamilyen kis sütit, hát nyilván belenyalok, belekóstolok, mit tudom én. Tehát, hogy úgy...
3: Ezt sokan megkérdezik. Én egyébként nem voltam nagy csoki rajongó, de így az lettem, így inkább az ízeket szerettem. De szerintem a kolléganők is folyamatosan szoktak a csokoládét fogyasztani. Mindig van a kis te a konyhánkban egy tál csoki. De egyébként ez kötelező elvárás. Tehát az új kolléganőknek akár a boltban dolgoznak, vagy a csoki műhelyben. Tehát kötelezően kell tudni az ízeket.
1: Hát tudni kell, amit
3: árulsz. Munkahelyi elvárás a csokoládé fogyasztás.
2: Hát mondjuk úgy könnyebb igen valamiről beszélni, hogyha már tudod, megkóstoltad, és nem csak úgy látatlan vagy, most ha valaki megkérdezi, hogy ez milyen, és akkor oké, hogy te tudod, hogy nem tudom, ez meg ez van benne eladóként, de hogyha tudod elmondani még úgy is, hogy már ugye megkóstoltad, úgy szerintem sokkal hatásosabb.
1: Hát nyilván. Aztán megint amiről érdekes, hogy tényleg már mennyiszer beszélgetünk, de ezt sose osztuk fel, hogy én látom, hogy kicsi, és reklámozzátok azt, hogy ez egy nagyon érdekes világ az, hogy a céges ajándék csoki. Ez egy olyan világ, ami igazából ami akár egy nagyon nagy piac is lehet. Sőt, valószínűleg ez elég nagy piac. És látom, hogy erre totál millióféle méret, doboz, a cég logóját rányomtatját, tehát most már ilyet is vállaltok, de ez a világ is megy most már egy jó ideje.
3: Igen, ezt a kezdetektől csináljuk.
1: Ez volt is mindig?
3: Igen, először nem gondoltunk bele első évben, csak jöttek megkeresések, és akkor láttuk, hogy ebben kell foglalkozni, tehát mi igazából 2015 óta készítünk ilyen céges csokat.
1: De haragud, jó vagyok, ez körülbelül kezdődik két éve.
3: Csak minden évben bővítjük a kínálatot, hiszen hál' Istennek nagyon sok állandó ügyfelünk van, aki minden évben avval jön karácsony előtt, hogy na akkor mi az újdonság, akkor ő abból kéne. Tehát mindig rá vagyunk kényszerítve arra, hogy új formákat készítsünk, ízeket, tehát hogy fent tudjuk tartani az érdeklődést a csokoládé iránt.
1: Érdekes különben a világban, ebben a modern világban állandóan az van, és ez őszintén megmondom, néha egy kicsit fárasztó, nem tudom nektek, hogy van, de én értem, hogy szép dolog az, amikor mondják, hogy mert mindig kell előre menni. De olyan szinten változik most már minden, feltételezem azért, mert tényleg már úgy is görgetünk, hogy mindenben, hogy nem lehet megállni. Itt egy pillanat, te sem mondhatod azt, hogy egy pillanatra, hogy van most 8, nem tudom én, például most mondok már, hogy 8, nagyon jó íze, most egy picit hátradőlök. Nem lehet.
3: Nekem volt egy olyan illúzióm, hogy lehet. 5 éve. Ez körülbelül 5 éve volt, de akkor nagyon gyorsan rájöttem, hogy ez nem csak az élet, hanem így a cégen belül is az állandó változás jellemez mindent. Egyébként szerintem vannak olyan üzleti modellek, ahol lehet, és azt mondják, hogy van 2-3 termék, és ők azok, de akkor úgy kezdik el a brandépítést. Tehát nyilván egy nagyobb városban, egy nagyobb környezetben, akár egy fő, valamilyen fővárosban, ez szerintem működhet, vagy egy online piacra készített termékkel, de erre nagyon rá kell érezni az én tudásom szerint. Tehát nem lehetetlen, de nehéz.
2: Hát igen, meg utána az emberek megszokják a jót, az újat, hogy mindig van valami új, akár apránként is, és akkor már várják. Hát te is, ahogy mondtad, hogy volt, aki ugye évről évre visszatér, és akkor kezdve, na mi az új, és akkor akar a kis kolléganőknek, kollégáknak ajándékozni. Tehát már készülnek.
1: Nagyon érdekes dolog különben ez a palics, ez a palicsi fagyi. Olyan nagyon érdekes, hogy hogyan alakul át folyamatosan az a környék, ahol ti vagytok. Ott egyszer úgy tűnik, hogy nem lesz semmi, akkor aztán lesz. Most hosszú évekre megyek. Akkor egyszer csak kiderült, hogy azon a sétányon, azon a felén nyílnak meg a bárok. Akkor nyílik egy akvapark, akkor az nyilván azért reálisan azért, nem tudom, innen kívül úgy néz ki, hogy nem hozta meg azért azt a megváltást, amit akartunk. De akkor közben nyílik még egy étterem ott, és hogy az a rész elkezdett élni, pedig erre pár éve én még nem fogadtam volna.
3: Mi se. Mi sem igazából nem is az volt a cél. Tehát nekünk a cél inkább a marketing szempont volt, hogy presztízsből legyen a palicsító partján egy fagyizónk, és hogy valamilyen szinten hozzá járuljunk a turisztikai kínálathoz, mint egy jó fagylaltozó. Ez a mai napig ez az első cél. De látjuk azt a fejlődést, illetve amit a helyi önkormányzatok beletesznek a térség fejlesztésébe, ez nyilván ez egy lassú folyamat, de látjuk a fagyi forgalmakon is, hogy növekvő tendenciát mutatnak, és hogy sokkal nagyobb mozgás van, mint pár évvel ezelőtt. Nyilván, hogy szépül a környezet, épül ki, tehát ennek mi nagyon örülünk, és rengeteg visszatérő vásárlónk van, és olyan külföldiek is, akik Szabadkán élnek, ez nekünk egy új helyzet egyébként, tehát akár orosz nemzetiségűek, vagy más nemzetek, akik élnek itt, és ez nekünk jó érzés, mert el tudtuk találni az ő ízlésüket.
1: Én arra vagyok kíváncsi, hogyan tudtok felkészülni arra, mert nyilván vannak erősebb hétvégek, ez egy dolog, vagy amikor süt a nap, akkor jobban megy, ugye? Hogyan lehet megküzdeni egy május 1-ével palicson?
3: A május első az egy komoly logisztikát hát ez, igényel.
1: Igen, már csak meg se lehet könnyen közelíteni, hát minden le van lassulva, viszont igény meg gondolom, hogy haláli. Azzal hogy tudtok megküzdeni?
3: Az körülbelül olyan egy hetes előkészületet igényel, logisztika, mondjuk a május elsője után, első meg másodika között, akkor én jövök hajnali 4-kor az üres tégelyekért, és akkor viszem a kolléganőknek, hogy 6 órakor már készítik a friss fagylaltot, és akkor a kolléga jön vissza másodikán. Tehát ez 2 éve egy ilyen bevált logisztikai stratégia, és úgy gondolom, hogy ebben jól megbirkóztunk ebben a május elsői forgataggal, annyi, hogy akkor kicsit szűkített kínálattal dolgozunk, tehát az alapízek vannak.
2: Csak és, amikor mondjuk lemegy ez a nagy esemény vagy események, akkor így a tehát hétfőtől vasárnapig hogy vagytok itt elérhetők palicson? Vagy akkor mik azok a plusz ízek, amik ugye már visszakerülnek mondjuk úgy?
3: Június végéig úgy szoktuk, hogy hét péntek és szombat vasárnap vagyunk nyitva, a nyár folyamán pedig a hét minden napján, és általában 7 állandó klasszikus ízünk van, plusz van 4 úgymond játszós íz, ami változó, tehát ez heti-két-heti sprintekben változik, pont azért, mivel ott a hely mérete korlátozott, de hogy mindig legyen valami újdonság, így változtatjuk a kínálatot, mind akár a cukormentes fagylaltokban, vagy az egyéb ízekben is.
2: És jó is ez, hogy mondtad a cukormentes fagyikat, mert hát szerintem egyre többen nyitottak arra, vagy változtatnak, hogy akkor ne a cukrosokat egyék, mert teszem azt, az alakukra figyelnek, vagy akár más betegség miatt kell erre összpontosítani. Tehát akkor megkövetelte a piac ezt a váltást, vagy ezt az új bevezetését?
3: Igen, a piac előbb követelte, mint hogy mi bevezettük volna, ezt én úgy gondolom, de most már, de hogy is mondjam, nem akartuk a minőség rovására valamiben gyors nekiugrani, hanem ezt nekünk meg kellett tanulni, hogy hogyan lehet cukormentes fagylaltot készíteni, mert ez nem olyan egyszerű, ahogy én elmondom, illetve az alapanyagok beszerzése sem, azok az édesítők, hogy ne csak valami silány minőségűt kapjon, ami akinek esetleg, ha diabétesze van, akkor nem felel meg, vagy akármi, tehát ez egy komolyabb munkát igényelt, de úgy gondolom sikerült megteremteni azokat az alapokat, hogy szerintem mi fagylaltunknál, hogyha mondjuk egy mangó fagyit megkóstolsz egy cukormentes verziót és egy normális cukort, kristálycukorral készült mangó fagyit, nem fogod megmondani, hogy melyik.
1: Na mondjuk ez egész komoly. Egész komoly, mint hogy az is komoly, hogy Palicsor egész jó fagyikat lehet enni, de számra kiderült egy turpisság, ugyanis a csúcs modellek azok zenten vannak.
3: Így van.
1: Egészen durva dolgokat lehet.
3: Így van, ez megint a hely adottságaihoz hát mérten, hiszen zentán 26-10-ből lehet választani, ott is vannak alapízek, cukormentesek, illetve van heti szinten olyan 4-5-10, ami váltakozik, pont azért, hogy tudjunk például egy szecsovani borsos fekete ribizlit a pultba tenni, vagy egy tonka babos tájcsokoládét, hogy akinek ilyenre van igénye, az is meg tudja kóstolni.
2: Nem győzök nyelni.
1: De jó, de várjál, nem jutottunk el a tölcsérekig, várjál. Tölcsér. A tölcsér csak tölcsér.
3: Igen, ott vannak különböző gurmé tölcsérek, akárhogy a szélát...
2: Egyszer lesz kolbászos tölcsér.
1: Kolbászos tölcsérre. Mindig behozza a kolbászt. Igen. Szóval, pisztáciás csokis?
3: Igen, van pisztáciás, magyarós gyerekeknek ilyen színes cukorkával.
1: Mi gyerekeknek?
2: Vagy gyerekek, és
3: a mondták épp a múlt héten a kolléganők, hogy a fölnéttek is előszeretettel
2: viszik. Igen.
3: Először a gyerekek kedvéért találtuk, hogy legyen valami érdekesség, de rájöttünk egy piaci résre, hogy ez nem csak a gyerekeknek van.
1: Hát ez mindenkinek érdekes, és az én kedvencem, ami
3: a... Először a gyerekek kedvéért találtuk, hogy legyen valami érdekesség, de rájöttünk egy piaci résre, hogy ez nem csak a gyerekeknek van.
1: Hát ez mindenkinek érdekes, és az én kedvencem, amiről már beszéltünk itt, de ezt muszáj, hogy az egészet utána nyakon lehet

0: Az, aki nagyon-nagyon-nagyon tapasztalt, emlékszem, ezt még sem mertem kipróbálni, valaki pedig még választ egy bombont, és akkor az egy megtűzdeli még a fagyit, ugye?
1: Igen, igen, a... volt ára is
0: jó, példa. Jó, nekem ez sok, de igen.
1: Ez tényleg a fogyasztási igényeknek a tárházad, ami próbálunk minden, nem mondom, hogy minden igénynek, hanem ami részünkről belefér, annak megfelelni.
2: Kaptunk egyébként egy üzenetet, igen, hogy valaki írta, hogy a felesége és a fia nagyon durván allergiás a kikirikire, és kérdezi, hogy van-e nálatok kikiriki mentes fagyi vagy csoki?
1: Van, de az az igazság, hogy a kikiriki az olyan allergén, hogy én magyarországi kollégáktól hallottam, hogy ők kírják, hogy minden tartalmazhat kikirikit, mivel olyan műhelyben készül. Mi nagyon ritkán használunk kikirikit, tehát földi magyarót, hiszen egyfajta fagylaltunk van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nálunk nem tartalmaz a fagylalt földi magyarót. Már nagyon ritkán készítünk.
0: De bár most egy olyan témába ugrottunk bele, amit én nem teljesen vagyok. Amúgy normál esetben még kéne, hogy tartalmazom a fagyi földi magyarót.
2: Teszem azt egy vaníliás, vagy egy nem tudom. Vagy
1: nem tartom. Kérde? Egyébként az a durva, hogy olyan alapanyagok vannak, hogy mindent is tartalmazhat. Egy pár éve felfigyeltem például egy dió alapanyagra fagyihoz, egy kiállításon, megnéztem az összetételét. Így gondoltam, hogy azért nem olyan jó, mint ahogy mondják, és a magyarótól kezdve a földi magyaróig minden tartalmazott különböző zsiradékokon át, tehát...
0: Hogy ezt ennyire tudni kell? Na, hát ez egy érdekes.
1: Tehát mi pont ezért mi nem használunk ilyen alapanyagot, tehát mi mindent külön készítettünk az ilyen, úgymond magyaró, dió, pisztácia, pasztáknak hívják, ami szászá a pörkölt csonthéjas mag le van annyira pürésítve, őrölve, hogy egy folyékony krémet kapunk be, ez 100%-ban azt tartalmazza ezt, ami hát úgymond szánk íze szerint készítik, hiszen picit intenzívebb kell, hogy legyen a pörkölés, a fagylaltunk, stb. Tehát vannak ilyen dolgok, de a kollégák mindig segítenek az ilyen helyzetben, hiszen erre fölhívjuk az ő figyelmüket, és van egy külön kis képzésünk erre a kollégáknak, hogy ők minden ilyennel képbe legyenek.
0: Ez igen, és akkor azt még el kell mondanunk, hogy ez a sok-sok dolog mellett, tehát van egy újdonság, amit csak egy ilyen kis ízelítőt adunk ebből. Én nem is fogok közbe kérdezni, nehogy lelőjem a poént, de csak szerintem mondj el annyit, amennyit gondolsz erről az egész történetről.
1: Igen, úgy gondoltam, hogy kihasználom ezt a fantasztikus lehetőséget, hogy itt lehetek nálatok, mert az elmúlt időszakban, amióta Palicson megnyitottunk, azóta jönnek a kérdések, hogy oké, ez mind szuper, de mikor lesz Szabadkán? És azt kell mondanom, hogy most. Tehát Szabadkán a Real Chocolate megnyitja a saját csokoládéboltját és fagylaltozóját 2 héten belül a városközpontban.
2: Jó, én leszek az első, aki be fog térni.
1: Igen, tehát, és ugyanaz a kínálat lesz, mint Zentán, hanem még több is. 20 fagylalt 10-ből lehet majd választani. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép környezetet fogunk létrehozni, a munkálatok zajlanak. Szerintem jó lesz.
0: Akkor legyen egyelőre ennyi. Én el kell mondjam, hogy nekem feltűnt, hogy van egy-két hely, amit nagyon renoválnak most Szabadkán. Kiderült, hogy az egyik azok közül az lesz, de ezt most még nem áruljuk el, mert hogy azt viszont elmondhatjuk, hogy jövő héten majd jössz, és akkor húzzuk le a leplet erről az egész történetről.
1: Így van, akkor jövő héten elmondom, hogy hol is lesz, illetve pici részleteket, hogy mire is lehet még számítani a sok csokoládés vagy.
0: Na,
2: ha elkések majd a reggeliből, akkor tudjátok, hogy hol vagyok. Nekem ez pont útba esik, úgyhogy...
0: Igen, nekem pont útba esik, ez szörnyű.
2: Tudjátok, hogy hol vagyok.
0: Szörnyű. Lengyel István volt itt velünk a Real Chocolate tulajdonosa. Köszi szépen, várunk jövő héten.
1: Köszi, sziasztok.

0: Manna reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
1: Nos, itt is vagyok az egyik hallgató, mondja, köszi Edina, hogy beolvastad a kérdést, nagyon aranyos vagy ezt a magyaros dolgot.
2: Hát igen, nagyon szívesen. Uh-huh. És örülök, hogy segíthettünk, mert hogy megjött ugye a válasz is rá.
1: De ez hihetett, én ezt nem gondoltam volna sose, hogy ilyen van. Hogy én nem tudom, ezek egy valami 86.
2: Én sem gondoltam volna rajta.
1: Vagy földi magyarul, meg magyarul.
2: Tudod volna eszembe.
1: Basszus, elég durva.
2: Ma is tanultunk valamit.
1: Hát igen, igen, igen, igen. Úgyhogy ez van, nézd a mai műsort is, köszönöm Edina tényleg, de hát reggel, amikor bejöttem, egész nyomott voltam, mondom, hogy mondom, ez ma elmisztem, hogy fog működni úgy, ahogy kell, de aztán Edina megint jött.
2: Hívjatok,
1: az ő.
2: Hívjatok, ha vidámság kell, hívjatok, itt vagyok.
1: 86 értelmű kis szövegével, és tényleg olyanokat csinált itt is, megint a mai műsorban, és meg különben tényleg a podcastet érdemes ezt visszahallgatni, kiveszek egy-két olyan érdekességet, amit tényleg halál. Úgyhogy,
2: hölgyem, köszönöm meg anyukámnak és apukámnak, hogy világra hoztak.
1: Igen, igen. Köszönöm, hogy Edina nem normális, az abszolút üdítő. De tényleg, abszolút.
2: Az évek és a rutin.
1: Az évek és a rutin. Meg a sok kapuban térdelés. Úgyhogy igen, meghozta a gyümölcsét.
2: Igen.
1: Meghozta a gyümölcsét. Tehát aki itt van velünk, és itt volt.
2: És itt is lesz.
1: Az nem más, mint a valamikor a férfiakat verő Edina. Én is itt voltam.
2: És az Rekán Péter is itt volt, aki felrázta itt a cuccost.
1: Látod, ezt csinálja mindig. És különben Viktor is itt volt velünk, erre most már nem reagálok, mert nincs időnk, de...
2: Csodálatos szóval, nagy Viktor, olyan régen mondtam már ezt.
1: Szóval nagyon szép hétvégét nektek, hétfőn jövünk. Ciao.
2: Sziasztok!

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
0: Műsorajánló.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
7: Erős Choice.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
6: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
6: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
6: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Újabb rövidtávú 3 hónapos gázmegállapodást kötött Szerbia az orosz Gazprommal, jelentette be Dubravka Djedovic Handanovic. A szerb bányászat és energetikai miniszter Alexej Millerrel a Gazprom igazgató tanácsának elnökével egyeztetett. Majd a találkozó után elmondta, a megállapodás fontos Szerbia polgárainak és gazdaságának, mert stabil szállításokról van szó, amelyek rendkívül kedvező áruak, ugyanakkor rugalmasak és jelentős mennyiségeket biztosítanak. Ismét megtartották az úrnapi városi körmenetet csütörtök este Szabadkán. A hívek az Avilai Szent Terész Székesegyházban bemutatott ünnepi szentmisét követően az oltári szentséget kísérve vonultak végig a város utcáin a kijelölt útvonalon. Az esemény a II. Világháború előtti hagyományokat idézte fel, amikor az úrnapi körmenetek a város vallási életének meghatározó eseményei voltak. A Szabadkai Egyházmegye kezdeményezésére újjáélesztett hagyomány célja, hogy erősítse a közösségi összetartozást, valamint lehetőséget adjon a hit nyilvános megélésére és megvallására. A körmenet a ferences templomnál zárult ünnepélyes szentségi áldással. Eljött a cselekvés ideje, átvilágítjuk a határon túli szervezeteket, beleértve a propagandaként működő médiumok támogatását is, jelentette ki Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszter szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni az előző kormánytól örökölt kapcsolatokat. Bejegyzésében azt állította, hogy a korábbi rendszer magyart magyar ellen hergelt. és politikai célokra használta fel a határon túli magyar közösségeket. A miniszter szerint a határon túli magyar közösségek jogainak képviselete nem lehet politikai ürügy, hanem kötelesség. Kitért arra is, hogy fontosnak tartja a nemzeti összetartozás erősítését, valamint a határon innen is túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok ápolását. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából üzent a Vajdasági Magyar Közösségnek Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke. A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján kiemelte, hogy a történelmi esemény ugyan szétszakította a magyar nemzetet, de nem tudta felszámolni a közösségek összetartozását és identitását. Rózsa Zsombor hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyarok évszázadok óta őrzik anyanyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat szülőföldjükön. Szerinte különösen fontos azoknak a szerepe, akik nyíltan vállalják nemzeti hovatartozásukat és büszkén képviselik magyarságukat a közéletben is. A Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke hangsúlyozta, azon fognak dolgozni, hogy ne csak folyamatosan túléljen a közösség itt Vajdaságban, hanem megerősödjön, alkosson és gyarapodjon. A hajdújárásiak és a noszaiak a 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó előtt 0. nappal is készültek a rangos népzenei és néptánc szemlére. A rendezvény nem hivatalos megnyitója kiállítással, valamint az Így kell járni, úgy kell járni című képzőművészeti és fotópályázat eredményhirdetésével kezdődött. Kovács Nádi Karolina, a Hagyományok Háza hálózat munkatársa azt mondta, a kiállított munkák mögött nem csak mesterségbeli tudás áll, hanem a hagyomány iránti tisztelet és a közösség. Szolgálata is. A gyermekrajzokat szakmajszter Pécs Laura zsűrizte, a szervezők pedig több kategóriában osztottak ki díjakat. A fotópályázaton Szakál Éva alkotását választotta a közönség a legjobbnak. A hétvégi részletes műsor a Durindó és Gyöngyösbokréta Facebook oldalán olvasható.
4: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 23 fok van. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, kellemes idő várható térségünkben, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. A délutáni órákban helyenként megnövekedhet a felhőzet, de jelentősebb csapadék nem valószínű.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: keverve, nem feltázva. Pannonpresszó.
1: Szép napot mindenkinek, csodás pénteket, 10 óra 16 perc van, és elindul a Pannonpresszó. El is mondom, hogy milyen témákat hoztam nektek erre a csodás pénteki napra. Megjelent Hernyák Kati, azaz művész nevén Katka első nagy lemeze, a Trauma Neon. Erről fogunk beszélgetni az első órában Katkával, azaz Hernyák Katival. Foglalkozunk még azzal is a műsorban, hogy idén is lesz Róka Fest a Noszai Rókatanyán. Megtudhattok minden fontos infót a Róka Festtel kapcsolatban, ugyanis Holló Zsófia főszervező érkezik majd a stúdióba, és egy programajánlót is hozunk nektek, ami a jövő hétvégén lesz, majd június 12-én és 13-án, ugyanis ezen a két napon rendezik meg a Tiszavirág Fesztivált Zentán. Laskovics Kornél, a Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója mondja majd el a részleteket itt a Pannonpresszóban. Emellett természetesen lesz még sok-sok út, határinfó, programajánló, időjárás és mindenféle aktuális hírek, ami zajlik itt a mai nap folyamán, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Egészen 14 óráig itt lesz veletek Nagy Viktor, hangtechnikusunk, illetve én jó magam itt a mikrofonnál, Balogh Sára.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Micsoda?
6: Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
6: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
7: a tankcsapda.
6: A Trven a Jabuka együttes.
5: A Frénia.
6: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
6: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon,
6: mert a zene mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 8-0-8-15 vagy 024-455-51-55.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Programajánló.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat! A belépés ingyenes.
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Megjelent Hernyák Kati, művész nevén Katka, első nagy lemeze, a Trauma Neon című lemez. Erről fogunk beszélgetni Katival a következő percekben. Köszöntelek itt a Panompresszóban.
2: Sziasztok!
1: Hát megjelent az első nagy lemezed, Trauma Neon címet kapta. Mit takar ez a cím?
2: Hát igazából ez a cím az egyik számból jön. Nagyon sokáig gondolkoztam, hogy mi legyen az albumnak a címe, és nagyon sok opció volt, amit így a fejembe fölírtam. És mindenképp egy olyan címet szerettem volna, ami valamennyire leírja az albumnak a tematikáját, és hogy miről szól, viszont nem annyira sablonos. Nem akartam azt, hogy egy konkrét dalnak a címe legyen az albumnak is a címe, és így jött az ötlet igazából, hogy az egyik számnak az egyik sora, az, hogy sötét van benn, de a Trauma Neon, és végül ezt választottam, emellett döntöttem. Szerintem ez az, ami nagyon, nagyon szépen leírja azt, hogy ez az album tulajdonképpen miről is szól.
1: És akkor vázoljuk is fel a hallgatóknak, hogy miről szól ez az album.
2: Hú, jó. Hát figyelj, igazából a fő tematikája az nyilván így a traumák, ahogy azt ugye a cím is leírja, a saját küzdelmeim, mentális problémák, igazából ezek így a fő témái az albumnak.
1: Mennyire volt nehéz megosztani ezeket a traumákat, ezeket a belső dolgokat a te hallgatói közönségeddel? Mennyire jellemző, hogy manapság az emberek így kitárulkoznak?
2: Egyébként én azt veszem észre, hogy a mai zeneiparban egyre gyakoribb, hogy az emberek őszintén beszélnek a problémáikról. Én ezt nagyon támogatom. Én minden koncertünkön is egyébként szánok egy pár percet arra, egy felkonva, hogy elmondjam, hogy mennyire fontos az, hogyha nem vagyunk jól, akkor kérjünk segítséget, és hogy ne szégyeljük azt, hogyha mondjuk rá küzdünk valamivel. Úgyhogy számomra egyébként ez nem volt nehéz. Én nagyon régóta küzdök dolgokkal, és nagyon régóta beszélek róla, a terápiámról például, mert hiszem azt, hogy ez segíthet embereknek, hogyha beszélünk róla, és ők megérzik magukat annyira egyedül ebben. Úgyhogy számomra ez annyira nem volt nehéz, számomra sokkal nehezebb lenne az, hogyha nem beszélnék róla, vagy hogyha olyanról beszélnék, ami mondjuk rá nem igaz, vagy nem annyira éltem át.
1: Hogyha egy kicsit a daloknak, vagy az albumnak a zenei stílusáról kellene beszélni, te hogyan határoznád meg ezt az egészet? Én belehallgattam a dalokba, és hát van rockos verzió, vagy rockos dal, de rap is van benne, ének is, ezt így hogy foglalnád össze? Milyen stílus az, amit képvisel ez az album?
2: Hát ez nagyon érdekes, mert szerintem egyébként mindegyik dal más stílusban íródott. Én pont így megfogalmaztam magamba, hogy ez nagyon furcsa szerintem, mert én még nem annyira hallottam ilyen albumot, ami ennyire sok stílusban íródott, és nyilván ez annak köszönhető, hogy ezek a dalok, ezek van, amelyik már egy régebbi dal, van, amelyik egy egészen új dal, és én is ugye az évek alatt csomó stíluson keresztül mentem, és csomó stílusba belehallgattam, meg ismerkedtem vele. Igazából én úgy szoktam megfogalmazni magát a projektnek a stílusát, hogy alter depi pop rock. Ez egy nem létező stílus, igazából ezt én találtam ki. Szerintem ez így kb. Körülírja, viszont való igaz, hogy ebben az új albumban nagyon sok hip-hopos, rappesebb elem van, de így ez az alternatíva szerintem így az egészre ráhúzható gyakorlatilag. Nyilván az is egy ilyen nagyon sokrétű műfaj, de az alter az szerintem így illik rá.
1: És melyik stílust érzed magadhoz a legközelebbinek? Melyikben érzed magad legjobban otthon?
2: Hát én így a rock metal műfajban mozgok igazából a legkomfortosabban.
1: Magadhoz a legközelebbinek? Melyikben érzed magad legjobban otthon?
2: Hát én így a rock metal műfajban mozgok igazából a legkomfortosabban jelenleg. A Katkára nem mondanám azt, hogy metal,

0: tudjuk rátmondom, ennél szebbet nem is mondhatnátok. Tehát, hogy szóval, igen.
1: És mesélj egy kicsit nekünk az alkotói folyamatról, hogyan születnek meg a dalok, hogyan születnek meg a dalszövegek, mi az, ami inspirált téged. Ugye említettük, hogy ez az album leginkább a traumákról szól, de azért a szövegek, a dal, az hogyan jön ki igazából, hogyan alakul ki ez a végső formája?
0: Hát szerintem minden előadónak, vagy hát minden dalszöveg és írónak és dalszerzőnek picikét más a saját munkafolyamata. Én azt tapasztalom egyébként, hogy a legtöbb ember először a zenei részével foglalkozik a dalnak, és utána, miután a zenei rész mondjuk körvonalazódott, utána kezd el foglalkozni a szövegi részével. Nálam ez pont fordítva van. Én először mindig a szöveget írom meg, és hogyha a szöveg megvan, akkor a szövegnek a témája inspirálja számomra így a zenei részt. Nekem ez azért egyszerűbb, mert nagyon fontos számomra a szöveg egy dalba. Tehát számomra így vetekszik a zenei részével fontosságban igazából. Emiatt én sok időt rá szoktam szánni arra, hogy egy dalszöveg az jó legyen, vagy hát olyan legyen, amilyennek én szeretném legalábbis. És maga a dalszöveg miensége, vagy hangulata az, ami így a hangzásvilágot inspirál. Szeretem azt, hogyha nagyon szépen alátámasztja mondjuk egy zenei rész a szöveget. Tehát, hogy például a Kiborult című számom, ott van két rész van benne, ahol mondjuk egy villamoson ülök, ott például beraktunk a háttérbe egy ilyen villamos kattogást, tehát, hogy így próbálom egy picit ilyen filmszerűen megoldani az ilyen dolgokat, hogy így valamennyire a hangzásvilágba is visszajöjjön az, amiről a dal szól.
1: Van egyébként az albumról egy kedvenc dalod, vagy mindegyikhez ugyanúgy kötődsz?
0: Persze, hogy van. Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy mindegyiket ugyanúgy szeretem. Nekem a Rage-elek volt a kedvenc munkafolyamatom igazából, így az album felvevése alatt. A Rage-elek azért nagyon, nagyon intim szám szövegileg számomra. Régóta megvan egyébként ez a szöveg, és nagyon sokáig nem tudtam, hogy mit kezdjek vele zeneileg, mert nehéz volt számomra, és akkor jött egy ilyen ötletem, egy ilyen gondolatom, hogy legyen egy ilyen nagyon elvont tematikája a számnak. Írtam hozzá egy elég elvont zongora témát, és igazából az adta az alapját. Utána pedig a párom gitározta fel, amiatt nyilván van egy ilyen személyes kötődésem is hozzá, hogy ez volt gyakorlatilag az első katka szám, amit mi együtt közösen írtunk. Szóval én mindenképp a Rage-eleket mondanám tartalmilag, hogy a legközelebb áll hozzám, zeneileg pedig nekem az egyik kedvencem az a Noir egyébként.
1: Ugye az album néhány dalához készült videóklip is, hogyha jól tudom, ezek hogyan születtek meg? A látványát azt te találtad ki, vagy valaki segített benne?
0: Hát az a szerencsés, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy jó barátom, a Drapkó Péter, akivel már évek óta együtt dolgozunk, igazából ő felelős minden vizuális dologért ebben a projektben, meg ő szokott fotózni koncerteken is, meg mindenhol igazából, és nagyon örülök, hogy összehozott vele igazából a sors, mert nagyon-nagyon jól megértjük egymást abban, hogy mi az elképzelés, és milyen vizuális dolgokat szeretnénk egy adott zenéhez. Ő is zenélt régebben ezért, neki szerintem pont emiatt így egyszerűbb, és nagyon-nagyon kreatívnak tartom, nagyon jó ötletei vannak vizuálisan. Igazából változó az, hogy az ő ötletén megyünk végig, vagy az én ötletemen. A Hintaló című számban ott az volt, hogy ő keresett fel engem egyébként, hogy ő szeretne csinálni egy ilyen kicsit kísérletezősebb klippet, és hogy én benne vagyok ebbe, és mondtam, hogy persze, és akkor elküldtem neki az egész albumot, mondom, figyelj, hallgasd meg, és igazából válasz ki te, hogy te melyikbe látsz potenciált, melyikhez jön esetleg valami ihleted, ötleted, és emlékszem, hogy fent voltam a hegyen, amikor hívott a Peti, alig volt térerő, alig hallottuk egymást, és ő mondta, hogy na hát figyelj, nagyon ráflesseltem erre a Hintalóra, és hogy már lúpolva hallgatom, nem tudom, hanyagyára, és ez nagyon-nagyon úgy tűnt így a hangja alapján, hogy teljesen bepörgött, és hogy nagyon lelkes lett, és mondta, hogy jó, ezt választom. És akkor mondtam, hogy oké, egyetértek, tehát, hogy ez egy jó választás, szerintem. És igazából itt az volt a koncepció, hogy én ezt az egészet teljesen rábízom, hogy ő a saját ötleteit, a saját

0: gondolatait, nyugodtan valósítsa meg, és én mindenbe asszisztálok igazából neki. És szerintem ez egy tök jó klip lett egyébként, nagyon kísérletezős lett az ő részéről, nem volt annyira egy nagyon konkrét forgatókönyve, nagyon sok apró vizuális elem volt benne, amit például ő még nem próbált ki, és ki akart próbálni, és ezeket belerakta. Szóval szerintem egy nagyon izgalmas klip lett igazából. A Rágom című klippet azt viszont itthon vettük fel gyakorlatilag, abba Peti egyébként nem vett részt. Ott ez egy teljesen homemade videoklip volt, ott az volt a célunk, hogy minél szárazabb, nyersebb, és talán, hogyha fogalmazhatok, így undorítóbb legyen. Az egész klipben gyakorlatilag nem akarok spoilerezni, de az van, hogy megeszünk egy giroszt. És kaptam olyan kritikát egyébként, hogy nagyon undorító ez a klip, és erre nekem az a válaszom, hogy igen, hát a szorongás meg a depresszió is nagyon undorító, és ugye ezt próbáltuk szemléltetni vizuálisan, hogy ez nem játék. Szóval igazából igen, ezek voltak, valamint a Rage Alec című számhoz, amit ugye említettem, hogy talán az egyik legközelebb álló dal a szívemhez, ahhoz egy ilyen one-take-es klipet forgattunk. Nincs benne egyáltalán vágás, én ezt így szerettem volna, ezt egyébként én álmodtam meg, hogy egy színpadon vagyunk, csak ketten, vágás nélkül, mert annyira száraz maga a számnak a szövege gyakorlatilag, hogy szerintem az, hogy így nincs benne semmi manír, meg mesterkedés, meg vágás, meg semmi ilyesmi effektezés, ez így ez szépen visszaadná vizuálisan azt, amiről szól a klip.
1: És tényleg említetted, hogy voltak visszajelzések, mert ugye a lemez már elérhető online, különböző platformokon. Milyen visszajelzések érkeztek még?
0: Egyébként azt kell mondjam, hogy csak jók, szerencsére. Akikkel beszéltem, mindenkinek tetszett. Nyilván volt olyan, aki azt mondta, hogy ez nem az ő stílusa, és ezt én abszolút elfogadom, hiszen ez egy rétegzene, én pontosan tisztában vagyok, hogy én nem egy mainstream zenét csinálok, ami mindenkinek, vagy hát a legtöbb embernek legalábbis tetszik. Ez abszolút egy rétegzene. Én remélem azt, hogy azokon a bizonyos berkeken belül tetszik embereknek, és hallgatják. Úgyhogy egyébként még azoktól is, akiknek talán nem is annyira a stílusa, még tőlük is jó visszajelzéseket kaptam, szóval ennek nagyon örülök, úgyhogy igen.
1: Merre lehet benneteket látni legközelebb, hol lesz fellépésetek, esetleg Vajdaságba terveztek-e jönni?
0: Hát érdekes, hogy pont ezt most kérdezed, mert most pont van egy ilyen átszerveződés a zenekarban. Igazából erről a zenekarról azt kell tudni, hogy én vagyok az egyedüli tag benne, tehát ez egy szóló projekt, nem pedig egy ilyen öt emberes zenekar. És ugye azt szoktuk csinálni, hogy a fiúk, akik jönnek velem koncertre, ők nem vesznek részt igazából a többi folyamatba így a projekten belül, és pont most van egy ilyen tag lecserélődés, szóval úgy most úgy döntöttem, hogy tartok egy kis szünetet. Nem tudom, hogy ez milyen hosszú szünet lesz, lehet, hogy pár hónap, lehet, hogy fél év, és szeretném, hogyha találnék magam mellé tényleg olyan tagokat, akik ott tudnak velem lenni, igazán akarják ezt, és komfortosan érzem magam mellettük is a színpadon. Úgyhogy egyelőre emiatt most nincs lebeszélve még új koncert, viszont remélem, hogy találok magam mellé olyan tagokat, akik ezt tényleg érdemes csinálni, és hogy lesz mi hamarabb koncert. Vajdaságba egyébként szeretnék menni, nem tudom azt, hogy mennyire lenne rá érdeklődés.
1: Uh-huh. Hát biztos megvan az a réteg itt nálunk is, aki kíváncsi a te zenédre, és szívesen hallgatja. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk az albumról, és magáról a te projektedről. További sikeres munkát kívánok neked.
0: Hát én köszönöm a meghívást, és köszönöm szépen. Sziasztok!
2: Lemaradtál egy érdekes interjúról?
3: Szeretnél képet is társítani a hanghoz?
2: Kíváncsi vagy a műsorban említett program részleteire? Kattints a Pannonpresso Facebook oldalára, Pannon Rádió, te hangod.

A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
3: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
4: Programajánló. Bella Italia, a Szabadkai zsinagógában.
5: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai zsidó hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
6: Média támogató a Pannon RTV.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Zuzanna. Eljött a cselekvés ideje, átvilágítjuk a határon túli szervezeteket, beleértve a propagandaként működő médiumok támogatását is, jelentette ki Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából közzétett Facebook bejegyzésében. A magyar miniszter szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni az előző kormánytól örökölt kapcsolatokat. Bejegyzésében azt állította, hogy a korábbi rendszer magyart magyar ellen hergelt és politikai célokra használta fel a határon túli magyar közösségeket. A miniszter szerint a határon túli magyar közösségek jogainak képviselete nem lehet politikai ürügy, hanem kötelesség. Kitért arra is, hogy fontosnak tartja a nemzeti összetartozás erősítését, valamint a határon innen és túlélő magyar közösségek közötti kapcsolatok ápolását. Horgoson is tartottak rendezvényt a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A program úrnapi szentmisével vette kezdetét, majd a mise után a Kárász Karolina általános iskolában játékokkal várták a gyerekeket, és meggyújtották az összetartozás tűzét is. Verebélyi Árpád helyi plébános hangsúlyozta, Szent István királyunk egységet tudott kovácsolni a Jóisten segítségével. Ez az egység pedig több mint 1000 éve fennáll. Hozzátette, az, hogy úrnapja és a Nemzeti Összetartozás napja egy nap esik, nem véletlen. Útlezárásra kell számítani hajdújáráson a Gyöngyös-Bokréta és Durindó rendezvénye miatt. Az illetékesek tájékoztatnak, hogy szombaton a táncosok felvonulása 14 órakor kezdődik a Petőfi Sándor általános iskolától. A felvonulás ideje alatt a Borisz Kidrics utca egy része le lesz zárva a forgalom előtt a tervek szerint 14 óra és 14:30 között. A szervezők a lakosok türelmét kérik. A népzenei rendezvény szombati felvonulását egyébként a Pannon Televízió élőben közvetíti. Volodymyr Zelenszky nyilvános levélben személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak a háború lezárásáról. A megbeszélés nem Moszkvában és nem is Kijevben tartaná meg, hanem semleges helyszínt ajánlott, például Svájcot, Törökországot vagy egy arab országot. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője erre reagálva csütörtökön azt válaszolta, hogy Vlagyimir Putyin kész fogadni Zelenszkyt Moszkvában. Peszkov szerint az ukrán elnök bármikor Moszkvába utazhat, ha találkozni és tárgyalni szeretne az orosz elnökkel. Majd hozzátette, hogy Putyin egyelőre még nem olvasta a szóban forgó levelet, annak tartalmáról később tájékoztatják.
3: Sport.
5: A szerb vízilabda szövetség Vladimir Vujasinovićot nevezte ki a férfi válogatott új szövetségi kapitányává. A legendás egykori játékos és csapatkapitány Uros Stevanovićot váltja a poszton, aki egy hónappal ezelőtt mondott le. A szövetség közleménye szerint Vujasinović tekintélyével, szakmai tudásával és a válogatotthoz fűződő elkötelezettségével hozzájárulhat ahhoz, hogy a szerb csapat a jövőben is a legmagasabb célokért küzdjön. Edzőként dolgozott többek között a Partizánban, a Prorekkóban és a görög Vuliagmeni együttesénél. Korábban már tagja volt a szerb válogatott szakmai stábjának is, amely a 2016-os riói olimpián, valamint világ- és Európa-bajnokságokon is aranyérmeket nyert.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 24,5 fok van, ma a csúcsérték 27 fok körül alakulhat, a délutáni órákban helyenként megnövekedhet a felhőzet, de jelentősebb csapadék nem valószínű.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.

Nompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: hírek, zenék, programok, Panompresso.
1: Több érdekes program is lesz a hétvégén, úgyhogy ebből fogok nektek egy párat megemlíteni. Ma este például Hodik Annabella monodrámáját lehet megtekinteni a Kosztolányi Dezső Színházban. A címe Alíz mindig csak a körmét rágja. A műnek a szerzője és a rendezője nem más, mint Némedi Emese. Hogyha szeretnétek ezt megtekinteni, akkor Kosztolányi Dezső Színházban tudtok elmenni erre az előadásra, ami 19:30-kor kezdődik. Holnapi esemény is van sok bőven, most egyet kiemelnék nektek, ami nem más, mint az idén nyitó családi nap Palicson. Ez ugye 6-án, azaz holnap szombaton kerül majd megrendezésre. Egész nap színes programok, sport, zene és szórakozás várja majd a kilátogatókat és a családokat is. A program 15 órakor kezdődik. A gyerekeket légvár, a Tinker Labs interaktív tudományos bemutatói, valamint a Boom animátorok játékos foglalkozásai várják. A La Biba finom fagylaltokkal készül erre a napra. Emellett a gyerekek szakemberek segítségével kipróbálhatják a horgászatot, és megismerkedhetnek annak alapjaival is. Különleges élményt kínál még a katamarános hajókázás, valamint a Szabadkai Vöröskereszt vízimentő bemutatója és biztonsági oktató programja is. Az esti órákban szalsza és bachata bemutató, valamint közös tánc várja az érdeklődőket. A látogatók kipróbálhatják első tánclépéseiket, vagy tapasztalt oktatók segítségével továbbfejleszthetik a tudásukat. Naplemente után szabadtéri mozi szórakoztatja majd a gyerekeket, míg a plázsabárban DJ Marco D gondoskodik a kellemes zenei hangulatról. A szervezők tehát mindenkit szeretettel várnak június 6-án a palicsi homokos strandon. És hát az év lehet mondani, hogy egyik legnagyobb eseménye a 62. Gyöngyös Bokréta és 49. Durindó, ami ugye ezen a hétvégén kerül megrendezésre. Idén hajdújárást ad otthont ennek a kiváló eseménynek. Ez igazából ma este már elkezdődik, ugyanis 19 órától a Noszai Művelődési Házban a Tükrös Zenekar koncertje és táncház is lesz majd a Tátorján zenekarral. Ugye holnap pedig benépesül hajdújárás. A 14 órakor indulnak majd el a fellépők népviseletes felvonulása az általános iskolától a Vinogradár labdarúgó pályáig, ami pedig műsorral fog majd folytatódni, amit a Pannon Televízió élőben is közvetít majd, és vasárnap is folytatódik a népi kultúra, és ez a forgatag, ugyanis akkor pedig bemutatkozik a 49. Durindó résztvevői, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni hajdújárásra is ezen a hétvégén.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Programajánló.
9: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
10: A Vajdasági Szabad Egyetem.
9: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen, a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
10: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
9: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
10: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
9: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
10: Katapultáljunk a megszokásból.
11: Média támogató a Pannon RTV.

0: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.
1: Idén is lesz Róka Fest, a Noszai Róka tanyán, hogy milyen programokkal várják idén a résztvevőket a szervezők, azt Hulló Zsófi főszervező fogja nekünk elmondani a következő percekben. Szia!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát mikor is lesz idén a Róka Fest?
2: A Róka Fest egy picit átalakult, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy szabadulj fel a rókán tabuk nélkül eseményünk július 18-án lesz a szokásos rókatanyán.
1: Mit jelent az, hogy kicsit átalakul, ugye most egy naposra szűkül, milyen események lesznek ezen az egy napon?
2: Hát átalakul abból a szempontból, hogy ugye általában a Róka Fest háromnapos szokott lenni, idén sajnos most ezt egy napra szűkítettük, illetve nagyobb hangsúlyt fektettünk magára a szakmai előadó részre, hiszen azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan tér van, ahol a fiatalok és a szakemberek együtt tudnak beszélgetni saját magukról, a jövőjükről, de attól függetlenül nem marad el az esti buli, tehát fel fog nálunk lépni az állampolgárok, akiket nagyon szeretünk és szeretnénk őket maximálisan támogatni. Ezen kívül fel fog lépni még DJ Abó, aki szintén egy fiatal tehetség, valamint egy retroparty is lesz magán a rendezvényen, úgyhogy délután 2-től egészen éjszakában nyúlóig fog tartani a rendezvény.
1: Napközben mi az, amivel készültek a kiérkezőknek?
2: Hát én azt gondolom, hogy van miről beszélni, és van, amit ideje kimondani, és leginkább itt a mentális egészségre gondolok, illetve a fiatalok mentális állapotára, hiszen vannak itt különböző generációs feszültségek, NEET fiatalok, quarter-life crisisről sem szoktunk beszélni, ezek mind-mind olyan dolgok, amik valamilyen szinten normálisak egy kamasznak az életében, de nagyon keveset beszélünk róla, és nagyon kevés hangsúlyt fektetünk rá, pont azért hívtuk meg Berecki Enikő generációkutatót, aki most egyébként Magyarországon az egyik legfelkapottabb generációkutató, és nem is csodálom, hiszen a szakmaisága brilliáns, tehát én tényleg nagyon kedvelem őt, és hát ő arról fog beszélni, hogy miért érzik úgy a fiatalok, hogy nem értik meg őket, hogy miért szoronganak annyira, hogyan tudnak kapcsolódni, hogyan tudnak egymással kommunikálni, és hogy a két generáció egyáltalán hogyan tud egymáshoz közelebb kerülni, hiszen akár egy szülő és a gyereke között is óriási nagy a szakadék, és ezek olyan dolgok, amiről beszélni kell, és ezen lehet változtatni, fejleszteni, és Enikő egy nagyon közvetlen szakember, tehát tőle lehet majd bátran kérdezni, és ő írta egyébként a Rejtélyes Z generáció című könyvet, amit majd egyébként meg is lehet majd vásárolni ott a helyszínen. Ezen kívül azt gondolom, hogy a roma kultúráról sem szoktunk beszélni. Ez is egy olyan téma, ami tabunak számít, és a roma kultúrát, mint kultúrát úgy a mai világban nem is szoktuk emlegetni. De nagyon sok roma fiatal van Szabadkán is, akiknek a kultúrája továbbra is él, és akik sokan jelennek meg, ezért Surma László költő, teológus, lelkészt, főiskolai oktatót, és hát nem utolsó sorba esélyegyenlőségi szakembert hívtuk meg a rendezvényre, aki magáról a roma kultúráról fog beszélni, illetve arról, hogy ő, mint roma fiatal, egy nagyon szegény roma közösségből hogyan lett teológus, hogyan lett egyetemi oktató, és hogy a mai roma fiatalokat hogyan tudjuk integrálni a világba, hogyan tudjuk az ő kultúrájukat akár jobban felemelni, illetve a vallásról, a hitről. Nagyon sok olyan kis közösség van, akik a hit által kapcsolódnak egymáshoz, és neki nagyon jó meglátásai vannak, hogy ezt hogyan tudjuk a 21. századba kihasználni, és nem utolsó sorban Plavsics Anikó lelki gondozó, mentálhigiénés szakember lesz még a vendégünk, akivel a mentális túlterheltségről beszélgetünk, arról, hogy mi az, amit mi látunk felnőttek, és mi az, amit valójában érezhetnek a fiatalok. Itt azért pár fiatalt is szeretnénk majd nyilván megkérdezni a rendezvényen, hiszen minden programunkat úgy szervezzük, hogy maguk a fiatalok alakítják ki, ők szervezik, ők készítik, és én nagyon-nagyon várom, hogy ezeket az izgalmas előadásokat meghallgassuk.
1: Igazából ezek az

0: előadások csak fiataloknak szólnak, vagy mondjuk az idősebb generáció is becsatlakozhat? Neked mi a tapasztalatod, hogy leginkább a fiatalok azok, akiket mondjuk ez a téma így megmozgat, vagy érdekel, vagy azért az idősebbek is szeretnék egy kicsit megérteni a fiatalokat?
1: Hát én azt gondolom, hogy először is a második kérdésre válaszolnék, hogy a fiatalokat szerintem nagyon, nem hiszem, hogy vonzza őket, ez az igazság. Tehát ezt be kell vallanom, hogy most valaki azt mondja nekem, hogy hát menj el egy roma és hit kultúráló szóló rendezvényre, nem fognak eljönni. A fiatalokat az vonzza, hogy mi már ugye 11 éve létezünk, maga az egyesület is 2018 óta létezik, a Juventus, aki rendezvényt szervezi, ők a biztonságos tereket keresik, és mi igyekeztünk egy olyan képet kialakítani a médiában, vagy a platformjainkon, ahol ez látszik. Tehát a fiatalok egy közösséget szeretnének, és hát nagyon sokan csatlakoznak hozzánk, és elmondják a saját véleményüket. Ez egyébként egy korszerű ifjúsági munka is, hogy ha szeretnénk, hogy a fiatalok meghallgassanak bennünket, és akár csatlakozzanak más civil szervezetekhez, akkor nem biztos, hogy a programot kell magát erősíteni, hanem azt, hogy ő is teret kapjon ott, és pont ezért működik, és pont ezért jönnek el, mert tudják a fiatalok, hogy tényleg fel tudnak szólalni, tényleg meghallgatjuk őket, meghalljuk a gondolataikat, de nyilván az a rendezvény nem csak a fiataloknak szól, ők szervezik, és ők is remélem, hogy résztvevő lesznek, viszont magukat, a szakembereket is szeretnénk meghívni, hiszen azt gondolom, hogy Vajdaságban rengeteg pedagógus van, nagyon sok jó szakember van, és szeretnénk az ő véleményüket is nyilván hallani, és azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami mindannyiunkat érint. Tehát a mentális egészségünknek az állapota nem csak a fiatalokat érinti. Tehát a mai világban nem beszélünk az érzéseinkről, arról, hogy mik azok, hogyan vezetnek bennünket az úton, hogyan tudunk kapcsolódni, hogyan tudom a saját rossz démonjaimat akár megérteni, és hogyan. Hát és azt gondolom, hogy az embereknek úgy általában szüksége van arra, hogy őket meghallgassák. Szóval a szakembereket várjuk, akár hogy az égenerációval foglalkozók tippeket tudjanak kapni, és hát nem utolsó sorban akár egy a Juventus által készített mentálhigién és kézikönyvünket is el tudják ott a helyszínen kapni, ami egyébként online is elérhető, és amit tudnak használni a mindennapokban, hiszen a kortárs bántalmazás is rettentően jelen van, és mindez, amit most itt nyorsan ebben a pár percben elmondtam, ezzel foglalkozik az egyesületünk. És így szeretném még azt is hozzátenni, hogy nincsen meg támogatóink, tehát mi sajnos mindannyian önkéntes alapon dolgozunk, annál nagyobb erővel és energiával, hiszen ezek a szakemberek is nem hiába álltak mellénk, és mi elfogadunk egyébként bármilyen anyagi vagy pénzbeli támogatást, akár hogyha valaki meghallja ezt a műsort, és úgy érzi, hogy hú, én szeretnék egy ilyen közösséghez kapcsolódni, akkor bátran keressen fel minket akár az Instagram, a Facebook, vagy az én privát Facebook oldalamon, hiszen a csapat is így állt össze ez a 11 év alatt, hogy mindenki beletette azt, amit tud, akár a te kollégád is jelentkezett Miklós, hogy ő is szeretne a falra vetíteni, tehát ez nagyszerű volt számomra, és ez tényleg így működik, és azt gondolom, hogy ez az, ami a mai világ működnie kellene, és jobbá tudná tenni, talán ez a legjobb szó.
0: Igen, igazából erről lehetne órák hosszat beszélgetni, de térjünk vissza még egy kicsit a Róka Fesztre. Ugye említettük, hogy miről is szól, hogyan, vagy miért is jött létre. Most egy napos lesz, hogyan kell elképzelni majd a napi programot? Azt említetted, hogy 2-től lehet belépni, ugye? Van-e olyan, hogy csak az előadásra megyek el, vagy csak az esti bulira, ezt lehet-e így, vagy úgymond napi belépőt váltok?
1: Hát egy 500 dináros belépő van a rendezvény, ez mindent belefoglalt, tehát, hogy aki valaki megérkezik délután 2-re, szeretettel várjuk egyébként akár a családokat is, akkor ott lesznek különböző lehetőségek vásárlása, tehát tanyasi házi ízeket megkóstolhatnak, különböző van nagyon finom nem tudom, limonádink például, ott van a gyönyörű tó, ami szintén nagyon, nagyon szép, van egy múzeum, ugye a Róka tanyán meg lehet tekinteni, tehát lesznek még apró programok, más szervezetek is be fognak egyébként mutatkozni, vagy lehetőséget adunk nekik arra, hogy hogy ők is közönséget építsenek, és tehát azt akarom mondani, hogy ez az 500 dinár igazából egy ilyen nagyon jelképes összeg, amivel támogatnak bennünket, és este, aki érkezik a koncertre, azt őt is ugyanúgy várjuk, és őt is szeretnénk, hogyha ezt az 500 dinárt befizetni. Most, hogyha tényleg valaki ezt hallgatja, és azt mondja, hogy hú, ez az 500 dinár neki nagyon sok, lehet kompromisszumot kötni velünk, tehát mi nem, tehát ez egy humanitárius adomány, tehát mi ezt nem költjük, nem fektetjük be sehova, mi ebből a pénzből szeretnénk ezt a rendezvényt megszervezni, ezzel valójában ehhez járulnak hozzá.
0: Tehát július 18-án Róka Fest a Noszai Rókatanyán. Köszönöm szépen, Zsófi, hogy bejöttél és elmondtad a részleteket.
1: Én köszönöm a meghívást. Yeah.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Programajánló. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
5: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása. Este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
4: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
3: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
3: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
3: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a híradó témáiból. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó Tivatban, a találkozó fő témája az EU bővítése. A Nemzeti Összetartozás napja Vajdaságban, úrnapi városi körmenetet tartottak Szabadkán, útlezárásra kell számítani holnap Hajdújáráson, következnek a részletek. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót tartanak a montenegrói Tivatban, ahol Alexander Vučić szerb elnök több európai vezetővel is tárgyal. A csúcs találkozó fő témája az EU bővítése, a Nyugat-Balkán növekedési terve, valamint a biztonsági és külpolitikai együttműködés erősítése. A szerb elnök a délelőtti órákban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett Szerbia Európai Uniós csatlakozási folyamatáról, a regionális kihívásokról és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről. Vučić megköszönte Szlovákia támogatását Szerbia-EU integrációja, valamint az ország területi integritásának és szuverenitásának megőrzése kapcsán. Ezt követően a szerb elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, António Costával, az Európai Tanács elnökével, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Szerbia európai jövőjéről és az EU bővítési folyamatáról. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia folytatja a szükséges reformokat és teljesíti a Velencei Bizottság ajánlásait az európai normákkal összhangban. A megbeszélésen szó esett a régió stabilitásáról, valamint a Nyugat-Balkán uniós csatlakozási perspektívájának és a bővítési politika hitelességének fontosságáról is, számolt be róla Vučić közösségi oldalán. A vajdasági magyar közösség nem passzív kezdeményezettje, hanem kezdeményezője és alakítója volt az elmúlt évtizedek nemzetpolitikájának, fogalmazott dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Királyhalmon, a Nemzeti Összetartozás napjának vajdasági központi rendezvényén. Hangsúlyozta, partnerekre találtunk Budapesten az elmúlt 3 évtizedben, mindig ez így lesz a jövőben, így van ma is. Az ünnepség részeként szentmisét és kulturális műsort is tartottak a Nemzeti Összetartozás vajdasági jelképénél, a királyhalmi almafánál. Sós Georgina és Dudás Dániel riportja.
2: Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává. Azóta ez a nap a megemlékezés mellett az ünnepről szól. A vajdasági központi megemlékezést ezúttal is a királyhalmi Jézus Szentségért Szíve plébánia templomban és annak kertjében tartották meg, ahol az összetartozást jelképező nemzet almafája áll. Katona Róbert, Királyhalom helyi közösségének elnöke.
3: Gyökerei a szülőföldhöz való ragaszkodást, őseink örökségét és múltunkat szimbolizálja. Törzse az összetartozás erejét jelenti, mely a történelem viharai között is megtartotta közösségünket. Termése pedig a jövőt, gyermekeinket és mindazt a munkát jelképezi, amelyet azért végzünk, hogy magyarként megmaradjunk szülőföldünkön.
2: Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke történelmi áttekintését követően az elmúlt időszak vajdasági magyarságot érintő eredményeit összegezte. Kitért egyebek mellett a sikeresen működő Európa Kollégiumra, az ösztöndíj programra és a magyar-szerb történelmi megbékélésre. Beszélt az aktuális politikai helyzetről is.
4: Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elmúlt másfél évtized eredményei a történelmi csúcsponton levő magyar-szerb kapcsolatok magas szinten maradjanak a Tisza kormány idején is. Nagy bizakodásra ad okot Forsthoffer Ágnes házelnök asszony tegnapi látogatása, elindult a bizalomépítés, és ez a bizalomépítés folytatódni fog.
2: Együttműködünk a mindenkori magyarországi kormányzattal, mert a Vajdasági Magyar Szövetség a közösség legitim parlamenti képviselettel rendelkező egyedüli ereje, és ez így van kereken 30 esztendeje, fogalmazott.
4: A Vajdasági Magyar Közösség nem passzív kedvezményezettje, hanem kezdeményezője és alakítója volt az elmúlt évtizedek nemzetpolitikájának. Partnerekre találtunk Budapesten az elmúlt 3 évtizedben mindig, és ez így lesz a jövőben is, így van ma is. Mindig, minden nap a közösség tagjai mellett álltunk, osztoztunk, osztozunk sorsában.
2: A döntő kérdés tehát nem az, ki van Budapesten hatalmon, hanem az, mennyire erős a vajdasági magyar közösség saját tartása, és mennyire erős a vajdasági magyar közösség képviselete, tette hozzá a pártelnök. Az eseményt kultúrműsor zárta.
1: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából üzent a vajdasági magyar közösségnek Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke. A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján kiemelte, hogy a történelmi esemény ugyan szétszakította a magyar nemzetet, de nem tudta felszámolni a közösségek összetartozását és identitását. Rózsa Zsombor hangsúlyozta, hogy a vajdasági magyarok évszázadok óta őrzik anyanyelvüket, kultúrájukat és hagyományaikat szülőföldjükön. Szerinte különösen fontos azoknak a szerepe, akik nyíltan vállalják nemzeti hovatartozásukat és büszkén képviselik magyarságukat a közéletben is. A Vajdasági Magyar Újrakezdés elnöke hangsúlyozta, azon fognak dolgozni, hogy ne csak folyamatosan túléljen a közösség itt Vajdaságban, hanem megerősödjön, alkosson és gyarapodjon. Eljött a cselekvés ideje, átvilágítjuk a határon túli szervezeteket, beleértve a propagandaként működő médiumok támogatását is, jelentette ki Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából közzétett Facebook bejegyzésében. A miniszter szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni az előző kormánytól örökölt kapcsolatokat. Bejegyzésében azt állította, hogy a korábbi rendszer magyart magyar ellen hergelt és politikai célokra használta fel a határon túli magyar közösségeket. A miniszter szerint a határon túli magyar közösségek jogainak képviselete nem lehet politikai ürügy, hanem kötelesség. Kitért arra is, hogy fontosnak tartja a nemzeti összetartozás erősítését, valamint a határon innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok ápolását. Ismét úrnapi körmenet vonult végig Szabadka utcáin. A katolikus egyház egyik legjelentősebb ünnepéhez kapcsolódó eseményen több száz hívő vett részt. A szentmisét követően a résztvevők a Szent Teréz Székes Egyháztól a Ferences templomig vonultak. Vajtai Viktória beszámolója.
0: Egyházi énekek és imádság kísérte a híveket Szabadka belvárosában. Az ünnepi szentmise után körmenet indult, ahol a résztvevők többször is megálltak, majd közös imádságra és szentségi áldásra került sor. Juhász András.
5: Fiaim külföldön élnek, a kisebbik fia Szegeden, az idősebbik Pesten, úgyhogy ez az ünnep tekintettel, hogy hétközben esett az úrnapja, általában a fiatalok, akiknek nem annyira fontos a vallásos kötődés, nekünk zsidó keresztényeknek igen. Miért mondom ezt? Felmenőim között voltak zsidók is, hithű katolikusok is. Jó magam is megtartottam a hitem egész fiatal koromtól.
0: Korhec Illangó.
6: 70-es években kerültem ide, férjhez mentem, Szabadkára. És akkor emlékszem, hogy központban lakunk, hogy nagyon szép volt a körmenet, és tényleg sokszor néztük, a részt nem is vettük benne, de néztük, és igen impozáns volt. Aztán hallottam, hogy most ezt felelevenítik, hát örömmel vettük.
0: A katolikus hagyomány szerint ilyenkor a hívek nyilvánosan is kifejezik hitüket az oltár szentség iránt. A körmenet évszázadok óta része az ünnephez kapcsolódó szokásoknak. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
7: Ez egy nagyon régi szabadkai hagyomány, és korábban az egész várost megmozgatta, tehát függetlenül nemzetiségtől, ugye, akik római katolikus vallásúak, azok részt vettek ebben a körmeneten, mondjuk a fiatal párok, akik abban az évben keltek össze, vagy a kis hittanosok, gyerekek, családok, idősebbek, mindenki ebben részt vett.
0: A szervezésből több szabadkai plébánia is kivette a részét. A menetben első áldozók, családok és különböző egyházi közösségek tagjai egyaránt jelen voltak. A rendezvény útvonala a város több pontját is érintette. Fazekas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye megyés püspöke.
8: Úrnapja egyik legnagyobb ünnepe a Anyaszent Egyházunknak, és régebben is volt ez a városi körmenet, tudjuk, hogy a két világháború között is, az első meg a második, valamint a 90-es években ezt felújították, de nem tartott sokáig, 98-ig tartott, és most, hát már tavaly terveztük, már de most valahogy összetudtuk rakni, hogy mi minden kell ennek a megszervezéséhez.
0: A körmenet a Ferences templomnál ért véget közös imádsággal és áldással. Az esemény egyszerre vallási ünnep is egy hagyománynak a felelevenítése. A szervezők bíznak abban, hogy a jövőben ismét rendszeresen megrendezik az úrnapi körmenetet.
1: A hajdújárásiak és a noszaiak a 62. Gyöngyös-Bokréta és a 49. Durindó előtt 0. nappal is készültek a rangos népzenei és néptánc szemlére. A rendezvény nem hivatalos megnyitója kiállítással, valamint az Így kell járni, úgy kell járni című képzőművészeti és fotópályázat eredményhirdetésével kezdődött. Kovács Nádi Karolina, a Hagyományok Háza hálózat munkatársa azt mondta, a kiállított munkák mögött nem csak mesterségbeli tudás áll, hanem a hagyományok iránti tisztelet és a közösség szolgálata is. A gyermekrajzokat Szagmajszter Pécs Laura zsűrizte, a szervezők pedig több kategóriában osztottak ki díjakat. A fotópályázaton Szakál Éva alkotását választotta a közönség a legjobbnak. A hétvége részletes műsora a Durindó és Gyöngyös-Bokréta Facebook oldalán olvasható. Útlezárásra kell számítani hajdújáráson a Gyöngyös-Bokréta és Durindó rendezvénye miatt. Az illetékesek tájékoztatnak, hogy szombaton, azaz holnap a táncosok felvonulása 14 órakor kezdődik a Petőfi Sándor általános iskolától. A felvonulás ideje alatt a Borisz Kidrics utca egy része le lesz zárva a forgalom előtt, a tervek szerint 14 és 14 óra 30 perc között. A szervezők a lakosok türelmét kérik. A népzenei rendezvény szombati felvonulását a Pannon Televízió élőben közvetíti. A pontos idő 12 óra 12 perc.
9: Időjárás.
10: 23 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, a levegő páratartalma 61%, a légnyomás pedig 1001 hektopaszkál. Ma többnyire napos, kellemes idő várható térségünkben, a hőmérséklet 27 Celsius fok körül alakul majd. A hőmérséklet a következő napokban továbbra is kellemesen alakul, napközben többnyire 24 és 29 fok között mozog. A hétvége összességében meleg marad, de érdemes lesz figyelni az időnként érkező csapadékra.
9: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
11: Önnek is van takargatni valója?
12: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
11: Bármilyen van, befedjük.
12: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
11: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
12: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
12: 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
11: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
13: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
16: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. csempék akár darabszámra is. Szabadkai Tera Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
17: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 12 óra 31 perc van, és most egy kicsit kitekintünk a határa, illetve megnézzük, hogy merre tartózkodnak a rendőrök Vajdaság területén. Hát ami a határhelyzetet illeti, azzal kapcsolatban el tudom mondani, hogy a Röszke-Horgos autópálya határátkelő helyen Magyarország irányába 30 percet meghaladó a várakozási idő. A többi határon se Magyarországról Szerbiába, se pedig Szerbiából Magyarországra nem kell 10 percnél többet várakozni. Ami pedig a rendőri jelenlétet illeti, Moholon vannak jelen a rendőrök, és a Péter Réve felől érkezők sebességét mérik, és őket ellenőrzik. Szabadkán pedig a Népkörnél vannak jelen, illetve a Zombori úton is, a Maxi üzleténél, valamint Palicson is találkozhattok velük, és hajdújáráson is sebességet mérnek. És hogyha már hajdújárás, akkor útlezárásra kell számítani a Gyöngyös-Bokréta és Durindó rendezvénye miatt. A felvonulás idején lesz ez a lezárás, ugyanis 14 órakor kezdődik a Petőfi Sándor általános iskolától ez a táncosok felvonulása, és ez ideje alatt a Boris Kidrics utca egy része le lesz zárva a forgalom előtt, a tervek szerint 14 és 14.30 között. A szervezők a lakosoknak a türelmét kérik, úgyhogy hát ezen a szakaszon lehet útlezárásra számítani, ami a holnapi napot illeti.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Egy érdekességgel zárjuk ezt az órát, ugyanis Varsóban hétfőtől hatályba lépett a részleges éjszakai alkoholárusítási tilalom, amelynek értelmében este 10 és reggel 6 óra között tilos szeszes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. Az intézkedés nem vonatkozik az éttermekre és a varsói Chopin repülőtér vámmentes zónájában működő üzletekre sem. Ezt az intézkedés bevezetését a Miénk a Város nevű varsói civil közhasznú szervezet kezdeményezte. A varsói főpolgármester eredetileg ellenezte ezt a kezdeményezést, márciusban azonban a fővárosi közgyűlés jóvá hagyta. A szesztilalmat Varsó két negyedében, köztük a belvárosban kísérleti jelleggel egyébként már tavaly novembertől bevezették, és a varsói rendőrfőkapitányság adatai szerint novembertől januárig a két említett negyedben évi összehasonlításban 37%-kal alacsonyabb volt a bűnözés, amely viszont egyidejűleg a szomszédos, az alkoholtilalom alá nem vont város részekben megnőtt. Az alkoholárusítás éjszakai tilalmát egyébként 2018 óta már több mint 200 lengyelországi helységben bevezették.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna. Franciaország és Németország új stratégiát javasolt az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítására. A Tivatban megrendezett EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozó előtt közzétett közös dokumentum szerint a tagjelölt országok, köztük a nyugat-balkáni államok és Moldva már a teljes jogú tagság előtt fokozatosan bekapcsolódhatnának az uniós politikákba és az intézmények munkájába. A javaslat célja, hogy egyszerűsítse a jelenlegi csatlakozási folyamatot és nagyobb hangsúlyt helyezzen a reformok tényleges végrehajtására, nem pedig a hosszadalmas adminisztratív eljárásokra. Párizs és Berlin azt szorgalmazza, hogy az Európai Bizottság ajánlása alapján gyorsabban nyílhassanak meg a tárgyalási klaszterek, valamint csökkenjen a folyamatot lassító formális lépések száma. Franciaország és Németország ugyanakkor hangsúlyozza, a javaslat nem a teljes jogú tagság helyettesítésére szolgál, hanem annak felgyorsítását és a reformok ösztönzését célozza az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó országok számára. Felülvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes dokumentációját. Erről beszélt ma Vitézi Dávid magyar közlekedési miniszter azon a sajtótájékoztatón, ahol a tegnap esti kormányülés döntéseit ismertették. A tárcavezető hangsúlyozta, a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseinek felülvizsgálata következik, beleértve a közbeszerzést is. Például amiatt, hogy miért kellett Mészáros Lőrinc cégét amerikai dollárban kifizetni, miáltal példátlanul drága lett a projekt. Kezdeményezik, hogy a Budapest-Belgrád vonal projektjének minden dokumentumát hozzák nyilvánosságra. Ehhez kell a kínai állam hozzájárulása is, mert nemzetközi szerződésről van szó. Kormányrendelet módosítás is érkezik egy társadalmi egyeztetés után, amely arról szól, hogy bárki megnézheti majd, milyen épületengedélyezési tervek zajlanak. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő egy hétben. Az eurodízel literenkénti ára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az üzemanyagok hivatalos kiskereskedelmi árát minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A töltőállomások üzemeltetői kötelesek az új árakat azok megjelenését követően azonnal alkalmazni. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben.
0: Sport.
10: Ma este pályára lép a magyar labdarúgó válogatott, a nemzeti csapat Finnországot fogadja a Puskás Arénában 19:45-től. A meccs tét nélküli felkészülési mérkőzés, ugyanis a magyarok nem jutottak ki a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra. Érdekesség, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya Marco Rossi közel 8 éve, 2018. szeptember 8-án pont Finnország ellen debütált a csapat kispadján. A mai mérkőzés tökéletes lehetőség arra, hogy Rossi kipróbáljon új játékosokat, formációkat és megkezdje felkészülését az őszi nemzetek ligájára. A magyar csapat a finnek után legközelebb Kazahsztán legjobbjaival játszik. Az a mérkőzés Debrecenben lesz kedden 19 órától.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, ma többnyire napos, kellemes idő várható térségünkben, a csúcsérték 27 fok körül alakul. Holnap már változékonyabb időre számíthatunk, a legmagasabb nappali érték pedig 25 fok körül alakul.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
7: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
9: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: Espresso, a Fanon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Bizonyára mindenkinek ismerős az a helyzet, amikor bámuljuk a szomszéd ablakait, és azt csodáljuk, hogy milyen gyönyörűek is az ő virágjai, az ő muskátliai, és nem olyanok, mint a mieink otthon. Hát ez az én szerény személyemnek egy igazán ismert helyzet, ugyanis én képes vagyok pillanatok alatt tönkretenni bármilyen virágot. Ezt bizonyítani is tudják a családtagjaim, ugyanis hát mindig kérem őket, hogy ne adjanak nekem bármilyen virágot, mivel igazából tönkreteszem őket pikpak. Na de, találtam egy olyan cikket, hogy mivel lehet megmenteni a muskátliainkat, hogy egész nyáron virágozzanak. Itt is van ez a csoda módszer, nem más, mint egy ricinus olaj, amit bele kell keverni langyos vízbe, 1 liter langyos vízbe, és hát igazából kész is a csoda koktél ez a cikk szerint, de az sem mindegy, hogy hogyan kell őket locsolni. Mert hogyha túlzásba visszük ezt a kikevert kis koktélt, akkor a növénynek ez nem tesz jót, sőt többet árt, mint használ, ugyanis azt mondják, hogy 2 vagy 4 alkalommal elég ezt hetente elvégezni, úgyhogy nem kell túlzásba vinni. Ez csak egy kis tuning, ami a muskátlinak kicsit segít, hogy túlélje a nyarakat. A muskátliról egyébként azt kell tudni, hogy napimádó, imádja a tágas cserepet, és követeli, hogy az elnyílt virágokat azonnal lecsipkedjük róla, úgyhogy ezzel is tudunk neki segíteni, hogy túléljen az ablakunkban. Írjátok meg nekünk, hogy nálatok van-e valamilyen bevált módszer, amit alkalmaztok nyáron, vagy akár egész évben, hogy gyönyörűek legyenek

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
6: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
7: a tankcsapda.
6: A Crvena Jabuka együttes.
5: A Frénia.
6: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
6: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
6: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Programajánló.
10: Bella Italia, a Szabadkai Zsinagógában.
11: Olaszország dallamai, zsidó zenei örökség és világszínvonalú előadók egyetlen különleges estén, június 9-én 19 órakor a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsidó Hitközség szervezésében. Egy este, ahol a zene összeköti Itáliát, Európát és a zsidó kultúrát. A belépés ingyenes. Helyfoglalás érkezési sorrendben.
12: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Június 12-én és 13-án rendezik meg a Tiszavirág Fesztivált Zentán. Hogy mivel készülnek a szervezők, azt Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója mondta el a tegnap esti közügyek vendégeként. Ezt a beszélgetést hallhatjátok a következő percekben. Aki kérdez, nem más, mint Bíró Tamara.
2: Kezdjük a péntekkel, ugye a jövő péntekkel, ekkor kezdődik majd a fesztivál. Hány órától érdemes kilátogatni, illetve hány helyszínen zajlanak majd a programok?
3: Hát a több mint egy évtizede építgessük ezt a rendezvényt, és néhány átalakuláson átment, úgyhogy immáron négy helyszínnel, tehát négy színpaddal várjuk a kilátogatókat. Van egy nagy színpadunk, egy összművészeti utcánk, akkor ezen kívül a már jól megszokott Borutca, és a tavalyi évben útjára indítottuk az úgynevezett Tisza világot, amely a legkisebbeknek kínál gazdag programot.
2: Ezzel is már elárult, hogy nem csak este, hanem napközben is számos programmal várják az érdeklődőket, de hát akkor mivel készülnek a legkisebbeknek? Övéké mégiscsak a napközben.
3: Igen. A Tisza világban igyekeztünk olyan programot kínálni, amely a szülőkről leveszi a terhet, és a gyerekeket szabadjára engedhetik, úgyhogy különböző kézműves foglalkozások, civil szervezetek lesznek kint, akik szórakoztatják a gyerekeket, de a Fabatka népi játszótér is ellátogat hozzánk, úgyhogy itt számos fa és természetes anyagokból készült játékokon játszhatnak a legkisebbek, de megtalálható ebben a térben a körhinta is, és egyéb érdekes játékelemek a gyermekeknek, és ezen kívül pedig mindkét nap különböző interaktív és szórakoztató gyermekprogramokkal is várjuk a legkisebbeket.
2: Említette már a Bor utcát és a Művész utcát. A felnőtteket milyen programok várják ezeken a helyszíneken?
3: Igyekeztünk mind a két helyszínt programokkal telilakni, hogy így mondjam. Nemzetközi lett a rendezvény, hiszen az idejében már egy francia zenekar is föllép nálunk, azon kívül pedig hazai és magyarországi zenekarok is ellátogatnak minden évben hozzánk. Úgyhogy a pénteki napon, mint azt már megszokhattuk, hogyha a zentai fúvós zenekar megszólal júniusnak ebben az időszakában, akkor megkezdődik a Tiszavirág Fesztivál, és ezután pedig a Ring of Cash zenekar, illetve a Jackie Brown Band Belgrádból érkezik hozzánk, majd pedig az estét DJ Csongor fogja zárni a Bor utcában. A Művész utcában pedig már a délutáni órákban a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak a kiállítása nyílik meg, és a Kárpát-medencei érték bemutató nap a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetében is kezdetét veszi, ami 7 óráig várja a látogatókat, este pedig Csasznyi és a Banda népzenei koncert lesz megtartva.
2: És azért itt van még a nagy színpad is, úgyhogy a fő fellépőket még nem is említette pénteken, kik lesznek
3: igen,
2: azok?
3: Igen, péntek este Újvidékről egy brazil dobos zenekar érkezik hozzánk, a Sambansa, aki bizonyára nagyon jó hangulatot fog teremteni az estéhez, utána pedig egy Elvis emlékzenekar fog örökzöld slágereket énekelni nekünk, úgyhogy bizonyára ez nagyon sokaknak fog tetszeni.
2: Szombatra is mindjárt rátérünk, de azért végig kirakodó vásárral, illetve gasztronómiai kínálattal is készülnek. Ezekről mit lehet elárulni, hogyan szokták kiválogatni akár a kirakodó vásáron az árusokat, vagy pedig az ételeket?
3: Nagyon fontos szempont számunkról, főleg a kirakodó vásár esetében, hogy igyekszünk csak kézműves termékeket beengedni a rendezvényre, ezzel teret biztosítva azoknak, akik még ezeket a régi hagyományokat ápolják. Legnagyobb számban a civil szervezetek vesznek részt, és ez egyfajta tehát jelentkezéssel, online jelentkezéssel tudnak hozzánk bejelentkezni, úgy a vendéglátók, mint pedig a kézművesek, és egy szakmai bizottság dönti el, hogy kiket fogadunk el, és kiket nem. Az idejében több mint 60 kézművest fogadott be a rendezvény, és közel 20 vendéglátó egységet is ebből vannak italárusok, étel és italárusok, illetve kürtös kalács és minden finomság, ami egy fesztiválhoz tartozik.
2: És térjünk rá azért a szombati napra is, itt mely fellépőket érdemes kiemelni, mert ugye az összes helyszínen folyamatosan zajlanak programok, de kik a fő fellépők legfőbb?
3: Igen, nagyon nehéz kiemelni egy-egy fellépőt, de azért elmondanám, talán itt a nagy színpaddal kezdeném a szombati napot, hiszen ez a fő attrakciója a rendezvénynek. Itt a fellép nálunk Szalonna és Bandája, majd pedig a Fraile zenekar fog egy koncertet adni a zentei Tiszaparton. Ezen kívül, hogy egy kicsit elrugaszkodjak a zenei programtól, azt vettük észre, hogy azért mégis a tűzijáték az, ami a legtöbb embert megmozgat, úgyhogy ebben az időszakban van a legtöbb ember kint a fesztiválon, úgyhogy egy hajós felvonulás már 14. éve megrendezésre kerül egy tűzijátékkal együtt, úgyhogy ez egyik leglátványosabb eleme a rendezvénynek. Úgyhogy ez a nagy színpad. Próbálok én is egy kicsit puskázni, hiszen majd 20 produkciónk van a két napos rendezvény alatt, úgyhogy mindenki bizonyára talál a kedvének megfelelőt. A Borutcában, ha már a francia zenekar eljön hozzánk, akkor két napot is föllép nálunk, tehát Ring of Care zenekar kezdi, majd pedig La Banda, és Márko Zsigmánovics szabadkai énekes fog ex-ju és hazai zene számokkal zárni a Borutcában, a Művész utcában pedig az MCC jóvoltából Györfi Pál érkezik hozzánk, akinek a Egészség 2040 című ismeretterjesztő előadását tekinthetik meg a kilátásokat, majd pedig a Zentai Magyar Kamaraszínház színészei fogják a Nálunk felé című darabjukat előadni.
2: Tehát tényleg rengeteg program van, mindenki talál kedvére valót. Kiknek köszönhetően valósul meg egy ilyen fesztivál, hány ember munkája van e mögött, talán még ezt emeljük ki a beszélgetés végén?
3: Hát a szűk csapat az körülbelül 10 személy, de ez kibővül a rendezvény idejére 30-40 személyre is, mire az egész fesztivál terület fölépül, és nagyon fontos elmondani azt is, hogy az elmúlt években már a támogatók sem maradnak el, hiszen a rendezvény egyre népszerűbb, és ennek köszönhetően egyre többen állnak mellénk, hogy az elmúlt években már a támogatók sem maradnak el, hiszen a rendezvény egyre népszerűbb, és ennek köszönhetően egyre többen állnak mellénk. Külön kiemelném a szerbiai

0: programajánló.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélie Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével. Vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Fonon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Ennyi volt már a Pannon Presszó, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk idáig. Holnap 8 és 14 óra között tartsatok Kókai Mónikával, ő lesz a Pannon Presszó házigazdája, hoz majd nektek sok-sok érdekességet, jó kis témákat, és szokás szerint Kovács Géza klímakutató is bejelentkezik, és megtudhatjátok, hogy hogyan alakul a következő heti időjárásunk. Én innen búcsúzom tőletek a Pannon Presszó stúdiójából, további kellemes napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót tartanak a montenegrói Tivatban, ahol Alexander Vučić szerb elnök több európai vezetővel is tárgyal. A csúcs találkozó fő témája az EU bővítése, a Nyugat-Balkán növekedési terve, valamint a biztonsági és külpolitikai együttműködés erősítése. A szerb elnök a délelőtti órákban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett Szerbia Európai Uniós csatlakozási folyamatáról, a regionális kihívásokról és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről. Ezt követően a szerb elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, António Costával, az Európai Tanács elnökével, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Szerbia európai jövőjéről és az EU bővítési folyamatáról. Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia folytatja a szükséges reformokat és teljesíti a Velencei Bizottság ajánlásait az európai normákkal összhangban, számolt be róla Vučić közös oldalán. Felülvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal teljes dokumentációját. Erről beszélt ma Vitézi Dávid magyar közlekedési miniszter azon a sajtótájékoztatón, ahol a tegnap esti kormányülés döntéseit ismertették. A tárcavezető hangsúlyozta, a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi döntéseinek felülvizsgálata következik, beleértve a közbeszerzést is, például amiatt, hogy miért kellett Mészáros Lőrinc cégét amerikai dollárban kifizetni, miáltal példátlanul drága lett a projekt. Kezdeményezik, hogy a Budapest-Belgrád vonal projektjének minden dokumentumát hozzák nyilvánosságra. Ehhez kell a kínai állam hozzájárulása is, mert nemzetközi szerződésről van szó. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő egy hétben. Az eurodízel literenként jár a továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az üzemanyagok hivatalos kiskereskedelmi árát minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A töltőállomások üzemeltetői kötelesek az új árakat azok megjelenését követően azonnal alkalmazni. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-éig lesznek érvényben. Útlezárásra kell számítani hajdújáráson a Gyöngyösbokréta és Durindó rendezvénye miatt. Az illetékesek tájékoztatnak, hogy szombaton, azaz holnap a táncosok felvonulása 14 órakor kezdődik a Petőfi Sándor általános iskolától. A felvonulás ideje alatt a Borisz Kidrics utca egy része le lesz zárva a forgalom előtt a tervek szerint 14 és 14 óra 30 perc között. A szervezők a lakosok türelmét kérik. A népzenei rendezvény szombati felvonulását a Pannon Televízió élőben közvetíti.
0: Sport.
7: A szerb labdarúgó válogatott súlyos 5-1-es vereséget szenvedett Mexikótól egy felkészülési mérkőzésen. Veiko Paunovic együttesen néhány nappal a Zöldfoki szigetektől elszenvedett 3-0-ás vereség után újabb komoly pofonba szaladt bele. A Nemzetek Ligája szeptemberi rajtjáig Veiko Paunovic szövetségi kapitányra komoly munka vár, ha a csapata szeretné megőrizni helyét az elitmezőnyben.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 27 fok van, az előrejelzések szerint holnap változékonyabb időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
6: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
6: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
5: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
6: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rallyk legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
4: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
4: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
4: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Új pályázatot hirdetett a tartományi terület település rendezési és környezetvédelmi titkárság a vajdasági önkormányzatok számára hulladékszállító járművek beszerzésének támogatására. A tartományi költségvetésből biztosított keretösszeg nem kevesebb, mint 60 millió dinár, írja közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke részletezte, az elszámolható költségek áfa nélkül akár 100%-a is megpályázható. Pályázatonként legfeljebb 20 millió dinár igényelhető. Pályázni a vajdasági autonóm tartomány területén működő helyi önkormányzatok jogosultak. A benyújtási határidő június 18-a, olvasható a bejegyzésben. Foglalkoztatáspolitikai intézkedések végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodást írtak alá Újvidéken. Nenád Ivanisevic tartományi gazdaság és turisztikai titkár és Verica Vujadinovic vajdaság foglalkoztatási szolgálatának igazgatója látta el kézjegyével a dokumentumot. A két szervezet évek óta szorosan együttműködik a tartományi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programok megvalósításában, támogatva a helyi vállalkozókat, a turizmust és a munkaerőpiaci integrációt. Verica Vujadinovic elmondta, a cél az aktív foglalkoztatás politikai intézkedések megvalósítása, ezáltal a foglalkoztatás javítása és a munkaerőpiac támogatása. Útlezárásra kell számítani hajdújáráson a Gyöngyösbokréta és Durindó rendezvénye miatt. Az illetékesek tájékoztatnak, hogy szombaton a táncosok felvonulása 14 órakor kezdődik a Petőfi Sándor általános iskolától. A felvonulás ideje alatt a Boris Kidrics utca egy része le lesz zárva a forgalom előtt a tervek szerint 14 óra és 14 óra 30 perc között. A szervezők a lakosok türelmét kérik. A népzenei rendezvény szombati felvonulását a Pannon Televízió élőben közvetíti. Közösségi és sporteseményt tartanak június 21-én a harcosok sorakozója lakótelepen található parkban. A SAP M Community Day elnevezésű rendezvényen 5 és 9 kilométeres futóversenyek, 2-2 elleni kosárlabdatorna, valamint gyermekfutamok és ügyességi pályák is szerepelnek. A futóversenyekre továbbra is lehet jelentkezni 1900 dináros nevezési díjjal. A szervezők pedig kedvezményes nevezést biztosítanak a résztvevőknek az augusztus 30-án megrendezésre kerülő 9. szabadkai félmaratonra. A szervezők célja, hogy a sportot és a közösségépítést összekapcsolják. A jelentkezési határidő június 12-e.
5: Sport.
8: Monakóban folytatódik a Forma 1 szezonja, a 2026-os világbajnokság 6. futama. A legendás Monte Carlói utcai pálya immár 83. alkalommal ad otthont a száguldó cirkusz versenyének. A szakértők szerint ezúttal is kulcsfontosságú lesz a rajtsorrend, hiszen a monakói pályán rendkívül nehéz előzni. Emiatt a szombati időmérő akár a vasárnapi végeredményt is jelentősen meghatározhatja. A versenyzők 78 kört teljesítenek majd. A tavaly futamot egyébként a McLaren brit pilótája Lando Norris nyerte meg. Megelőzve a hazai közönség előtt versenyző Charles Leclerc és csapattársát Oscar Piastrit. A monakói nagydíj vasárnap június 7-én 15 órakor rajtol. A Forma 1 mellett ezen a hétvégén a Forma 3 és a Forma 2 küzdelmeit is láthatja a közönség.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 27,5 fokot mutat a hőmérő. Az előrejelzések szerint szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat, a csúcsérték pedig 25 fok körül alakul.
0: Készen állsz? Oh, yeah! Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
2: Nóta! No,

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zuzanna a híradó témáiból. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót tartanak Tivatban. Nem változtak az üzemanyagárak, a nemzeti összetartozás napját tartották Múzsján. Hajdújárás és Nosza már a hivatalos megnyitó előtt ünnepel. Következnek a részletek. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót tartottak a montenegrói Tivatban, ahol Alexander Vučić szerb elnök több európai vezetővel is tárgyalt. A csúcs találkozó fő témája az EU bővítése, a Nyugat-Balkán növekedési terve, valamint a biztonsági és külpolitikai együttműködés erősítése volt. Pető Attila és Dóró Alen összeállítása.
6: A szerb elnök a délelőtti órákban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett Szerbia Európai Uniós csatlakozási folyamatáról. Ezt követően a szerb elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Szerbia európai jövőjéről és az EU bővítés folyamatáról. Emmanuel Macron a csúcs találkozó kezdete előtt azt nyilatkozta, hogy Franciaország továbbra is támogatja az új, átláthatóbb csatlakozási módszertant. Hiszem, hogy egy sor rendkívül fontos reformot fogunk elindítani. Úgy gondolom, hogy európaiként nagy lépést kell tennünk az új klaszterek megnyitásával, és ez az én szándékom is. Őszintén hiszek a Szerbiával és az önök elnökével kapcsolatos pozitív lendületben. Sokan itt, én magam is elismeréssel szóltunk a montenegrói hatóságok jó munkájáról. Szerbia keményen dolgozik, és európai jövője van, ami számunkra nagyon fontos, ezért további pozitív lépéseket fogunk tenni. Őszintén hiszem, hogy az önök elnöke és kormánya is előrelépéseket fog tenni, és haladjunk tovább ezen az úton. A német kancellár Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy Emmanuel Macron francia elnökkel közösen konkrét javaslatot dolgozta ki az EU bővítés következő lépéseire, különösen a Nyugat-Balkán egyes országainak csatlakozása kapcsán. Az EU-nak bizonyítania kell, hogy képes és hajlandó a bővítésre, és ezt szeretnénk ma megvitatni. Természetesen számos kérdést közösen kell megválaszolnunk, de mindenek előtt fontos, hogy ez a térség az Európai Unióhoz tartozzon a jövőben. Az elmúlt 13 évben nem vettünk fel új tagokat, ami azt mutatja, hogy a hiányosságok az EU oldalán is fennállnak. Ezeket most szeretnénk orvosolni. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt nyilatkozta, hogy a bővítés érdemalapú folyamat. A tagjelölt országoknak el kell magyarázniuk polgáraiknak a bővítés előnyeit, de a tagállamoknak is be kell mutatniuk saját polgáraiknak ezeket az előnyöket. Ez a stratégiai lényeg. A bővítés több biztonságot, több jólétet és erősebb globális szerepet jelent Európának. Most megvan a lendület, és ezt a lendületet mozgássá, a mozgást pedig tagsággá kell alakítanunk. Alexander Vučić szerb elnök Tivatban kijelentette, hogy Szerbia az Európai Unió felé tart, ami az ország stratégiai célja. Hangsúlyozta, hogy Szerbia reformokat hajt végre, és az EU részéről tiszteletteljes bánásmódban részesül, miközben az ország megőrzi szuverenitását és függetlenségét. Valószínűleg arról beszélt Macron elnök, amit mindenki lát, hogy Szerbia minden szempontból méretéhez viszonyítva a Nyugat-Balkán legerősebb gazdaságává vált. Története során először. Ennek nagyon örülök, tehát mi azért jöttünk ide, hogy fontos munkát végezzünk és az európaiakkal tárgyaljunk. Alexander Vučić találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is, akivel Szerbia Európai Uniós útjáról, az EU bővítési folyamatáról és a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről egyeztetett. A felek a gazdasági kapcsolatok erősítésének lehetőségeit is áttekintették, számolt be róla a szerb elnök közösségi oldalán. Vučić részt vett az EU Nyugat-Balkán csúcstalálkozó plenáris ülésén, ahol Szerbia álláspontját ismertette a régió jövőjét meghatározó kérdésekről.
5: Az uniós programokhoz való hozzáférés, a döntéshozatalban való megfigyelői jelenlét, valamint a belső piachoz történő fokozatos kapcsolódás mind olyan lépések, amelyek a polgárok és a gazdaság számára is érezhető előrelépést jelentenének, emelte ki a Pannoner TV megkeresésére Kovács Elvira, a köztársasági parlament integrációs bizottságának elnöke azzal kapcsolatban, hogy Franciaország és Németország javaslata szerint fel kell gyorsítani az EU bővítési folyamatát. A tervezés értelmében a tagjelölt országok, köztük a nyugat-balkáni államok és Moldova már a teljes jogú tagság előtt fokozatosan bekapcsolódhatnának az uniós programokba.
0: Németország és Franciaország egy új javaslattal állt elő, amely ösztönözni a többi tagjelöltet is, hogy gyorsítsanak a reformokon, mégpedig olyan módon, hogy már korábban hozzáférhetnének az unió különböző programjaihoz, tehát konkrét lépéseket látnának, amelyek érezhetőek lennének a polgárok és a gazdaság számára is, ugyanakkor ott ülnének a döntéshozó asztalnál megfigyelőként, tehát nem tárgyalhatnának róluk nélkülük, és ami talán a legjelentősebb, és amire már vannak próbálkozások, és biztos vagyok benne, hogy ezt mindannyian el fogják fogadni, a szabad piachoz való hozzáférés, ami konkrét gazdasági előnyökkel jár.
5: Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő egy hétben. Az eurodízel literenként jára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az üzemanyagok hivatalos kiskereskedelmi árát minden pénteken 15 óráig teszik közzé. A töltőállomások üzemeltetői kötelesek az új árakat azok megjelenését követően azonnal alkalmazni. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. A cserkészek és a civil szervezetek közös műsorával és az összetartozás tűzének a meggyújtásával emlékeztek történelmünk gyászos eseményére a bánáti Múzsján, és nem csak emlékeztek, hanem tanúbizonyságot tettek arról, hogy a határon kívül rekedt magyarság minden nehézség ellenére is az összmagyarság részeként harcol nemzeti önazonosságáért. Kecskés István és Rózsa Krisztina beszámolója.
3: Immár hetedik éve, hogy Múzsján is fellobban az összetartozás tüze, de talán még soha ennyien nem jöttek el az eseményre, mint csütörtök este. Meggyúlt az összetartozás tüze, együtt emlékezett és együtt imádkozott a kisközösség. Gabona Ferenc, a Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség cserkész parancsnoka.
7: Meggyújtsuk az összetartozásunk tüzét, és együtt egy lélekkel tudunk akár egymásra gondolni, vagy egy fohászt elmondani a Jóistenhez. Ez mind azt jelenti, hogy ha ezt tovább így meg tudjuk tartani, és így össze tudunk jönni, akkor van remény. Van reményünk, és ezt a reményt ugye egy szeretett közösségbe tudjuk csak megvalósítani.
3: A múzsiai parton élők minden alkalmat megragadnak arra, hogy valamilyen hagyományőrző rendezvény ürügyén összehozzák a magyar közösséget. Ezúttal is a falu részen lévő kiserdő volt a színhelye a rendezvénynek. Dobó József, Múzsia.
8: Összetartozásunk tüze az minden magyar szívébe egy különleges helyet kell, hogy elfoglaljon. Tudjuk, hogy valamikor, hát egy országban is voltunk, most már csak egy nemzet vagyunk, úgy mondhassuk, és ez tartja bennünk talán ezt a lángot, ezt a tüzet, hogy továbbra is kitartsunk ezen az úton, továbbra is kitartsunk, mint magyarok.
3: Múzsjának nincs hivatalos testvértelepülési kapcsolata az anyaországi Gyulával, az együttműködés mégis hosszú évekre tekint vissza. Alt Norbert, Gyula alpolgármestere.
9: Ezeknek a kapcsolatoknak nem számítanak a határok, és úgy gondolom, hogy ha valahol, ha fizikailag, a fizikai térben nem is, de a lelki térben azért egy elégtételt vehetünk az elmúlt 100 év igazságtalanságáért, és én úgy gondolom, hogy ha a fiatalokban is elültetjük ezt a tudatot, hogy a továbbiakban is mi egy nemzet részei vagyunk, mi egymással testvérek vagyunk, kizárólag csak egymásra számíthatunk, akkor úgy gondolom, hogy ezek a határok a jövőben egyáltalán nem fognak létezni, maximum a fejekben.
3: Az összetartozás tüzét megszentelte Eliász Oholy-Ledvarin muzsiai plébános, majd a közösség imát mondott a kárpátaljai magyarságért. Felléptek a cserkészek, a helybeli iskola és a művelődési egyesület szavalói, citerásai és énekesei. A rendezvény a Next Level együttes fellépésével zárult.
5: Eljött a cselekvés ideje, átvilágítjuk a határon túli szervezeteket, beleértve a propagandaként működő médiumok támogatását is, jelentette ki Tar Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából közzétett Facebook bejegyzésében. A magyar miniszter szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni az előző kormánytól örökölt kapcsolatokat. Bejegyzésében azt állította, hogy a korábbi rendszer magyart magyar ellen hergelt és politikai célokra használt fel a határon túli magyar közösségeket. A miniszter szerint a határon túli magyar közösségek jogainak képviselete nem lehet politikai ürügy, hanem kötelesség. Kitért arra is, hogy fontosnak tartja a nemzeti összetartozás erősítését, valamint a határon innen és túlélő magyar közösségek közötti kapcsolatok ápolását. Megszűntnek tekinti a Vajdasági Magyar Plénum az újrakezdés koalíciót, írja közleményében a VMP. Felidézik a koalíció május 18-án jött létre Zentán, és akkor zárónyilatkozatot adott ki. A kezdeményezésen akkor arról döntöttek, hogy nem kell létrehozni civil szervezetet, hanem egyszerű polgárok csoportjaként állítanak fel listát az októberi MNT választásokra. Hozzáteszik, a döntést online gyűlések követték, ahol szerintük már a hátsó szándék vezérelte Rózsa Zsombort, Sövény Ferencet és Natkai Andreát, és mint a VMP írja, a zentai határozatot kiforgatták, a plénum szellemi tulajdonával visszaéltek, a nevet, logót eltulajdonították, és nyílt támadást hajtottak végre a plénum ellen. Leszögezik, a Vajdasági Magyar Plénum elhatárolódik az újrakezdés néven szereplő, mint a közlemény írják, politikai prostitúcióval foglalkozó, nyerészkedésre beállított, nyíltan ellenséges, a VMP etikai minimumával szembe menő, állellenzéki puccsista csoporttól, hozzáteszik, attól a csoporttól, amely a VMS-nek kedvező zavart idézett elő a vajdasági magyarok között, és lefékezte az amúgy is lassú küzdelmet a rendszerváltás felé vezető úton. A hajdújárásiak és a noszaiak a 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó előtt nulladik nappal is készültek a rangos néptánc és népzenei szemlére. A rendezvény nem hivatalos megnyitója kiállítással kezdődött. Balázs Andrea és Fackovics Melissa riportja.
10: A Durindó és Gyöngyösbokréta nulladik napján hajdújáráson kihirdették az Így kell járni, úgy kell járni című képzőművészeti és fotópályázat győzteseit. Kovács Nádi Karolina, a Hagyományok Háza hálózat munkatársa azt mondta, a kiállított munkák mögött nem csak mesterségbeli tudás áll, hanem a hagyomány iránti tisztelet és a közösség szolgálata is. A gyermekrajzokat Szegmeister Pégy Laura zsűrizte, a szervezők pedig több kategóriában osztottak ki díjakat. Idén először szerveztek fotópályázatot, amire amatőr fotósok jelentkeztek. Szokál Éva alkotását választotta a közönség a legjobbnak. Stipáncsevics Anita, koordinátor.
11: Nem tudtam, hogy mennyi fotó fog érkezni, mégis egy új dolog, és nem tudtam, hogy mekkora sikere lesz ennek, de úgy gondolom, hogy a lájkeső, az 1048 like a fotón egy igazi kulturális siker volt, és elárasztottuk a Facebookot kultúrával.
10: A Radanovácsi Sebők Valéria népművészet mestere címmel kitüntetett hímző egyik legnagyobb értéke, hogy nem csak megőrizte a hagyományt, hanem élő tudással formálta jelenkor számára.
12: A fonott csipke az egy ősi technika, azt 2000 óta kutattam, és rájöttem a technikájára. A fonott csipkét Kórócz Szent László haraszti rétfalu ott őrizték meg legtovább.
10: Galai Kornélia viselethímző munkáját a viseletek hiteles megőrzése és a részletek iránti igényesség jellemzi.
13: A régi, hagyományos, autentikus viseletekből bármit fel lehet használni. Tehát vagy az alapanyagba, vagy pedig régi díszítés elemeket teszünk bele mai hagyományos viselhető ruházathoz. És ez épp egy ilyen darab.
10: A hétvégi részletes néptánc és népzenei műsor a Gyöngyös Bokréta és Durindu Facebook oldalán olvasható.
5: Útlezárásra kell számítani Hajdújáráson a Gyöngyös Bokréta és Durindó rendezvénye miatt. Az illetékesek tájékoztatnak, hogy szombaton, azaz holnap a táncosok felvonulása 14 órakor kezdődik a Petőfi Sándor általános iskolától. A felvonulás ideje alatt a Boris Kidrics utca egy része le lesz zárva a forgalom előtt a tervek szerint 14 óra és 14 óra 30 között. A szervezők a lakosok türelmét kérik. A népzenei rendezvény szombati felvonulását a Pannon Televízió élőben közvetíti. A pontos idő 16 óra 14 perc.
14: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mérhetünk. Holnap változó felhőzet mellett napos felhős időszakok változnak majd, időnként főleg a nap első felében kisebb zápor is előfordulhat környékünkön, a csúcsértékek pedig 25 fok körül alakulnak szombaton.
15: Hallgass napjaink slágereit!
16: És légy tájékozott!
15: Ez a Pannon Rádió.
14: Reklám.
17: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
18: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordent, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
17: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
18: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
17: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: volt Lucy Saint felvétele, aki egyébként egy brit énekesnő, eredeti nevén Lucy Hopkins, ez pedig a legújabb dala szólt itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban egészen 20 óráig itt a 91.5-ön. Ti pedig kérjetek, kívánjatok a jól ismert elérhetőségek egyikén a 90-es évektől egészen napjainkig 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre és a Facebookon Csillagulás Pannon Rádió, ott is tehát üzenetben tudtok kérni, kívánni, ahogyan azt néhányan már meg is tették. Hamarosan tehát az első mai kérések teljesülnek. Előtte jön Kygo, aki egyébként egyik legújabb dalából Avicii emléke előtt adózik. Mégpedig úgy is, hogy azt az úriembert kérte fel vokalistának, akivel Avicii a Hey Brother című dalt készítette, pedig Dan Tyminski. Heaven on Your Mind, ez a dal címe, úgyhogy mindjárt jön, tehát Kygo, úgymond Avicii megemlékező dala. Utána pedig itt lesz még Baby Rex, aki a Faithless-szel kicsit felújította az Insomniát New Religion címmel. Úgyhogy ez is jön majd a mai kedvencek közül, még mielőtt az első mai kérések teljesülnének. Hangolódjunk tehát a hétvégére, tartsatok a csillagulással, kellemes időtöltés, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, a folytatáson pedig veletek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillagulás. Több mint kívánság műsor.

Bibi Rexha és a Faithless, ez volt a New Religion itt a mai csillagulás kezdetén, a folytatáson pedig nagy első mai kérések teljesülnek. Hello, a Reggaeton Lento számot kérném. Köszi, ha mehet, jó hétvégét mindenkinek. MSE. Az előadó egyébként a CNCO, illetve a Little Mix. Tehát egy fiú és egy lánybanda. És a Reggaeton Lento, a dal címa stím, jön majd harmadikként. Szia, Len, kérni szeretném Britney-től a Toxic című dalát. Nicoletta kérte, úgyhogy jön majd egy klasszikusnak számító Britney Spears dal. Szeva, Len, a Mr. Saxobit számát pörgesd le, a munka, hogy jobban menjen. Kösz szépen, Andor. Andor, jó munkát kívánok! A 2000-es évekből jön a román énekesnő Alexandra Stan és a Mr. Saxobit. Szép napot, így indul a következő üzenet. A Dániel félgyűjtestől az Éjjükát lenne a kérésem, Hajnalka. Meghallgatjuk ezt is majd Dániel Fig Ergőjéktől. Illetve még egy üzenet, sziasztok! Lado Lottery című dalát szeretném a kívánság műsorban. Ezt pedig Ivet kérte János Halmáról. Ezzel megyünk, jön a Lottery, aztán az Éjjükát, majd a Reggaeton Lento, itt lesz a Toxic, a blokk végén pedig a Mr. Saxobit. What's up, guys? Milano. Hi, I'm Kala.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
3: Igen!
2: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
3: Az Eufória. Fellép
4: a tankcsapda.
2: A Crvena Jabuka együttes.
3: A Frénia.
2: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
3: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
2: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
3: Magyar és szerb fellépők egy színpadon.
2: Mert a zene mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
7: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
8: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
7: 21 órától.
9: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
7: 22 órától.
10: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
7: So have a word at all.
11: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
12: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
13: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
7: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
14: Hey, what's up, it's Martin Garrix.
15: Hey, this is Ed Sheeran.
16: Chill out.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka. 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
5: Óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Csillaghullás. Több mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától. A Pannon Rádió.

Bruno Mars-ot hallhattuk, és az I Just Might a mai kedvencek közül. Ez volt itt a csillagulás mai második órájában. Hello, Elena, Republiktól a Ha itt lennél velem című dalt kérném. Éva kérte, egy igazi Republik klasszikus jön. Apropó Republik, szeptember 2-án, ugye a Szabadka Városnap ünnepség keretein belül már nyilvános, hogy a Republik lép majd fel élőben Szabadka főterén. Úgyhogy itt most egyébként ugye egy klasszikus daluk jön, na ha itt lennél velem, mindjárt hallgatjuk. Hali pörögön a péntek délutáni munkához a Wonderful Life Purple Disco módra. Kösz Viktor Topolyáról. Itt lesz tehát Hertz Purple Disco Machine, és 2025-ös változatban az a bizonyos felvétel, amely egyébként 2000-ből származik, ez pedig a Wonderful Life. Szép napot, szeretném meghallgatni Milky Chance Stolen Dance dalát, és további jó műsort, kellemes hétvégét kívánok. Üdve, Gyöngyi! Milky Chance, egy jó kis dal a csapattól. Stolen Dance, ezt hallgatjuk majd elsőként. Szia, Kitti vagyok, Horváth Tomi és Tóth Abigéltől a Tagadod számot szeretném. Köszi! Nincs mit, egy mai magyar kedvenc, Horváth Tamás és Tóth Abigéltől. Ezt is hallgatjuk, valamint sziasztok Ferreltől a Happy dalát szeretném, vidám délutánt vele. Krisztina, meg lesz egy igazán vidám dal, amelyet egyébként a Gru animációs rajzfilmből, tehát az animációs filmből is ismerhetünk. Pharrell Williams jön a blokk végén, előtte Republik, itt lesz Hertz Purple Disco Machine-nel, Horváth Tomi, Tóth Abigéllel, kezdésnek pedig a Milky Chance. This is-

Csillaghullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban olaszosan folytatjuk. Kökény Attila és Rakoncai Viktor mesél a közös új dalukról Marics Petivel. A dal címe Tutto e Bello.
2: Nagyon várjuk már a nyarat, hogy jöjjön a jó kis nyári hangulat, és nem véletlenül készült egy ilyen dal is. Ráadásul ugye azért most már egy jó ideje ilyen olasz lázban égünk, tehát nagyon sokszor elmondtuk, majd nagyon szeretjük az olasz stílus, dallamvilágot, temperamentumot, és ez a dal ez tetézi ezt a dolgot, olyannyira, hogy a dal címe az Tutto e Bello lett. Ami...
3: Ja, szépen kimondtad.
2: Igen, az, pedig a dalban az ét azt annyira nem énekeljük el, vagy énekli az Attila, de a címben szerepel, mert így helyes. A lényeg az, hogy Attilának volt egy nagyon jó ötlete, hogy mi lenne, hogyha valamelyik fiatal előadóval dolgoznánk most együtt az új dalon, meghívnánk így énekelni, és az igazság, hogy gyakorlatilag egyszerű volt a választás így a fiatalok közül, mert fontos volt, hogy egy olyan valakit találjunk, aki a mi zenénkhez is stimmel, és ugye Marics Petiről van szó, akit ugye nagyon sok fiatal szeret, viszont az ő szüleik, azoknak a fiataloknak a szüleik meg minket, illetve hát Attilát nagyon kedvelik, és ezáltal így teljesen le van fedve a Marics Peti által a közönség, viszont az ő szüleik, azoknak a fiataloknak a szüleik meg minket, illetve hát Attilát nagyon kedvelik, és ezáltal így teljesen le van fedve a Marics Peti által a közönség, mert pontosan találkozik a mi közönségünkkel is, és

0: tehát megmondom őszintén, hogy ott is korrekt volt, tehát nem voltak ilyen problémák, hogy nem jövök el, nincsenek ezek a sztárelőrök meg, ami másnál esetleg megérkezik, de tehát mindenhol pontos volt, korrekt volt, és hogyha én bátorkodtam egyébként azért is őt választani, amellett, hogy nagyon jól énekel, és nekem nagyon tetszik maga a hangszíne, a stílusa, meg mindene, úgyhogy hát az nagyon fontos volt nekünk, mert azért most már mi nem 20 évesek, hogy tehát valakire várni kell órákat, attól nem kikészülök, tehát hogy én attól nagyon kivagyok, a gyerekemre kell várni, attól is kivagyok, tehát hogy nem fél, tök jó volt vele dolgozni, rugalmas, együtt írtuk a szöveget, egyébként hárman írtuk meg a szöveget, jött oda is pontosan.
1: Ilyen kis kulisszatitok, hogy a dal címe, illetve a bemondás az hogy született, ugye, hogy készül egy ilyen demo, most általában olasz nyelven írjuk azt is meg, ilyen úgynevezett ilyen kamu olaszsal, és akkor a Peti meghallgatta a dalt, tetszett neki nagyon, és mondta, hogy figyelj, ezt a bemondást meg kell tartani. Mondom, komolyan? Azt mondja, persze, ez simán belefér, úgyhogy ezt lehet mondani, hogy maga a bemondást, az ő ötlete volt, hogy akkor ez legyen tutto bello, és hát az igazság, hogy tényleg nagyon, tehát itt a fiatal érából nagyon tehetségesnek tartjuk.

0: Műsorajánló.
1: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.
0: Reklám.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
8: Bomax.
9: Kompass Autós Iskola Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Programajánló.
10: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
11: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. 2 nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békés Csabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
10: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
12: Média támogató a Pannon RTV.
13: Várod már a nyár legnagyobb dobását? Június 10 és 13 között Szegedre érkezik Florida, Timbaland, Bonnie Tyler és az Earth, Wind & Fire. És számos legenda a 90-es és 2000-es évekből. Deja Vu Fesztivál, ahol a világsztárok veled buliznak. 4 nap, 4 évtized. Szerezd meg a jegyed most a dejavufesztivál.hu.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a szabadkai nyílt klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: 18 óra van. A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

End of the World, a Miley Cyrus egyik legutóbbi kislemeze, itt a csillaghullás harmadik órájában. Szép napot előre és jó hétvégét mindenkinek. LL Junior, Mr. Ragamuffin dalt kérném. Zsolti kérte ezt a nagy-nagy klasszikust, nyom mindjárt majd LL Junior dala. Hello, a lenyó a műsor, mint mindig, ha lehet a Party Rock Anthem pörögjön. Dennis kérésére LMFAO, és az a bizonyos Party Rock Anthem. Everyday I'm shuffling, ez jön majd a blokk végén. Szia, Lola Young, Messi című dalát szeretném. Köszi, Esti. Egy jó kis mai kedvenc, mindjárt jön majd elsőként. Hali csillagulás, Diplo, On My Mind számát kérném, és bulis hétvégét kívánok. Üdv, Erik. Meg lesz Erik. Ez is egy jó kis party klasszikus, négy abban a remixben, ahogy egyébként leginkább befutott, ez pedig Purple Disco Machine készítette hozzá, tudja majd Diplo. Illetve sziasztok, a Hajnal című számot kérném a Groove House-tól, mindenkinek küldöm, aki most is szereti. Ezt pedig Tázi írta. 2002-ből jön a Groove House, aztán LMFAO, előtte Diplo Purple Disco Machine remixben, itt lesz LL Junior klasszikusa, kezdésnek pedig Lola Young, csak itt a csillagulásban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
6: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Phil Collins egykori nagy nőt sikerét dolgoztat, Remedy és Manuel, ez volt az Another Day in Paradise. A folytatáson pedig Balázs Gyulát, azaz Kovát hallhatjuk, a Kovaszki meg a Vega front emberét, aki a korai pályabeli sikereiről, illetve a Kovaszki meg a Vega csapat kezdeti szakaszáról mesél nekünk itt a továbbiakban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Hosszú éveket töltöttünk el minden formációval, és a jelenlegi tagok közül is több emberrel, kis klubokban. De így évek teltek el, hosszú évek. Teljesen más volt egyébként, nyilván, és ezt nem kell bemutatni senkinek. Én azt gondolom, 10-20-30 évvel ezelőtt az általános helyzet, hiszen még se internetről nem beszélhetünk, sőt, az elején még mobiltelefonról sem, tehát hogy annyira nagyon más világ volt. Az, hogy a hírek rólad hogyan terjednek, az egy nagyon szűk lehetőségek mesdjéjén mozgott csak. Ebben a televíziónak meg a rádiónak nyilván nagyon-nagyon nagy szerepe volt. Mondjuk, hogy hosszú ideig undergroundban forgolódtunk, és próbáltuk kitaposni a saját utunkat. Élveztük, imádtuk egyébként azt is, ami akkor volt fiatalon. Szóval egy nagyon hosszú és rögös út volt. Egyszer csak megtörtént. Már csak az Isten tudja, hogy egyébként valószínűleg annyi hosszú építkezés és annyi sok-sok turnézás és alulról építkezés eredménye, meg hát olyan egy-két sláger, ami egyszer csak egy megújuló világban, hiszen közben megjelent az internet, egyszer csak sokak elé oda kerül. Csepp a tenger, lesik, lásbart a tér. Sok olyan próbálkozás volt kezdetben, ami tényleg csak szánybontogatásnak nevezhető, és aztán egyszer csak volt egy Blackout nevezetű zenekar, amely csapatban olyan emberek mellé kerültem, akik tényleg nagyon magas szinten vágják a zenét, és nagyon jó zenészek, nagyon jó vokalisták. Nagyon sokat tanultam ott abban a zenekarban, és imádtam is azt a rock csapatot, de azt hiszem a Blackoutot már igencsak sok embernek nem is kell annyira nagyon bemutatni. És aztán amikor a Blackout alkotói rendszere úgy egy kicsit megakadt, és valahogy beleragadt a szekerünk kátyúja, mondjuk úgy, a sárba, akkor úgy elkezdett minden tag egyébként, majdnem minden tag gondolkodni azon, hogy valamiben egy kis felüdülést keresne egy olyan saját projektekben. Én akkor fogadtam el egy felkérést, hogy csináljunk egy szóló albumot részemre. Aztán ez nem szóló album lett végül is, hanem ez lett a Kovaszki meg a Vega. Nagyon sokszor változott a csapat, a Kovaszki meg a Vega hangszeres felállása. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül a Jimmy az, aki szinte a kezdetektől, de hiszen még ezt sem mondhatom, hogy abszolút a kezdetektől, hiszen amikor az első formációt összehoztam, vagy összeraktam, és raktuk az akkori srácokkal, akkor még Temesi Berci volt, ugye a basszusgitáros, de ő csak egy évig, vagy másfél évig, most nem emlékszem már pontosan, volt, utána már a Jimmy. De gyakorlatilag a Jimmyvel vagyok most már több mint 20 éve, vagy ő van mellettem a legrégebb óta. A legkiemelkedőbb, vagy mondjuk úgy a legikonikusabb dalok és klippek, azok mindenképpen megemlíteném az Ennyi csakot. Számomra egyébként is egy nagyon kedves dal és klip, bármennyire is feltűnően szarul néztünk ki benne, már elnézést a kifejezésért, de az egy nagyon meghatározó dal is volt, meg klip is volt. Aztán jött az Amilyen hülye vagy én, Úgy szeretlek című dal, és talán egy kicsit érzelmesebb, mélyebb és visszafogottabb frekvenciájú dal, az pedig az Egy világon át. Ezek mind olyan ikonikus dalok és klippek voltak, amelyek komoly hatást gyakoroltak ugye a zenekar életútjára.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Trven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
1: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
7: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio.
8: Csillagullás.
9: Hey, what's up, guys? This is Jugel, and you're

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
1: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
7: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
1: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
7: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
1: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ez volt a Hello Morten, illetve Adbert közös dala. Itt a Csillaghullás utolsó órájában kettő kívánságdal, ennyi teljesül még. Szia, Len, a csúcson túlszámot kérném Majkáiktól. Köszi, jó hétvégét, Zsani. Zsani, jó hétvégét neked is. Majka, Curtis, Nika és a csúcson túl, de 80-as évekbeli klasszikus dal, a When the Rain Begins to Fall magyar átiratának számít. Ez jön mindjárt elsőként. Utána pedig üdv, ha belefér, Wenga Boys, We Like to Party. Régi számát lepodolhatnánk. Otto üzenete volt ez. Tegyünk így, jön majd a Wenga Boys és a We Like to Party, előtte azonban a csúcson túl, ezt hallgatjuk.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Sziasztok, én Veres Mónika Néka vagyok.
1: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
0: És azon belül is.
1: Hallgassátok ti is.
0: Küldjük sok szeretettel a Csúcson túl.
1: Ciao.

fiatal, mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki pörög, fiatal, mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Relax tárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
4: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
3: 21 órától.
5: Hey guys, this is Sam Feld, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
6: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
7: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
8: Éjféltől pedig
9: from the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
6: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
3: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
5: Hey guys, this is Sam Feld and you can listen to Pannon Radio.
10: I

Jonas Blue és Sam Felt, ez volt a Rest of My Life, a klasszikus Café Del Mar zenei alapjára készült. Sam Felt pedig a Világsztárok estének állandó szereplője, minden szombat este a második órában, vagyis 21 és 22 óra között hallgatható a rádió műsora, a Heartfelt Radio Show. Hétről hétre vadonatúj zenékkel, egy igazán jó kis felkonfokkal, igazán rádiós hangja van egyébként Sam Feltnek, aki még esetleg nem hallotta. A folytatásban pedig itt a Csillagulás Mixben mai kedvencek. Ezt tudom mondani, az elmúlt hónapok, vagyis hát mondhatom így is, hogy az elmúlt egy éve legnagyobb zenéből egy jó kis egyvelegre való hétvégre hangolódásképpen ez várátok 20 óráig, aztán kezdődik Zecivel a poplista 22 óráig, majd pedig Slacki Csillával csendháborítás egészen éjfélig, ez várátok. Tehát itt a folytatásban a 91.5-ön, Csillagulás pedig legközelebb hétfőn, a 16 órai híradót követően hétkezdő hangulatban számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, kellemes hétvégét, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Franciaország és Németország új stratégiát javasolt az Európai Unió bővítési folyamatának felgyorsítására. EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót tartottak a montenegrói Tivatban, ahol Alexander Vučić szerb elnök több európai vezetővel is tárgyalt. A csúcs találkozó fő témái az EU bővítése, a Nyugat-Balkán növekedési terve, valamint a biztonsági és külpolitikai együttműködés erősítése volt. Nem változnak az üzemanyagárak Szerbiában a következő egy hétben. Az eurodízel literenkénti ára továbbra is 222 dinár, míg a benziné 196 dinár marad. Az aktuális árak a következő péntekig, azaz június 12-ig lesznek érvényben. Útlezárásra kell számítani hajdújáráson a Gyöngyös-Bokréta és Durindó rendezvénye miatt. Az illetékesek tájékoztatnak, hogy szombaton a táncosok felvonulása 14 órakor kezdődik a Petőfi Sándor általános iskolától. A felvonulás ideje alatt a Boris Kidrics utca egy része le lesz zárva a forgalom előtt, a tervek szerint 14 óra és 14:30 között. Úrnapi körmenet vonult végig Szabadka utcáin. A katolikus egyház egyik legjelentősebb ünnepéhez kapcsolódó eseményen több száz hívő vett részt. A szentmisét követően a résztvevők a Szent Terész székesegyháztól a ferences templomig vonultak.
0: Pannonrádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
3: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannonrádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannonrádióban.
4: Sziasztok, ez itt a Poplista, top 40 dalt hoztam nektek ezen a héten is, a MAASZ listája alapján. Csapjunk is bele. 40. helyen ezen a héten Selena Gomez és Marshmallow dala található, a Wolves. 39. Olivia Rodrigo és a Driver's License. 38. Daddy Yankee és a Con Calma. 37. Joel Corey és a Stay a Little Longer. 36. Miley Cyrus és a Flower.

0: pörgetett dalai mindegy helyen. Poplista.
1: 35. helyen folytatjuk a poplistát, ahol Shawn Mendes található és Camila Cabello közös dala a Señorita. 34. helyen Farruko és a Pepas. 33. helyen Dua Lipa dala a Physical. 32. Iman Beck és a Belly Dancer. 31. helyen pedig Stadium Mix és a Let You Let Me Go.

0: Rádiókon. Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Már is a 30. helynél tartunk, ahol ezen a héten Imagine Dragons található is a Bones. 29. helyen Maroon 5 és a Girls Like You. 28. helyen Ava Max és a Kings and Queens című dal. 27. helyen Ava Max szintén, de most ezúttal a Sweet But Psycho. 26. helyen Paul Max és a Headlights.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. 25. helyen robogunk tovább a poplista listáján, ezen a héten, ezen a helyen Cyril található, és a Stumble In. 24. helyen ismét egy Eva Max-dal, ezúttal a Loving Myself. 23. helyen Blond is található, és a Never Walk Alone. 22. helyen Kygo található, és One Republic közös dala, a Chasing Paradise. 21. helyen Ray Dalton, és a Do It Again.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Már is a lista felénél tartunk, ahol 20. helyen ezen a héten Martin Garrix található, és a Told You So. 19. helyen Teddy Swims és a The Door. 18. helyen Alex Warren és az Ordinary. 17. Felix Jaén és a Walk With Me. 16. helyen Fastboy és a Good Life.

0: helyen. Poplista.
1: 15. helynél tartunk a poplistán ezen a héten, ahol Accent található, és a Don't Leave. 14. helyen Tóth Abigail és Accent közös dala a Sugar Daddy. 13. helyen Kamrad és a Be Mine. 12. helyen Lady Gaga és a The Dead Dance. 11. helyen pedig Martin Garrix és a Butterflies.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Elérkeztünk a top 10-hez, ahol ezen a héten 10. helyen Sigala található és a Riptide. 9. helyen Lady Gaga és az Abracadabra. 8. helyen Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. 7. helyen Loi és a Get Lucky. 6. helyen pedig Ed Sheeran és az Azizem.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak. Poplista.
1: Top 5-nél tartunk, 5. helyen ezen a héten David Guetta és OneRepublic közös dala az I Don't Wanna Wait. 4. helyen Hypertone és az Out of My Head. Let's make

0: a legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Harmadik ezen a héten nem más, mint Hertz és Purple Disco Machine közös dala, a Wonderful Life 25.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: És vajon ki az első ezen a héten nem más, mint Regán Lili és Chris Phillips közös dala, a Blue Heart. Én Zvekán Péter Zeci voltam, további jó rádiózást itt a 91,5-ön.

0: Csendháborítás. A Pannonrádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
1: Hey DJ! Where's the beat?
0: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a Csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra. Sziasztok, ez itt a Csendháborítás, a Pannonrádió Mix műsora. Én Szlacki Csilla vagyok. Az első órában Poles mixét hallhatjátok.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.